0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A miniszterelnök továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs engverséges egészségügy. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Továbbra is az áram- és vízfogyasztás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter erről Facebook oldalán tett közzé felhívást szombatkora délután. A miniszterelnök kiemelte, azt kéri, hogy szombaton és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználását a kritikus 17-22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőleg mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencetöltéstől és az átütemezhető ivóvíz felhasználásról. Magyar Péter közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, így még az idén kiírhatják a hívjárművek cseréjét és új Intercity kocsik beszerzését célzó zöld beszerzéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, pénteken létrehozott két új társaság teremti meg feltételeit, amint egy 700 milliárd forint értékű uniós forrásból finanszírozott jármű beszerzésnek. A tervek szerint lecserélik az 50 éves hépkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit vásárolnak. A gyerekek jogainak tiszteletben tartása nélkül nincs emberséges egészségügy. A gyerekjog nem kiegészítő szempont, hanem a gyerekbarát egészségügy egyik alapfeltétele, közölte az egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt elmondta, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány szakértőivel egyeztettek arról, hogyan tehetik gyerekbarátabbá és biztonságosabbá az egészségügyi ellátást. Az egészségügyben minden gyereknek joga van ahhoz, hogy érthető tájékoztatást kapjon, figyelembe vegye életkorát és az egyéni szükségleteit, meghallgassák véleményét, tiszteletben tartsák a méltóságát és testi-lelki biztonságban érezhesse magát, emelte ki a miniszter. Megkezdődnek a Velencei tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások. Elsőként Dínyés térségében található névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót mélyítették, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter Facebook oldalán szombaton. Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok célja az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon használható kétéltű munkagép is megkezdi a munkát. Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.
0: Kamu reklám.
2: Petra mindig szárazon és terüsen lehet. És nem tudom, miért kicsit be.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: hétfőn délután 4-től.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Pilleso! Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
8: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
9: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
11: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: műsor.
1: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
0: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Több strand is meghosszabbította nyitvatartását. Magyarok kenyere, több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a kárpátaljai gazdák. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energia felhasználását. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében szüneteltetik a vasúti teherszállítást hétfőtől 17 és 22 óra között. A legnagyobb ipari energiafelhasználók önkéntes fogyasztás csökkentése több száz megawatt terhelést vesz le a hálózatról. Az államigazgatásban pedig, ahol lehet, otthoni munkavégzés lesz a jövő hét első három napján, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét minden olyan dolgozónak, aki így el tudja látni feladatát, és csökkentsék a lehetséges minimumra az iroda épületek energiafelhasználását. Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzat. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásában. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízszállító járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, mondta a Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Tegnap Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000, Szentendrére újabb 7000 zacskó vízet szállítottak ki, Szentendrén Lányfalun és Tahitótfalun vízszállító járművekkel töltötték a tározókat. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Biztos úr, mondja már meg kérem, hogy én most Budán vagyok, vagy Pesten? Jaj, bárcsak, hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Hát mit tehetek én róla? Maga volt itt egyedül.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A rendőr az úttesten átszaladó gyalogos után kiállt.
2: Lájom, meg hova szalad? Én lapos elemére, ha már nevét kérdeztem.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Locsolási tilalom a sportpályákon és stadionokban. Megjelent az új tanévrendje. Hétfőn is marad a kánikula, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter szombaton Facebook oldalán. Gagyos László azt írta, hogy a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata, fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sport létesítményekben. A tartós kánikula idején az ivóvízkészleteink megóvása és a lakossági ellátás zavartalansága a legfontosabb közös feladatunk, hangsúlyozta a miniszter. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lanner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin-Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoztnak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Hétfőn és kedden zárva tart a Pannon Egyetem. Zárva tartanak az épületek, a dolgozókat pedig mentesítik a munkavégzés alól, közölte a felsőoktatási intézmény szombaton az MT-vel. Azt írták, az épületek átmeneti bezárásával az egyetem csökkenti a hűtéshez, világításhoz, valamint az egyéb berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó energiafelhasználást, és ezzel hozzájárul az energiakrízis hatásainak mérsékléséhez. A Pannon Egyetem vezetése a döntés meghozatalakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársai egészségének, biztonságának és jólétének megőrzésére is, fűzték hozzá. Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Döntően változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban zömmel 18 és 23, délután 36 és 40 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Itt is extrém magas az erdőtüzek kockázata. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben, az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lennert Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, és mi kéne változtatni, milyen ötleteik vannak. A rendelet egy másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta a Ruszin-Szentné Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. A tájékoztatót azoknak szervezték, akiknek fiatalitás címén 2023-ban felvontak a honvédségnél, valamint azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltást nem vették fel, ezért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és most szeretnének visszatérni a honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanának nekik. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, míg Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásában. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Ez az! Megtalálta! Ez az ön frekvenciája.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzik a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális és Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztást a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyú rendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei. Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő, a legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma augusztus 3-a hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 27 fokot mutatnak a hőmérők. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Műsorajánló.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
0: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 3. napján köszöntjük Hermina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hermann férfi név, latinos női párja, jelentése hadinő. Ünnepelnek még a Herminák január 3-án, április 13-án, valamint december 24-én is. Becézése Hermi, Hermike, Mina, Minácska, a név jeles viselői Hermina Amália főhercegnő, József Nádor lánya, valamint Zóbel Minka író, műfordító és önkedves Hermina. Ezen a napon köszöntjük még Augustus, Bennó, Haralda, Harmat, Harmatka, István, Kamélia, Kendra, Kim, Kimberly, Kirilla, Kira, Lida, Lígia, Mirtil, Nikodémia, Nikodémus, Tea, Tereza, Teri, Terka, Teréz, Teréza, Terézia, Tessa, Tíria, Ágost, valamint Ágosta nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1492-vel kezdünk augusztus 3-án. Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikának ismerünk, bár ő ezt akkor még nem tudta. 1792-vel folytatjuk, azaz 300 évet ugrunk. Augusztus 3-án Cromfordban 59 éves korában meghalt Richard Arkwright, angol mérnök, feltaláló és iparos, aki találmányaival megteremtette a modern textilipar alapjait. A 19. század elejével folytatjuk. 1811. augusztus 3-án megszületett az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Elisha Otis találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem létezhetnének ma. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt, ha a felvonókötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Otis korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a lift kabin két oldalán, melynek köszönhetően a lift maximális terhelése és akár a felvonókötél elvágása után is egy helyben maradt, és nem zuhant le. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 3-án született Maggie Coon, amerikai aktivista, szociális gondozónő, aki 1970-ben megalapította a Grey Panthers nevű csoportot a nyugdíjas állampolgárok életkörülményeinek javítására. Folytassuk 1914-jel, augusztus 3-án Németország hadat üzent Franciaországnak. A következő napon Nagy-Britannia üzent hadat Németországnak, és kezdetét vette az első világháború. 10 évet ugrunk előre, 1924. augusztus 3-án született Leon Uris író. És még mindig a 20. század, 1940. augusztus 3-án született Martin Sheen színész, Charlie Sheen és Emilio Estevez apja. Leghíresebb filmjei a 22-es csapdája és a Kapj el, ha tudsz. És végül, de nem utolsó sorban, 1958. augusztus 3-án átkelt az Északi-sark jégtakarója alatt a világ első atomhajtású hajója, az amerikai Nautilus tenger alatt járó. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Üzenet a Máté evangélium a 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindaz, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.
2: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: 2026. augusztus 3-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 22-től 36. vers. Amikor a kenyérszaporítás után minnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett, felkiáltott, ments meg, Uram. Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust. Hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Elmélkedés. Miközben Jézus elvonul imádkozni, a tanítványok egyedül maradnak a hajóban. Az éjszaka közepén az erős szél és a hullámok miatt nagy küzdelmet jelent az evezés. Ez a kép jól tükrözi a mi lelki állapotunkat. Jézus nincs láthatóan jelen, az út nehéz, a vihar erős. De éppen ebben a sötétségben jelenik meg Jézus a vízen járva, tehát nem szokványos módon. A tanítványok megijednek, hiszen olyasmit látnak, amit nem értenek. Az ismeretlen még akkor is ijesztő, ha Isten az, aki felénk közeledik. Péter bátor, szinte vakmerő, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. A hit első lépése mindig a teljes bizalom. Nem tudhatjuk, megtart-e a víz, de a Mester szavában bízunk. Péter elindul, és amíg Jézusra néz, a lehetetlen lehetségessé válik. De amikor a tekintete a szélre, a veszélyre, az ijesztő körülményekre szegeződik, rögtön merülni kezd. A hit nem zárja ki a kételyt, de arra hív, hogy a tekintetünk mindig Krisztuson maradjon. Uram, ments meg, kiáltja Péter apostol, és Jézus azonnal segít. Ez a mozdulat az evangélium egyik legszebb képe. Isten nem vár, nem késlekedik, hanem megragad minket, mielőtt teljesen elmerülnénk. A hit lényege nem a hibátlanság, hanem az, hogy újra és újra Krisztushoz kiáltsunk. A hit útján a nehézségek nem tűnnek el, de Jézus jelenléte mindig biztos kapaszkodó. Uram Jézus Krisztus, gyakran érzem magam úgy, mint Péter. Lelkesen indulok el feléd, de amikor elém tornyosulnak a viharok, elfog a félelem. Segíts, hogy tekintetem mindig rajtad nyugodjon, és ne a bajokra figyeljek. Taníts meg bízni benned, akkor is, amikor nem látlak tisztán, és adj bátorságot a hit első és további lépéseihez. Ha elgyengülök, ne engedd, hogy elmerüljek, hanem ragadj meg, és vezess oda, ahol lelkem nyugalomra talál. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a mennyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig itatta? Az ital mézből készült, sör volt, innen származik a magyar mézes hetek, illetve az angol honeymoon, mivel a babiloniak holt hónapot használtak kifejezés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt csonkát tejszínes poréhagymamártással hoztam önöknek. Áztassuk be a csonkát 12 órára, közben cseréljünk rajta néhányszor vizet. Aztán tegyük egy jókora fazékba, annyi friss hideg vízzel, hogy ellepje. Mert az első munkafolyamatra azért van szükség, hogy a csonka beszívja a vizet, így könnyebb lesz a főzésünk. Lassan forraljuk fel, de csak gyöngyözzön, tovább úgy, hogy minden fél kiló csonkára fél órát számítunk, attól a perctől kezdve, hogy a tűzre tettük. Végül vegyük le a lángról, és saját főzőlevében pihentessük, hűtsük ki, körülbelül fél óráig. Aztán emeljük ki egy tálba. A megmosott zöldjétől megfosztott poréhagymát, akár robotgéppel, akár egy jó éles késsel egészen apróra vagdossuk meg. Olvasszuk meg a vajat, és pároljunk rajta puhára a poréhagymát. Hintsük meg finom liszttel, és keverjük össze alaposan. Lassacskán öntsük bele a vermuttal összekevert meleg tejet, és kavargassuk folyamatosan, hogy szép sima, mártássá sűrűsödjön. Ha egy kicsit kevés lisztet használtunk volna, akkor ételkeményítővel utána dolgozhatunk. Ne sajnáljuk tőle a frissen örölt borsot, de a sóval takarékoskodjunk, ugye mert a sonkának a leve sós. Gyöngyöztessük finoman körülbelül 20-30 percig, időnként keverjük meg. Vigyázzunk, hogy oda ne kapjon. Adjuk hozzá a tejszínt meg a sajtot, és kavargassuk, míg a sajt el nem olvad. Vágjuk a sonkát kövérkés szeletekre, ezután öntsük a mártás felét egy tűzálló cseréptájba, zsindelyszerűen rétegezzük el a sonkaszeleteket a mártáson, kanalazzuk rájuk a maradékot. Szórjuk meg vajforgácsokkal, és tegyük 10 percre forró sütőbe. Pirítsuk aranybarnára. Kínáljunk hozzá új burgonyát, vagy pedig párolt brokkolit.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Hermina nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg hazánk területén 27 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1899. Klapka Komáromnál kitört a jobbparti osztrák dandár ellen. Az ellenség vesztesége 300-nál több halott és sebesült, 7 ágyú, 700 tonna lőpor, 3000 lőfegyver, 250 ökör, STB 1945. Magyarország és Ausztria árucsereforgalmi egyezményt köt Budapesten. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbyradio.hu.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Folytatjuk a műsorunkat 8 órakor a Népzenei Kavalkád című műsorral, amelyben Ferenczi István népzenei műsorát hallhatják. 9 órakor a Sztár Portré következik Szabolccsal. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora az Egészségedre várja a hallgatókat. 11 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz lesz hallható. 12 órakor a Déli Hír összefoglaló tájékoztatja a hallgatókat a legfrissebb hírekről. 13 órakor a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 15 órakor az 4 ütem autós magazin lesz hallható. 16 órakor a Rét magazinok következnek, benne a Hét prózája Zsoldos Árpáddal, a Takeaway a BBC angol nyelvlecke és a QTC Zentai Tibor rádió amatőr műsora. 17 órakor a Live Hungary műsorban a legnagyobb hazai előadók koncertjei lesznek hallhatóak. 18 órakor az Esti hírösszefoglaló következik, benne a napidézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sport. 19 órakor a Vers, Esti mese, Kabaré műsor lesz hallható, 20 órakor ismét a Népzenei Kavalkád, Ferenczi István népzenei műsorával. 21 órakor a Sztár Portré Szabolccsal, 22 órakor az Egészségedre Turcsányi Sipos Éva műsora, és 23 órakor a Facsipesz Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora zárja a mai napot. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A héten a paksi atomerőmű leállása került a figyelem középpontjába, ami akár egy hónapra is elhúzódhat. Több mint 300 vállalat önként csökkenti fogyasztását, hogy enyhítsen a helyzeten. Ugyanakkor a paksi lakosokat is komolyan érinti a leállás, hiszen több ezer ember marad meleg víz nélkül, ezért zuhanykonténerekkel és megnyitott közintézményekkel segítik őket. Ezzel párhuzamosan a magyar tőzsde rekordszinten zárta a hetet, a BUX, az OTP, a MOL, a Richter és a Telekom részvényei is erősödtek. Mindeközben a rekordmeleg miatt több mint 25%-kal nőtt a vízfogyasztás, és néhány településen még mindig gondot okoz az ellátás. A víztakarékosság felértékelődött Magyarországon is, és számos hasznos tipp áll rendelkezésre, hogy az emberek spórolhassanak a rezsin. Ezek a fejlemények együttesen mutatják a gazdaság és a mindennapi élet szoros összefüggését. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Beszámoltunk róla, hogy a Rákosmenti Lámpás Klub augusztus 3-án dollár egy klubnapot tart, ahol a láthatatlan kiállításon átélt élményeket és tapasztalatokat osztják meg, valamint megemlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Emellett olvasható portálunkon, hogy egy óbudai mozgássérült nő kerekesszékét egy kátyú repítette ki, és az önkormányzat azóta sem adott érdemi választ a felelősség kérdésében. Kiemeltük, hogy a VGKE Lámpás Klubja virtuális lánghossevést szervez augusztus elején, ahol a résztvevők a lánghoss történetével ismerkedhetnek meg. Továbbá beszámoltunk arról, hogy a Vakok és Gyengéllátók Békés megyei egyesületének számos programjára már betelt a létszám, de a jövőben további izgalmas eseményekre lehet számítani. Kiemeltük, hogy a Tan Xuan számos látássérült tagja megtanulta a mesterséges intelligencia alkalmazásainak használatát információk keresésére, a közlekedés segítésére és a mindennapi munkájuk támogatására. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat az említett eseményekről és programokról. Hamarosan 7 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokkja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanév rendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 3-a hétfő. A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51 a villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pesterzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamos pályakarban tartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma Hermina nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánk területén 27 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 3. napján köszöntjük Hermina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hermann férfi név, latinos női párja, jelentése hadinő. Ünnepelnek még a Herminák január 3-án, április 13-án, valamint december 24-én is. Becézése Hermi, Hermike, Mina, Minácska, a név jeles viselői Hermina Amália főhercegnő, József Nádor lánya, valamint Zóbel Minka író, műfordító és önkedves Hermina. Ezen a napon köszöntjük még Augustus, Bennó, Haralda, Harmat, Harmatka, István, Kamélia, Kendra, Kim, Kimberly, Kirilla, Kira, Lida, Lígia, Mirtil, Nikodémia, Nikodémus, Tea, Tereza, Teri, Terka, Teréz, Teréza, Terézia, Tessa, Tíria, Ágost, valamint Ágosta nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával augusztus 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1492-vel kezdünk augusztus 3-án. Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikának ismerünk, bár ő ezt akkor még nem tudta. 1792-vel folytatjuk, azaz 300 évet ugrunk. Augusztus 3-án Cromfordban 59 éves korában meghalt Richard Arkwright, angol mérnök, feltaláló és iparos, aki találmányaival megteremtette a modern textilipar alapjait. A 19. század elejével folytatjuk. 1811. augusztus 3-án megszületett az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Elisha Otis találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem létezhetnének ma. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt, ha a felvonó kötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Otis korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a lift kabin két oldalán, melynek köszönhetően a lift maximális terhelése és akár a felvonó kötél elvágása után is egy helyben maradt, és nem zuhant le. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 3-án született Maggie Coon, amerikai aktivista, szociális gondozónő, aki 1970-ben megalapította a Grey Panthers nevű csoportot a nyugdíjas állampolgárok életkörülményeinek javítására. Folytassuk 1914-jel, augusztus 3-án Németország hadat üzent Franciaországnak. A következő napon Nagy-Britannia üzent hadat Németországnak, és kezdetét vette az első világháború. 10 évet ugrunk előre, 1924. augusztus 3-án született Leon Uris író. És még mindig a 20. század, 1940. augusztus 3-án született Martin Sheen színész, Charlie Sheen és Emilio Estevez apja. Leghíresebb fémjei a 22-es csapdája és a Kapj el, ha tudsz. És végül, de nem utolsó sorban, 1958. augusztus 3-án átkelt az északi-sarki jégtakarója alatt a világ első atomhajtású hajója, az amerikai Nautilus tenger alatt járó. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Üzenet a Máté evangélium a 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.
2: Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. augusztus 3-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 22-től 36. vers. Amikor a kenyérszaporítás után minnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik körváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett, felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust. Hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Elmélkedés. Miközben Jézus elvonul imádkozni, a tanítványok egyedül maradnak a hajóban. Az éjszaka közepén az erős szél és a hullámok miatt nagy küzdelmet jelent az evezés. Ez a kép jól tükrözi a mi lelki állapotunkat. Jézus nincs láthatóan jelen, az út nehéz, a vihar erős. De éppen ebben a sötétségben jelenik meg Jézus a vízen járva, tehát nem szokványos módon. A tanítványok megijednek, hiszen olyasmit látnak, amit nem értenek. Az ismeretlen még akkor is ijesztő, ha Isten az, aki felénk közeledik. Péter bátor, szinte vakmerő: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. A hit első lépése mindig a teljes bizalom. Nem tudhatjuk, megtart-e a víz, de a Mester szavában bízunk. Péter elindul, és amíg Jézusra néz, a lehetetlen lehetségessé válik. De amikor a tekintete a szélre, a veszélyre, az ijesztő körülményekre szegeződik, rögtön merülni kezd. A hit nem zárja ki a kételyt, de arra hív, hogy a tekintetünk mindig Krisztuson maradjon. Uram, ments meg, kiáltja Péter apostol, és Jézus azonnal segít. Ez a mozdulat az evangélium egyik legszebb képe. Isten nem vár, nem késlekedik, hanem megragad minket, mielőtt teljesen elmerülnénk. A hit lényege nem a hibátlanság, hanem az, hogy újra és újra Krisztushoz kiáltsunk. A hit útján a nehézségek nem tűnnek el, de Jézus jelenléte mindig biztos kapaszkodó. Uram Jézus Krisztus, gyakran érzem magam úgy, mint Péter. Lelkesen indulok el feléd, de amikor elém tornyosulnak a viharok, elfog a félelem. Segíts, hogy tekintetem mindig rajtad nyugodjon, és ne a bajokra figyeljek. Taníts meg bízni benned, akkor is, amikor nem látlak tisztán, és adj bátorságot a hit első és további lépéseihez. Ha elgyengülök, ne engedd, hogy elmerüljek, hanem ragadj meg, és vezess oda, ahol lelkem nyugalomra talál. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió.
5: Oh yeah.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a mennyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig itatta? Az ital mézből készült, sör volt, innen származik a magyar mézes hetek, illetve az angol honeymoon, mivel a babiloniak holt hónapot használtak kifejezés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Jó!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1909. Klapka Komáromnál kitört a jobbparti osztrák dandár ellen. Az ellenség vesztesége 300-nál több halott és sebesült. 7 ágyú, 700 tonna lőpor, 3000 lőfegyver, 250 ökör, STB 1905. Magyarország és Ausztria árucsereforgalmi egyezményt köt Budapesten. Zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a Rákosmenti Lámpás Klub augusztus 3-ádól lár egy klubnapot tart, ahol a láthatatlan kiállításon átélt élményeket és tapasztalatokat osztják meg, valamint megemlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Olvasható portálunkon, hogy egy óbudai mozgássérült nő kerekesszéke összetört, miután egy kátyú repítette ki az útra, az önkormányzat azonban egyelőre nem vállalja a felelősséget a veszélyes úthibáért. Emellett kiemeltük, hogy a VGKE Lámpás Klubja virtuális lánghosévésre hívja a résztvevőket augusztus elején, ahol a lánghos történetével ismerkedhetnek meg. A Vakok és Gyengénlátók Békés megyei Egyesület programjairól is beszámoltunk, amelyekre már betelt a létszám, de a jövőben további izgalmas eseményekre lehet számítani. Továbbá megírjuk, hogy a Tan Xuan számos látássérült tagja megtanulta a mesterséges intelligencia alkalmazásainak használatát információk keresésére, a közlekedés segítésére és a mindennapi munkájuk támogatására. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma még sok izgalmas műsor várja önöket. 8 órakor kezdődik a Népzenei Kavalkád Ferenczi István népzenei műsora, majd 9 órától Szabolccsal találkozhatnak a Sztárportré című műsorban. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora, az egészségedre várja a hallgatókat, 11 órától pedig Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz következik. 12 órakor a déli hírösszefoglaló tájékoztatja önöket a nap fontosabb eseményeiről, majd 13 órától a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat. 15 órakor az 4 ütem autós magazin következik, 16 órától pedig a Réteg magazinok című műsorban színes programokkal találkozhatnak, például Zsoldos Árpád irodalmi műsorával, a BBC angol nyelvleckejével és Zentai Tibor rádióamatőr műsorával. 17 órától a Live Hungary című műsorban a legnagyobb hazai előadók koncertjei várják a hallgatókat, 18 órakor pedig az esti hírösszefoglaló foglalja keretbe a nap eseményeit. 19 órától a Vers Esti Mese Kabaré című műsorban szórakoztató és érdekes programokkal találkozhatnak, majd 20 órától ismét a Népzenei Kavalkád Ferenczi István műsora következik. 21 órától Szabolccsal találkozhatnak a Sztárportré című műsorban, 22 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora, az egészségedre várja a hallgatókat, végül 23 órától Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz zárja a mai napot. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ma, hétfőn, egy szép napsütéses napunk lesz, a hőmérséklet 27 és 39 fok között változik. A szél enyhén fúj, 7 km per órás sebességgel, és a nap 9 órán keresztül süt. Az UV-index 7, tehát érdemes védekezni a nap ellen. A következő két napban hasonlóan szép időre számíthatunk. Holnap, kedden, a hőmérséklet szinte ugyanolyan lesz, mint ma, 27 és 40 fok között. A szél kissé gyengébb lesz, 21 km per órás sebességgel, és a nap 10 órán keresztül süt. Szerdán pedig egy kicsit melegebb lesz, 30 és 39 fok között, a szél 31 km per órás sebességgel fúj, és a nap 14 órán keresztül süt. Az UV-index mindkét napon 7 lesz, tehát továbbra is érdemes vigyáznunk a bőrünkön. Az eső esélye mindhárom napon nagyon alacsony, 10% ma, és 0% holnap és szerdán. 8 órakor kezdődik a népzenei kavalkád Ferenczi István vezetésével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További kellemes napot kívánok.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Kamu reklám.
1: És ebben 0660-as telefonom nyilvánul.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagyon komolytalan vagyok, borzasztó. Na. Istenem. Júj. Na jó.
1: Bocsika.
0: Kamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
4: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezést áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barackleckvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő, a legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Augusztus 3-a hétfő. A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

minden sarkon fölszáll a füst a csatornákból, ahol sárga taxik és sokszínű trélerek hatalmasan fordulnak. Elegáns négerek és félelmetes kínai negyedek, s a Broadway-n árad ki a színházból a téli tömeg, hidegben, nevetve.

Della Street, a titkárnőjéről jön kifelé egy palotából a győztes tárgyalás után. Simon és Garfunkel mennek egy hídon, egymás mögött a ködben. Cohen ül egy magányos szobában, füstben. Bronxban, az ócska fűszerüzlet fölött, a külső lépcsőházak mentén. Ott dereng a hajnal.

parancsok röpülnek, egy nő sikolt, s a magas vasút győztesen húz el Gene Hackman fölött. És ott szemben, aki szomorúan jön, az Al Pacino az örök haver. Robert Redford fordul be a túlsó ház kapuján, székek egymáshoz vágva, a kocsma darabokban, de Nicholson kalapja Brandóéhoz ér, semmi baj. Woody, miért röhögsz te ezen az

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabályozott.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: A legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Akár több mint egy hónapig tarthat a paksi atomerőmű leállása, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, mától a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakosság és vállalati megtakarításoknak köszönhetően 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, a példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek a Tén környékén, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az épi hírügynökség szerint a Tén közelében súlyos baleset is történt. 2 oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen 2-2 fős személyzet volt. Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 3-a hétfő. A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak.
8: Hobby Rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
11: Hobby Rádió, a hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: Várom Önöket a következő sztárportréban emlékek. Emlékezünk Benkő Lászlóra, Balázs Fecóra, Aracki Lászlóra, Mihály Győzőre. Emlékek a következő sztárportréban.
13: Elkezdtem számolni, hogy mi minden feladatom van még, amivel idáig nem foglalkoztam.
14: Mi már nem leszünk a dolog, még lesznek.
15: 80 év az 80 év. Most itt vagyok, mi kéne még.
16: Költőknek, ilyen zseniknek milyen istenképük volt, és hogy találták meg, hogy kételkedtek, vagy mondjuk addig pörölt vele állandóan egész életében, de akkor egyszer csak egyetlen éjszaka alatt megtért, mert leült egy lelkésszel, és másnap megírta a Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm című verset, amiben mindent Istennek köszön meg. Jó, beteg volt már, öreg volt, tehát belátta, hogy valószínűleg nincs más, meg kell békélnie valahogy ezzel a dologgal.
12: Emlékek a következő sztárportréban. Várom Önöket.
2: hobbirádió.hu.
8: A rádiót.
6: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
12: Emlékek a mai sztárportréban. Korábbi vendégek, akik nincsenek már köztünk. Benkő László, Balázs Fecó, Aracki László, Mihály Győző, Vas Gábor, Kós János. Emlékek a mai sztárportréban. Most kezdünk.
13: Elkezdtem számolni, hogy mi minden feladatom van még, amivel idáig nem foglalkoztam.
14: Mi már nem leszünk a dolog, még lesznek.
15: Mi már nem leszünk a dolog, még lesznek. 80 év az 80 év. Most itt vagyok, mi kéne még.
16: Költőknek, ilyen zseniknek milyen istenképük volt, és hogy találták meg, hogy kételkedtek, vagy mondjuk addig pörölt vele állandóan egész életében, de akkor egyszer csak egyetlen éjszaka alatt megtért, mert leült egy lelkésszel, és másnap megírta a Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm című verset, amiben mindent Istennek köszön meg. Jó, beteg volt már, öreg volt, tehát belátta, hogy valószínűleg nincs más, meg kell békélnie valahogy ezzel a dologgal.
13: Elkezdtem számolni, hogy mi minden feladatom van még, amivel idáig nem foglalkoztam következetesen, és valamilyen módon be kéne fejezni.
12: Lelki feladatok is?
13: A lelki feladatok, meg gyakorlatiak is. Tehát olyasmi, hogy Jézus Mária valamilyen folyamat valahol megállt, mert másfelé vitte az életünk, és akkor hirtelen rádöbbentem, valahogy ez az egész dolog egyszerűen terítékre kerül. És akkor nézed az asztalon a ízét, a magadban felfedezett félkész és bennem fejezett dolgokat, és akkor az ráébreszt arra, hogy na, annyi időt kell szánni erre, hogy ezt is, meg ezt is, meg ezt is befejezzük. És akkor nem az időtől függ, tehát hogy mennyi időd van, hanem az akarattól.
12: Egyébként most az jutott eszembe, hogy ezt mondod, hogy tulajdonképpen nem úgy van valahogy, hogy az ember magának jelöli ki, azt mondod, hogy mennyi feladat van, és akkor úgy körülbelül te elképzeled, hogy hát ezzel a feladattal még legalább 10 évünk van. Van egy ilyen feladatom is, az még legalább 2, nem tudom, az 12, és akkor így össze, és az ember, mintha saját magának meghatározná, hogy akkor még van 19 évnyi dolgom, lehet, hogy 29 egyébként, vagy 30...
13: Fogjuk rá, hogy így.
12: Lehet, hogy nem.
13: Fogjuk rá, hogy így van. Az időt nem lehet meghatározni, hogy mennyi van. És az egészben az a vicc, hogy amikor rádöbben arra, hogy, hogy most elkezdjük, ugye, mert az életünk nagy részében nem számolunk mi azzal, hogy, hogy mikor lesz vége. De egy ilyen váratlan pillanatnál hirtelenjében megjelenik a, az a gondolat, hogy na, meddig tart? Ez egy nagyon fura dolog. És akkor szépen hangzik, hogy meditálunk azon, hogy, hogy addig mi fér még bele, mert ez ennél azért belsőben vagy tudatalattiban durvább, mert a végét nem tudod pontosan meghatározni, de azt, hogy mi minden feladatod van még, amit saját magadtól elvársz, azt nem lehet időrendi sorrendbe rakni, csak van ebben egyfajta, nem is azt mondom, hogy menekülési vágy, hanem rakjuk rendbe az egész rendszert, hogy van eleje, és majd meglátjuk, hogy hogy lesz a vége.
12: De tulajdonképpen maga a rendberakási folyamat az élet, tehát amikor igen, kész, akkor van vége, normál van esetben elvileg, de bármikor van vége, mégis akkor van kész, nem?
13: Na ez az, tehát te csak úgy vagy ezzel az egész dologgal, hogy feltérképezel valamilyen elképzelést, és az élet eldönti, hogy aztán ez sikerül vagy sem.
17: Emlékek a mai sztárportréban. Benkő Lászlót hallgattuk.
18: Ez a sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
8: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Mihály Győzőre emlékezünk.
2: Költőknek, ilyen zseniknek milyen istenképük volt, és hogy találták meg, hogy kételkedtek, vagy mondjuk Adi pörölt vele állandóan egész életében, de akkor egyszer csak egyetlen éjszaka alatt megtért, mert te leült egy lelkésszel, és másnap megírta a Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm című verset, amiben mindent Istennek köszön meg. Jó, beteg volt, már öreg volt, tehát belátta, hogy valószínű, nincs más, meg kell békélnie valahogy ezzel a dologgal. József Attila, ő nekem a központi figura is. Ő, neki van egy két sorosa, a két hexameter. Azt mondja, hogy miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. Vagy van egy József, két József Attila című verse van. József Attila, József Attila. Vidám és jó volt. És talán konok, ha bántották vélt igazában. Szeretett enni, és egyben másban Istenhez is hasonlított. Egy zsidó orvostól kapott kabátot, és a rokonok úgy hívták, többé itt ne lássam. A görög-keleti vallásban nyugalmat nem lehet, csak papot. Országos volt a pusztulásban. Na de hát, ne búsuljatok!
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Mihály Győzőt hallgattuk.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Vas Gáborra emlékezünk most.
2: Sokáig tartott, míg megfogalmaztam magamban, amikor a tegerek és embereket játszottuk. Akkor én fölöltöztem, fölvettem ezt a mindenféle ruhát magamra, és Lenny a fogyatékos fiú, tudod, aki a egérrel játszadozik. És én a színház, vagy a színpad bejáratán az ajtó félfánál legugoltam 6:45-kor, szó szerintést, és 7:05-kor úgy álltam fel, mint Lenny. És onnantól kezdve, tehát ez nagyon furcsa állapot volt, hogy megszűnt ez, hogy én vagyok a Vas Gábor, vagy Vas Gábor János, vagy valami. Nem. Elkezdett a Lenny működni. Tehát egy másik, másik életben, egy másik síkon kezdesz működni a teljes idegrendszereddel. Ezért nem könnyű belőle kijönni.
3: Na hát, egyrészt gondolhatná azt az ember, hogy ez veszélyes is lehet, vagy akár ijesztő is lehet, de gondolom, ha megijed az ember, akkor kizökken. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben úgy lehet jól benne lenni, benne maradni, hogyha teljes egészében belemész.
2: Igen, de ez egy ilyen szerep, nem minden szerep ilyen egyébként, mert nyilván a Imádok férhez menni nem ilyen, tudod? De ez ilyen.
3: És belemész, és aztán a végén pedig, kifelé,
2: akkor lemegy a taps, nem tudom, hogy hogyan, az reflexből működik, és akkor elmész az öltözőbe, és akkor még nem tudom megmondani, mennyi ideig ülsz. Mert éjjel csak meghaltál.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Vas Gábort hallgattuk.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Ami Amerika!
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Emlékek a mai Star Portréban. Balázs Fecóra emlékezünk most.
3: Azt tart életben, hogy mikor értesültek a betegségemről, vagy az állapotomról, nagyon sok jó kívánságot és megerősítést kaptam a közönség részéről és a szakma részéről is. Tehát én nekem ez az utam, ezt kell továbbítnem, és én ilyenre nem gondolkoztam soha bármilyen beavatkozás előtt, hogy vége.
4: De akkor tényleg most valahogy egy picit így meg tudtam érezni a magam nyelvére lefordítva, hogy akkor tényleg ez is tud életben tartani, hogy akkor mondjuk, ha elképzelem magam, ahogy egy műtő, nem is tudom, ágyon fekszem és tolnak be, és akkor ott van ez az érzés, amit mondtál.
3: Akkor már nem tudsz magadról, amikor tolnak be.
4: Akkor már alattattak?
3: Hát be vagy gyógyszerezve. Na
4: akkor,
3: minden.
4: Akkor még
3: ezt
4: előtte.
3: Ezt előzőleg se. Tehát erre nem gondoltam soha, hogy akkor.
4: Na már csak inge, azért gondolok erre, hogy tulajdonképpen ez az erő, hogy téged várnak.
3: Biztos, hogy egyrészt várnak, másrészt, hogy valaki fogta a kezemet, mert a 95-ös infarktusom az egy olyan hátsó falu infarktus volt, amin az orvosok is elcsodálkoztak, hogy még élek és túléltem. Tehát valaminek kell lenni, hogy valaki fogta a kezem, vagy vigyázott rám, átvitt értelemben természetesen. De én hiszek ezekbe a dolgokba, már abban, hogy nincsenek véletlenek, és mindegyiknek a sorsa megvan írva. Kinek, milyen hosszan, ezt én nem szeretném tudni.
4: Azok a dalok, amiket tőled kapunk évtizedek óta, azok is, én így mondom a saját nyelvemen, hogy sokszor szívszorítóak.
3: Hát nézd, valószínű, hogy az ember azt adja ki magából, legyen ez bármilyen kollégám, aki hasonló műfajban van a színpadon, amilyen az ő egyénisége. Én ezt a dalokban, ezt a, hogy mondjam, lírai szomorúságot, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, adom, mert ez vagyok. Természetesen nagyon sokat nevetek, van nekem egy másik énem is, de az erősségem, ha lehet ilyen csúnyosót használni, vagy az egyéniségem inkább e felé tendál.
4: Ezek tulajdonképpen örökzöld dalok. Jó néhány örökzöld dalok.
3: Így legyen, ezt mondta Horváth Attila barátom, hogy mi már nem leszünk, a dalok még lesznek.
4: Ebbe is érdekes lehet belegondolni, hogy már elnézést, hogy így mondom, de tényleg.
3: Hát igen, én a kollégáimtól, Isten nyugasztalja őket, akik már elmentek, és hát a szegény Máté Péter, akivel nagyon jóba voltam, soha nem volt olyan népszerű, mint halála után.
2: Emlékek a mai Star Portréban. Balázs Fecót hallgattuk.
1: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: hobbyradio.hu
6: A rádiót!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Kós Jánosra emlékezünk most.
2: Egy történet mesélek el csak. A fesztiválra készültünk. Ez mindig az Erkel Színházban volt. És akkor én már nős voltam. Egy privát hölgyet vettem el, egy nagyon szép privát hölgyet vettem el.
3: Szerelemből?
2: Igen. Mm-hmm. És mentem a próbára, a fesztiválra készültünk. És ezek a próbák mindig úgy történtek, hogy a Stúdió 11 meg a Rádió Szimfonikus Zenekar felmutat a színpadon, a Körmendi Vilmos vezényelt, és aki éppen próbált, az felmutat a színpadon, akárki a Korda, vagy az Araszki, vagy akárki. A többi énekes pedig lent ült a nézőtéren, ez délelőtt volt, és várt, hogy rákerül a sor. És én meg jöttem le, és mentem a nézőtérre, hogy leüljek, hogy rám kerüljön a sor. És akkor fölnéztem a színpadra, és ott egy hölgy énekelt.
3: Igen, lehet, hogy ott is tátva maradt.
2: Én ránéztem, tátott szájjal, és ott megálltam a lépcsőn, és jött az Espresszenekarból a Sia Attila, akivel dolgoztam már vagy 3-4 éve, aki nagyon jól ismert, és nézett rám, és csodálkozott, hogy mit bámulok? Azt mondja, mi van? Mit nézel? Há? És a DK-s Sarolta énekelt, és akkor azt mondta csak, hogy kérem-e? Én meg csak ennyit válaszoltam. Meg lesz. 5 perc alatt elváltam, és 5 perc alatt elvettem feleségül, és akkor mondta egyszer a Szenes Iván, hogy a szakmában csak egy szerencsés ember van, szerelemmel, a Kós.
3: Ide kell biggyesszek egy zárójelet. Mert csak úgy a mondatodban csak úgy benne volt, hogy 5 perc alatt elváltam, de hát ez tulajdonképpen egy mély fájdalom, az 5 perc alatt elváltam.
2: Nekem nem volt mély fájdalom, mert nekem, én oda mentem az első feleségemhez, aki egy nagyon kulturált nő volt, és mondtam neki, hogy ne haragudj, elválok, mert szerelmes lettem. És látta a szemembe, hogy ez nem egy vicc, meg nem egy izé, látta a lángolás biztos a szemembe, és beleegyezett. És tényleg minden probléma nélkül, piff-paff, dirdur, elváltunk, és megnősültem másodszor is, és mikor jöttünk le a házasságkötő terembe a lépcsőn, a dékán Saroltával, akkor a lépcsőn megálltam, és csak ennyit mondtam neki. Imádlak, szeretlek, soha nem foglak elhagyni. Egyet soha ne ejts ki a szádon. Jani, ne menj ki a Fradi meccsre. 50 év alatt vagyunk most már lassan, soha nem mondta. Ha éjjel 4 óra felkelnék, azt mondja, hova mész, mondom, megyek a Fradi meccsre. Jó, akkor jó szórakozást.
3: Megesett, hogy egyszer véletlenül alva jársz majd, és tényleg megtörténik, és akkor is hagyni fogja. Hát szóval ez így esett?

0: de egyébként ki választ? A férfi választ, a nő választ, vagy az élet választ?
1: Egyszerre választanak, két, négy szem választ. Egymásra néznek, és valami furcsa dolog történik. Olyan bizsergés megy végig a testeden. Másképp ülsz le, másképp állsz föl, másképp szólsz neki, mint ahogy eddig szóltál, hogy szervusz. Szervusz. Én úgy éreztem, hogyha nem ő vele leszek, akkor... Na jó, hagyjuk ezt. Elbőgöm magam.
2: Emlékek a mai sztárportréban. Kós Jánost hallgattuk.
3: Ez a sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Lassan evezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Aracki Lászlóra emlékezünk most.
2: Hát nem tudom, hogy ilyen létezik-e, de hogyha még egyszer születnék, és ugyanide, esküszöm, semmi nem változtatnék. Csak hát erre igen, édes kevés az esély. Hát gondolj bele, hogy ez még egyszer megtörténjen, ez azt jelenti, hogy nekem ugyanaz a szülői házaspárnak kellene lennie a gyerekei, anyunak meg apunak, és ugyanúgy kellene találkoznom a Fiatal Művészek Klubjába a szőke hölgyel, akit nekem megparancsoltam az Antal Imrének, a Törőcsik Bodrogi Társaságában és az Éva Társaságában, hogy légy szíves, a szőkét mutasd be.
1: Mire ő
2: azt mondta, hogy édes öregem, nem tudom utánozni annyira jól, a hölgy nem nagyon ismerkedik. Ahhoz képest, hogy másfél év múlva a feleségemet ismerkedett. Elszaladtam, hoztam egy üveg pezsgőt, két pohárral, mint egy bunkó. Mondom, ne haragudjatok, de most nem ti miattatok jöttem vissza, hanem a szőke miatt. És akkor mind a hárman röhögtek, és akkor én meg kicibáltam az Évát. Ennyi történt. Na de ehhez még egyszer, annak a Törőcsik Marinak is ott kell lenni, meg a Bodroginak, meg a... Érted?
3: Másképp hívják majd őket, más lesz minden szereplő, de lényegében is ugyanúgy ott lesz a szőke, ugyanúgy ott lesz, úgymond te mondtad, a Vigyori, majd hozd megint ő is egy italt.
2: Hát valami? Igen.
3: Lehet, hogy szódát.
2: Feleségemnek elmondom, hogy milyen jót akarsz neki. Ez poénnak szántam.
3: Örülök, hogy összeültünk.
2: Én még jobban örülök, nagyon jól éreztem magam. Most már csak egy kérdés van, aha, hogy mit szól a közönséget.
3: Hát azt ők mondják meg úgyis hát, magukban. És aztán szerintem megint találkozol velük, úgyhogy ez maga a válasz.
2: Köszönöm. Csókolom, szevasztok!
1: Emlékeztünk a mai Sztárportréban olyan vendégekre, akik nincsenek már köztünk. Benkő Lászlóra, Balázs Fecóra, Aracki Lászlóra, Mihályi Győzőre, Vas Gáborra, Kós Jánosra.
4: Ne búsuljatok!
0: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap néptől.
10: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
11: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
10: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
10: Kamu reklám.
13: Apu, egy mesztelen férfi rohangál itt az erdőben.
14: Hogyan hagy, kislányom?
13: De már háromszor hagytam, ő pedig negyedszer is akarja.
10: Kamu reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot, a tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is, enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagy szabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő, a legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 3-a hétfő. A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Daróczi Zoltán természetgyógyász, a Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnökét, a Természetes Egészség Megőrző Egyesület, a TEREM elnökét, valamint a Mandala Életfa Kft. És az Élőfény Oktató Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt, a munkahelyeden sor kerülhet erre a beszélgetésre. Küldetésed a természetgyógyászat. Ez nagyon szép és nagyon ősi tudomány. Hogy jutottál ide, és hogy kaptad meg a komplementer medicina díjat, ami magáért beszél?
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, akik akár élőben, akár később hallgatják meg. Vagy akár bármilyen csatornán. Hát köszönöm szépen, Éva, hogy így találkoztunk, mert a sokszínű akupunktúrán ott, ez egy konferencia, ott találkoztunk először, és bízom benne, hogy nem is utoljára. Én családi örökségként hozom vérvonalamon a népi gyógyászat, akkor úgy mondták, hogy népi gyógyászatnak a ismeretét, a hagyományait. Régebben ezen embereket úgy hívták, hogy füvesasszonyok, vagy kenő emberek,
0: vagy inazók. Boszorkányok.
1: Igen, csak a boszorkányokhoz egy kicsit a kereszténység hozzáadott egy ilyen negatív érzületű minőséget. Holott a boszorkány, ez a népi gyógyászatban abszolút más jelentett, nem ezt a negatívumot, ami a legtöbb ember fejében megjelenik. Van sajnos ilyen? Történelmünket tudatosan ugye tudjuk, hogy átírták, a régi népi hagyományainkat, ünnepeinket tudatosan ugye igyekeztek elfelejtetni, és ennek egy ékes példája, hogy 1867-ben a kiegyezés egyik ára az volt, hogy a Széchenyi által alapított Magyar Tudományos Akadémiába külföldi idézőjelbe tudósokat ültettek be, és elkezdték szisztematikusan elvenni a mi magyar hitvilágunkat, különböző hagyományainkat, történelmünket, és lehetne folytatni a sort. No, de ne ilyen messzire menjünk, hanem minden családban, minden régióban megvoltak azok az emberek, akik ismerték a természet titkait, és hát mondhatom, hogy akkor még lehetett ezt a szót használni, hogy ők gyógyítottak a természet erőivel. De nagyon fontos kitisztázni, hogy a mai napig a világ különböző pontjain vannak sámán gyógyítások, sámánisztikus tevékenységek, amely a fizikai elemekkel, tűzzel, vízzel, földdel, levegővel dolgozik. Itt nagyon fontos, hogy itt nem csak egy fizikai terápiáról van szó, hogy gyógynövény, főzetek, inazás, csontrakás és egyéb technikák, hanem egy ma úgy mondanánk, hogy egy mentális, tudati ráhangolódás is történik, illetve nem is, enélkül nem is lehetne ilyen jellegű gyógyászatról beszélni. De a tudatot lehet tágítani ugye horizontálisan, hogy a körülöttünk lévő világot vesszük figyelembe, és nekünk a magyar népi hagyományban úgynevezett táltos gyógyászatunk volt, és ennek az örökségét én is próbálom megőrizni, illetve kötelességemnek érzem, aki erre nyitott, továbbadni. A táltos hagyatékban benne van, hogy vertikálisan tágíthatja a tudatát is, tehát van a népi hagyományunkban alsó világok, ez nem egyenlő a judeo-kereszténységben leírt ugye alsó pokolbéli világgal, és vannak fölső világok, és ez sem egyenlő az úgynevezett mennyországnak leírt angyalok lakta, meg szentek lakta minőséggel. Ez egy más jellegű minőség, ha lesz idő, nagyon szívesen belemegyek még ebbe, tehát hangsúlyozom, hogy ez egy tudati váltás, ráhangolódás, amit ma megpróbálunk úgy mondani, hogy egy tudati, mély, belső átalakulás kellett ahhoz, hogy valaki ezeket a ősi hitrendszeri gyógymódokat tudja alkalmazni. Na most ez az én családomban is megvolt, van, én ezt őrzöm, igyekszem majd továbbadni, és a hallgatóimnak, tanítványaimnak is igyekszek majd továbbadni. Említetted, Éva, hogy megkaptam ezt a komplementer medicina díjat. Megmondom őszintén, engem egy nagy-nagy meglepetésként ért. Ez éppen egy konferencia volt, ahol a Magyar Integratív Medicina Szövetség és a Magyar Akupunktúrás Orvosi Társaság együtt tartott egy konferenciát, és nagyon sok jó ember találkozott. És a kezdetekkor, mikor kitüntettek embereket, ami ilyenkor ugye szokás és illik, és van még egy kitüntetettünk. Ugye én kameráztam. Felvettem ezt az egészet, én ott társadalmi munkát is vállaltam. Van a komplementer medicina díj. És akkor legnagyobb meglepetésemre ugye a dr. Csiszár Róbert bejelentette, hogy ezt a díjat én kaptam, és gyakorlatilag...
0: Le a kamerát rohantál és, hát, a tribűnre.
1: Nem engedtem, mert én annyira megdöbbentem, hogy fel sem fogtam.
0: Hogy te rólad van
1: szó. Hogy én rólam van szó, csak azt hittem nem jól hallok, mert abszolút nem vártam, és utána mondta a dr. professzor Hegyi Gabriella, illetve a díj átadását, aki oda ítéli, az a kuratórium, hogy a természetgyógyászatért így a munkásságom elismerése miatt véget kaptam én meg ezt a díjat, ami egy szép gesztus, de egy felelősség. Felelősség abban, hogy a népi gyógyászatból átöröklött természetgyógyászatot, ezt tisztán próbáljuk megőrizni az utókor számára.
0: Zoltán, meséltél táltosról. Ide betesszük akkor az első zenédet, amit te választottál ki, Karaul. Miért Karaul a neve?
1: Hát, ha majd meghallgatják a hallgatók, ez nem is egy zene,
0: egy szöveg,
1: hanem Koppány Nembéli János fia Horváth György, Tokmak Karaul táltos. Ő volt az az ember Magyarországon, aki a családfáját Kubilaj kánig, tehát Krisztus előtti időszakig vissza tudta vezetni. Ő mindenki által egy elismert, ő táltos volt, és meg kell említeni Szűcsné Morgúj Margit, hitoktatót is, aki a diploma munkájához, illetve szakdolgozataihoz a világvallások mellé bevette a magyar népi táltos gyógyászat hitrendszerét is. Margit, vagy Manyika, úgy emlékszünk rá, hogy Manyika, által találkoztam én Karaullal, aki Tatárváron élt akkor, amikor én találkoztam, közelebbi kapcsolatba kerültünk, ő nem fogadott el azért bárkit, akit bemutattak neki. Én nekem volt szerencsém több hosszú hétvégét kettesben tölteni ővele, így kaptam különböző betekintéseket, divatos szóval ma ezt azt mondjuk, hogy beavatásokat a ő életén keresztül ebbe a hagyatékba, amit úgy lehetne mondani, hogy Vasalbertnek van egy könyv, hogy hagyaték. Azt érdemes elolvasni, akit érdekel ez a téma, és hát segítettük úgy, ahogy tudtunk, tehát kaptunk szellemi ősi táplálékot, segítettünk megcsináltatni a fogát, kályhát vettünk neki, a házát igyekeztünk renoválni anyagilag, meg a két kezünk munkájával néhányan, és így valahogy így ez sodort ez a helyzet egészen odáig, hogy a gyógyítói minőségekbe nem ő tőle, ő általa, attól a táltos hagyomány vonalától kaptam én úgymond beavatásokat, aminek következtében én tudom végezni a gyógyászatnak különböző területeit, illetve megkaptam a jogot arra, hogy mennyegzőt is tarthatok ősi magyar szokás szerint, illetve ha eltávozik, úgy mondták rég, hogy testvérünk, akkor az utolsó útjára is elkísérhetem, és nyilván Magyarországon ez egy kicsit nehéz, és akkor megbeszélem a tiszteletessel, a pappal, hogy ő elmondja magáét, és utána én elmondom a magamét ősi szokás szerint, és ez megvan ennek a kerete, megvan ennek a szertartás rendje. Tehát ezt Karolnak a hangját hallják a kedves rádió hallgatók, amely 2008-ban a kurultájon az első törzsi gyűlés, ez egy hagyományőrző ünnep a kurultáj, akkor hangzott el ez a szertartás kezdetén Karaulnak a hangja. Így emlékezzünk rá, és hadd jöjjön akkor nem zene, ez egy visszatekintés az ősök erejére. Köszönöm szépen!
2: Szólok minden igaz magyarhoz! Aki itt van testével, tiszta lelkével, igaz tenni akarásával, a füves pusztán végig suhan az ősturáni lélek. Hát ma itt vagyunk, és erről beszélünk, és ezért gyújtunk együtt tiszta lélekkel szertüzet, hogy szívünk, lelkünk és fohászunk felszálljon a hetedik égbe, ott, ahol a dicső múltú ősök, a mind haláli kühősök, akik zászlót, esküt, hazát soha nem cseréltek, de mint halálig az ősi honért éltek. Merjél hazádban magyar lenni napkelettől napnyugtáig, és ha azt látod, hogy gyalázzák családod, hazádod, dobbancs oda, hogy nem tülöm. Nincs annyi pénz, nincs annyi kincs, ami felérne azzal, amit őseink nékünk igaz szóval meghagytak. Hűség, bátorság, becsület. Ez a magyar lelke és vezérlő szelleme. Ennek a szellemiségével kívánom a szertüzet meggyújtani, és turáni szitja fajtáim meg fogják érteni azt a szót, a fohászt, amit most elmondok. Veli ej ali albati birve siham, Izuze mankja muram, veli ram, no csak jasa debletele, no csak jasa debletele, Izuze mankja muram, veli ram, jaziste, jaziste, no csak bodom, tengrinen.
0: A Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnöke vagy. Mivel foglalkozik ez a szövetség, és kik a tagjai?
1: A Magyar Integratív Szövetségnek a gondolata egymástól függetlenül sok embernél felmerült. Össze kellene fogni azon szövetségeket, egyesületeket, alapítványokat, amelyek Magyarországon a természetes gyógymódokkal foglalkoznak. Itt meg kell említeni alelnök társamat, megboldogult dr. Radnai Andreát, amely a Magyar Homeopata Szövetségnek volt az elnöke, sajnos már nincs közöttünk, professzor dr. Hegyi Gabriella asszonyt, a MAOT Magyar Akupunktúrás Orvosi Társaságnak a alapító elnökét, és hát mellette több szövetség, egyesület, tehát ezek jogi személlyel rendelkező, ez egy jogi státuszú jogi személy, egyesületek, szervezetek lehetnek tagjai. Ez egy ernyő szervezet a szövetség, amely igyekszik tömöríteni és közös célokat meghatározni a természetes gyógymódok oktatására, a alkalmazására, a természetes gyógymódokat igyekszik összefogni, és természetesen ezt a szakmai potenciált, ezt igyekszik a kormány felé is képviseleti feladatokat, jogköröket ellátni az éppen aktuális egészségügyi kabinet felé. Hát ebből még kevés felkérést kaptunk, de egy óriási szakmai potencia van ebben a szövetségben, mert tagjaik között vannak ugye az említett homeopata, ugye nem is tudtam, 4 homeopata szerveződés van Magyarországon, akupunktúrások, különböző masszázsterapeuták, és egyéb egészséggel foglalkozó, gyógymódokkal foglalkozó szervezeteket tömörít ez az ernyő szövetség. Tehát várjuk a hallgatóságból is azokat, akiket ez érdekelhet.
0: A terem elnöke is vagy. Mi a célja? És kik lehetnek a egyesület tagjai?
1: A terem egyesületi forma. Előtte megelőzt meg kell lenni a természetes gyógymódok baráti társaságát. Ez volt a TEBA. Amikor szintet léptünk és erősödtünk, akkor azon tagokból, és még jöttek hozzánk természetesen, született meg a Természetes Egészség Megőrző Egyesület, mint jogi személyű civil szervezeti státusz.
0: Ez a terem.
1: Ez a terem egyesület. Ez benne van a nevében is, hogy valamilyen szinte majdnem teremt, de mindenkinek van egy személyes tere. Ezt úgy mondták régen, hogy terembura, emlékszel, bár ez egy picit olyan káromkodásnak hangzott, de ez azt jelenti, hogy az én terem és a te tered időnként egybe ér. A másik, hogy sok-sok terem embert meg lehet tölteni, akik hasonlóan gondolkodnak, és a név utal arra is, hogy teremtsünk együtt egy szebb jövőt gyermekeinknek és az utánunk következő nemzedéknek. A tagjaink körébe várjuk azon természetgyógyászokat, akik szeretnének szövetségbe tömörülni, olyanokat, akik nem természetgyógyászok, de tanultak, vagy tanulnak természetgyógyászatot, vagy annak valamilyen ágát, illetve olyanok is vannak tagjaink között, például jogászok, akik a természetes gyógymódok szerint élik az életüket, családanyák, családapák, vagy éppen biokertészekedik, vagy éppen bio sört, vagy élelmiszert árul, vagy szappant főz, vagy bármi, akik egy ilyen hálózatot szeretnénk kiépíteni szerte az országba, hogy a hasonló gondolkodású emberek tudjunk egymásnak segíteni. Mint ahogy régen, tudtuk, hogy az almafát tőled veszem, a sajtot tőled veszem, a mézet tőled veszem, mert a te személyed egy garancia. Régebben így működtek a kis közösségek, mi ezt szeretnénk visszahozni, ápolni, és az egész országban ezt valahogy sejtszinten megvalósítani. Tehát ezt ehhez is várom a kedves érdeklődőket a rádió hallgató közül.
0: Itt van a Mandala Életfa Kft. Is. Mutasd be!
1: A Mandala Életfa Kft. Az én cégem, mert ugye itt Magyarországon van is egy mondás, hogy meg kell adni, ami a királyé, meg kell adni, ami az isteni. Tehát ma a jogi keretek között én, hogy tudjam ellátni a feladatomat, a rendelőt, ehhez egy Kft.-t hoztunk létre. Ez egy gazdasági társaság, illetve különböző gyógytermékeket forgalmazunk, mert a vendégeimnek, betegeimnek, pácienseimnek szükségük van különböző gyógytermékekre is. Na most itt az én személyem a garancia, illetve barátaink a garanciák, hogy olyan gyógytermékeket juttatunk el az emberekhez, mert például 150 kilométerről, vagy még messzebbről nem életszerű, hogy meg tud jelenni a rendelőben hetente, vagy két hetente, ahogy kellene a terápiás folyamat szempontjából. Ezért megrendeli azt a gyógynövényt, krémet, vagy egyéb technológiát, vagy éppen könyveket tud rendelni, amiben a tudását tudja fejleszteni, gyarapítani. Na ezért kellett létrehoznunk a Mandala Életfa Kft., amelynek egyik tevékenysége a humán egészségügyi ellátás, rendelő, másik tevékenysége a kiskereskedelem, ahol saját termékeinket is, és jó minőségű egyéb gyógytermékeket forgalmazunk, illetve különböző egyéb tevékenységeket is végzünk, például szervezéseket, konferenciákat, előadásokat, és ezt mind-mind ugye a mai világban, hogy én tudjak tartani egy művelődési otthonba előadást, számlával tudják nekem kifizetni a tiszteletdíjamat, hát ebbe is segít ez a Kft. Mint gazdasági társaság.
0: Most visszatérve, amit mondtál, hogy 150-200 kilométerre nem tud részt venni, nem tud hozzád menni, és ilyenkor megkülditek ezt-azt-amaszt, ami megérkezik a beteghez, és utána csinálja saját maga.
1: Így van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy először mindig fontos egy egyéni, személyes térben lévő találkozó, konzultáció, állapotfelmérés.
0: Minimum.
1: Ezt meg tudják oldani, hogy például Angliából, Amerikából, Kanadából, amikor itthon vannak ugye ünnepekkor, húsvétkor, karácsonykor, pünköskor hazajönnek az emberek, akkor ez fél évvel előtte időpontot foglalnak, hogy Zoltán, utazunk haza, akkor írjál be, és akkor ők rászánnak akár 4-5 órát is, velük foglalkozom. Ez már fél évvel előre be vannak írva az emberek. És ott megbeszéljük, és használjuk a technika vívmányait, de ne legyünk függők tőle. És utána már úgynevezett az online világ adta lehetőségekkel tudjuk tartani a konzultációs lehetőségeket, illetve megmutatom, hogy figyelj, így szed a cseppet, így kent a krémet, így masszíroz magadat, így használd ezt a technológiát, ami sokféle technológia van már. Szerencsére vagy nem szerencsére, ebben most nem mennék bele, de lehet távol lévő embereknek is segíteni. Ez lenne a cél.
0: A másik az Élőfény Oktató Kft. Itt szintén ügyvezetőként tevékenykedsz. Miről szól ez a munka, ez a Kft.?
1: Amikor ide leültünk, meggyújtottam itt egy gyertyát. Ugye a gyertya fénye jelképesen mindig is a tudatosság tiszta fényét jelentette. Úgy mondták ezt, hogy átjáró. A látható és a nem látható világ között. A gyertyaláng egy meghittség, egy kapu, amit tündérek nyitnak vagy zárnak. Az Élőfény Oktató Kft., mint a nevében is benne van, oktatással foglalkozik, felnőtt oktatással, bár én tartok egészen bölcsődétől kezdve időskorú embereknek is képzéseket, oktatásokat. A Kft. Keretein belül tudjuk végezni a különböző akkreditált és nem akkreditált képzéseket. természetgyógyászatot oktatunk, gyertyázás, köpölyözés, mokszálást, különböző gyógymódokat oktatunk, és ennek megvannak a meghatározott keretei a magyar jogrend szerint. Tehát ezek nagy részét lejelentjük a felnőtt akkreditációs rendszerbe, ott nyomon lehet ezeket követni. Tehát ha egy hallgatót én felkészítek természetgyógyásznak, az oktatónak a kapcsolati rendszerén keresztül tudjuk ezt a képzést megtenni, és ezután a KFT által adott tanúsítvány alapján és segítségével tud majd bejelentkezni a OKFÖ, most éppen úgy hívják, hogy Országos Kórházi Főigazgatóság, amely a vizsgákat szervezi és lebonyolítja. Tehát a oktató KFT-nek ez a szerepe, hogy tudjon, eljusson mindenhova. Engem hívtak már Soprontól kezdve Kolozsvár,

0: tapasztalom és vallom, mind a képzések, mind a egyéni terápiák szempontjából, hogy igazán belső megélés és magunkkal való személyes foglalatosság nélkül nem nagyon lesz változás. Tehát ma divatos, idézőjelben a divatos, hogy nagyon sok idézőjelbe mester, vagy más szó keletről átvetsz, hogy gurut olvasunk, használunk, de attól, hogy valaki hallgat, előadásokra jár, attól még senki nem fog meggyógyulni, vagy idézőjelben megvilágosodni. Mindaddig, ha csak belső munkát el nem kezdi. Ez az út viszont eléggé göröngyös. Na most a legtöbb ember ezt idő előtt abba hagyja. Tehát belső megélés nélkül, amit itt felvetette, hogy testi, lelki, szellemi harmónia, ez egy illúzió. Ha önmagán csak annyit kezd el, hogy leteszi a függőségeit, például a cigarettát, kávét, édességet, vagy bármit, megáll, elkezd tornázni, mozgást csinálni, nehogy Isten, jóga vagy csíkunk, az már egy lépés a belső önmaga megmunkálása felé. Ez egy nagyon furcsa dolog a mai világban, ugyanis erre sajnálatos módon épült egy iparág, amely a kényelmes emberek igényeit igyekszik kielégíteni. No, hát én ezt elmondom, és ezzel időnként konfrontálódok, de ez így van, itt van egy példa, például az online képzések rendszere, van, amit át lehet adni online világban, természetesen, de nem, nagyon sokat nem a természetgyógyászaton belül, tehát hogy érjek hozzád, milyen annak a növénynek az illata, annak a aromának az illata, azt a mokszát hogy tartsam, a füstje mit jelent, azt egy online keretek között nem lehet átadni.
1: Rendelődben fizikai, energetikai, készségfejlesztő és önismereti kezelések is történnek. Mégpedig hogy és hol van a rendelőd?
0: A fizikai az, amikor én kezdtem, ugye népi csontkovácsolás gyógyászatot kezdtem, ezt a mai napig van, akinél végzem, maradtak régi kuncsaftok vendégek. Fizikailag hozzádérek, megnézem a gerincedet, előtte csinálok egy állapotfelmérést, erről nem tudom, lesz majd később szó, hogy vizuális állapotfelmérés, vagy energetikai, tehát fizikailag ott vagy, és kezellek. Energetikailag is tudlak kezelni, amikor ma divatos szóval azt mondjuk, hogy aurában történik egy beavatkozás. Nagyon sok terápia átmenetet képez a fizikai sík és az energetikai sík között, tehát a durva anyag és a finom anyag vagy energia között. Ilyen például a bakvirág terápia, a gyertyázás, a hangtálak, a mokszálás, az aromaterápiák nagy része, és lehetne az ingával, szenzibillel, pálcákkal történő kezelések, gyertyás kezelések. És a tudati terápia, én alatt azt értem, hogy úgy lehet mondani, hogy módosult tudatállapot. Ma a nyugat nemes egyszerűséggel meditációnak hív minden, holott a legtöbb esetben csak egy relaxáció, egy kontempláció, egy vizualizáció történik, ami jó, de nem meditáció. Ugye én Japánban is tanultam, úgy mondják, hogy Satori, tehát a tiszta tudat eléréséhez való út, úton járás. Na most ez a nyugat igyekszik lerövidíteni, és
1: igyekszik nem fontossá tenni.
0: Hát igen, hát emiatt ugye kedvesen mosolyognak a keletiek, akik mögött van több meditatív év vagy évtized, de a nyugati ember hajlamos mindent gyorsan, azonnal hip-hop megoldani. Na most nekem a segítséget adta, amikor találkoztam dr. Daubner Bélával, aki elindított ezen az úton, és azt mondta, hogy Zolinak hív, hogy te olyan képességeid vannak, készségeid, amit hoztál. Akkor legalább tudd, hogy mit csinálsz. És így lettem hallgatója

0: az integratív pszichoterápiás egyesület hallgatójának, ahol nagyon sok ilyen jellegű tudati technikát tanultam és tanulok a mai napig, szupervízióra járok a mai napig, illetve a Magyar Pszichodráma Egyesületnek, ahol ott is már a felsőfokú képzést is elvégeztem, tehát pszichodráma vezetőként is tevékenykedek, ami egyéni, egy csoportos terápiát is jelent. Ez egy hosszú-hosszú út, tehát én már 20 éve gyakorlom ezt az utat, tehát nem elég egy képesség, hanem ezt a képességet munkálni és ápolni kell.
1: Mint egy énekesnek és egy zenésznek.
0: Így van, így van.
1: Hol van a rendelőt, még nem árult?
0: Igen, elnézést, itt elszaladt a gondolat. Van egy rendelő Debrecenben a Jászai Mari utca 4 szám alatt, a honlapomon a természetes gyógymódok. Ez az én honlapot, megvan a pontos cím, illetve a Budapesten is, hát itt nem rendelőt, hanem stúdiókban fogadok vendégeket az oktatásaim előttem való napokban, illetve most kezd kialakulóban lenni a 12. kerületben majd egy központ, ahova vezetőnek hívnak, ahol igyekszünk összefogni és kialakítani az egészség tudatosság iránt érdeklődőket. Illetve van egy, ahol most is beszélgetünk, a Hungária körúton. Ebbe a kis helységbe is időpont egyeztetéssel lehet jönni és találkozunk.
1: Az immunrendszer erősítését egy új alternatív módszerrel csinálod. Mi az?
0: Hát ez nem annyira újnak számít. Ez többféle módszert és technológiát foglal magában. Ugye mindig azt mondjuk, hogy nincs terápia, állapot felmérés, vagy orvos tanítványaimnak azt mondom, diagnózis nélkül. Ezt fel kell állapítani, meg kell állapítani, és úgynevezett alkati jellemzőket kell figyelembe venni. Tehát, hogy mindenkire ráhúzzuk ugyanazt, az a mesében van, vagy a reklámunkban van.
1: Nincs tehát, két azonos ember.
0: Így van. Tehát az alkati jellemzők feltárása után lehet alkalmazni, és a keleti gyógyászat rejtelmeinek a kincseit vesszük ilyenkor figyelembe, de megvannak az úgynevezett hullámtér technológiák is, ami azt mondjuk, hogy új, de mégsem új, mert a rigvédákban le van írva a hullámtér technológia elve. Ennek vannak technológiai lebonyolításai, például Wilhelm Edmund Reif tanítványa volt a Hulda Clark, a zapperelés, vagy a plazma technológia, vagy a terahertzes technológiák vannak, amely nem újak. Régiek, csak a mai kor emberének tűnik
1: újnak.
0: De ez nagyon-nagyon-nagyon régen megvolt, mint a mágnes terápia, amit nagyon régen alkalmaztak, az ásványgyógyászatban alkalmazott részek. A mai kor embere technikai vívmányokkal finomítja ezeket az elveket. De az elv nagyon régi. És ebben benne van a hangterápiától kezdve a finom energiák terápiájáig sok minden.
1: Nem új keletű az a felfedezésem, vagy feltételezésem, hogy a rák kialakulásáért paraziták felelősek. Mi a véleménye?
0: Így van. Na most ez a mai nyugati orvostudományban vannak tabuk. Ez egy ilyen tabu kategóriája, és nagyon sokan azt valljuk, hogy igen, szinte minden esetben lehet találni parazita terheltséget is. De a orvos képzésekben ez még a mai napig nincs úgy benne. Tehát olyan orvos kollégák tudják ezt elfogadni, akik már nyitottak, és utána tanulnak különböző dolgoknak. És ez megint a mező és a hullámtér technológia igazolta már ezt a folyamatot, de ne felejtsük el, ott van parazita, ahol neki táptalaj van. Például toxikus anyagok felhalmozódása. Tehát, ha úgy nézzük, akkor a környezeti hatások következtében megnövekedett méreg toxikus terhelések következménye, hogy több parazita terheltség van, na de a parazita az egy gyűjtőnév, nem csak a klasszikus giriszta, orsóféreg, borsóka, gomba parazita, hanem parazitának lehet ma már mondani úgynevezett spirituális parazitákat is, hogy régen úgy mondták, hogy energiavámpír. Energiát szív valaki, tehát ez lehet tudatos vagy tudattalan ember, illetve a szellemtudományi tanok megkülönböztetnek nem látható minőségű lényeket, amit a népi gyógymódok is mondtak, hogy lidércek, tündérek, manók, ármány, mondta a magyar népi gyógymód, ezek különböző entitások, és ez is ebbe a parazita terheltségbe tartozik. Csak ez már megint egy olyan terület, ami a nem megfogható világ kategóriájába tartozik, és valaki ettől úgymond megijedne, ezért nem is szoktam mondani, most itt megemlítettük, de ezt bővebben ki kellene majd fejteni, hogyha erre lesz mód és lehetőség. De például parazita terheltség, a megnövekedett elektroszmog terhelés is, ami valljuk be, egyre inkább erősödik, egyre nagyobb lesz belőle. Tehát a parazita szó mögött nem csak a fizikai értelemben vett paraziták, élőlények vannak, hanem energetikai és egyéb tudati paraziták is ide tartoznak. És itt összeér, amit a pszichoterápiák is mondanak, hogy a daganat az egy káosz a tudat szintjén. Tehát egy daganat terápiát csak fizikai síkon megoldani tüneti terápiát jelent. És hosszú távon nem lehet. Tehát ha belül nem indul meg egy belső átrendeződés
1: a fejben,
0: a tudatban, a lélekben, akkor az a daganat ki fog újulni.
1: Tehát ugyanazt mondod, mint Pasteur nagy ellenfele békám.
0: Vagy Fleming.
1: Igen, vagy Fleming, hogy a korokozó az semmi. A millió, a test, a gondolkodás, a lélek az a minden.
0: Így van.
1: A tudat erősebb, mint a matéria.
0: Így van. De tegyük hozzá, ha a tudat erős, de a fizikai test már erőtlen, akkor hiába akarja a fizikai testet, a tudat kezelni, ha már nincsenek meg az építő kövek. Együtt kellene ezt a kettőt alkalmazni.
1: Ott van építőkőnek az őssejterápia. Mit szólsz hozzá?
0: Például azt is lehetne mondani, ez is az őssej, tehát mindig vannak őssejtjeink, mindig képződnek bennünk, ugye oktatjuk mi is, hogy a lapocsontokban, bordákban, szecsontban, medencében, tehát onnan veszik
1: köldökvér,
0: a köldökvér, így van,
1: kere.
0: Így van, így van. Tehát vannak, tehát olyan, ezeket lehet egyrészt, vannak nagyon jó növényekből, állatokból kivont
1: szarvasaggal.
0: Például, vagy placentából kivont anyagok, vagy fokhagymából, vagy algából, sok van. Na most nyilván ezek közül a éppen aktuális üzleti érdekek valamit felfognak, és akkor ajánlanak. De óvatosan, és az alkati jellemzők figyelembe vételével kell. Ha mindenkinek ugyanúgy működne, ha nem ön a földön beteg ember, mert akkor mindenki ezeket használná, szedni külsőleg, belsőleg. Tehát óvatosan kell ezeket használni, nem lehet megspórolni az alkati jellemzők figyelembe vételét, és ne felejtsük, az őssejterápia nem csak arról szól, hogy beszedek fizikai síkon valamit, hanem tudati ráhangolódás is kell, és lelki tudati tisztulás is kell egy őssejterápiának, mert említetted, a tudat meghatározza az anyagot. Tehát, ha csak valaki fizikai síkon, én is ajánlok ilyen kapszulákat, folyadékokat, akit úgy gondolunk, hogy kell neki, de mindig felhívjuk a figyelmet, a tudatilag is változzon.
1: NASH vizsgálat, a jövő terápiája, mi ez?
0: Megjelent egy fogalom, tudomásom szerint az 50-es években a Rupert Sheldrake nevéhez köthető, és később Magyarországon a László Ervin, a római klubnak az egyik alapítója, Budapest klub egyik elnöke volt, hogy morfodinamikus genetikai kód, morfogenetikus mintázat, morfodinamikus mező. Tehát ez megjelentés nagyon hasonlít, amely a rigvédákban, ájurvédában megvan ez a mező elméletek. A NASH terápia egy mozaik szó, és azt jelenti, hogy a humán, bocsánat, magyarul, emberi energia térben lévő elváltozásokat vizsgálja.
1: Tehát a csít.
0: Akár ma ezhetjük csínek, igen, ennek különböző változatait, különböző síkokban. Képzeljünk el, mint egy hagymát, a hagymának különböző rétegei vannak. Lehántom a külső réteget, alatta van még egy réteg, és még egy, és még egy. És a terapeutától és a páciens terhelhetőségétől függ, hogy meddig tudunk haladni egy adott terápia folyamát. A NASH vizsgálat ezt vizsgálja, igyekszik feltérképezni, és az adott egyén számára érthetővé tenni, hol vannak az alkati gyengeségei.
1: Blokádok?
0: Blokádok, energiablokkok, hol kell belenyúlni a rendszerbe. És terápiás cseppecskék is vannak, amiket a mezőt lehet, az emberi energia mezőt, divatos szóval aura, de ez nem ugyanaz, hanem ennek ez egy finomabb, oszthatóbb minőség a mező, mint az aura, és ezeket netseppekkel, úgynevezett kezelésekkel, energiakezelésekkel lehet nagyon jó eredményeket elérni.
1: Azt mondtad már, hogy a gondolatok elektromágneses mezőhöz hasonlítható tereket hoznak létre, az érzelmek is. Az emberi testnek, vagy az embernek milyen szintjei vannak, milyen mezői, vagy hogy mondanánk ezt? Van kémiai, biológiai, mentális?
0: Igen, így van. A nyugati világ ugye ezeket mondja, ahogy te elkezdted felsorolni. Ez ugyanígy igaz a tudatállapotokra is, ha már ide tartozik ez a téma. Ugye a nyugaton úgy kell oktatnunk, hogy van a normál tudat, az álmodó tudat és az alvó tudat. Keleten még hozzátesznek egy tuina, egy tiszta tudat minőséget is. A tiszta tudatnak különböző fokozatai vannak. Én, ahogy Japánban tanultam meg, nem csak ott, hanem különböző helyeken még, 49 féle minőséget különböztetnek meg a keleti tanok a tiszta tudat szempontjából. Na most mi bekopogtatunk ezen előszobákba, és valameddig eljutunk egy emberöltő alatt. De vannak dolgok, amit én is ugye hoztam képességeket, és igyekszek majd átadni arra érdemeseknek, hogy ezt a tudatosságot tovább kell majd vigyük. És különböző szintek, rétegek vannak, keleten ezt úgy is mondják, hogy úgynevezett szidhi képességek, amelyek az átlagember számára misztikusnak tűnnek. Ilyen például, hogy ráérzünk a másik ember gondolatai, telepátia, gondolatolvasás, ráérző, rálátó, tisztánlátó képességek. Ugye van a köznyelben is már, hogy tisztánlátó, tisztánérző, tisztánhalló képességű emberek. Ez időnként teher is lehet, mert a fantáziát és a valóságot megkülönböztetni, a hamisat az igaztól megkülönböztetni, ez egy nagyfokú alázatot és önismeretet igényel. És akiből ez hiányzik, egy ilyen misztikus képesség, gyűjtőnéven hívjuk így, kinyílik, ez veszélyessé is válhat, egy gyenge tudatosságú lélek számára, mert akkor a isteni mindenhatóság állapotának az illúziójába sodródhat bele. Erre van jó néhány példa, sajnos sok ilyen ember elcsúszik, ezért kell egy vezető és egy emberi szakmai alázat, aki ilyen úton jár.
1: Zoltán, időnk lejárt, találkozunk a jövő héten, egy szép mondatot búcsúzóul szeretnék tőled hallani.
0: Isten áldása kísérje mindenki útját, aki az egészség, tudatosság felé elindul. Mindenkinek jó kedve megmaradjon, áldás legyen mindenkin. Köszönöm szépen!
1: Ezzel a szép gondolattal befejezzük a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Daróczi Zoltánnak, hogy elkezdte munkáját bemutatni, és minket felébreszteni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
0: Isten áldjon bennünket.
1: Tehát Daróczi Zoltán és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bus Éva.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzik a medencetöltést vagy az autómosást. A Dunamenti Regionális Víz ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyú rendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei. Ma is napos idő várható általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Szinte unásig halljuk, hogy mielőtt bármit is rendelünk a világhálón, ne csak GPS-en elfogadjuk, hanem valójában el is olvassuk elejétől végéig a cég általános szerződési feltételeit. Mert ha gondunk akad, bizony nagyot koppanhatunk. Még mindig nagyon sok ugyanis a tisztességtelen kikötéseket tartalmazó ASF. Szerencsére a Fébész évről évre vizsgálja ezeket. Ma összeszedjük, hogy mik azok a feltételek, amelyeket, ha meglátunk, a saját érdekünkben ott semmiképp ne vásároljunk. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és még egy webáruházakkal kapcsolatos témánk van, mégpedig az, hogy egy hallgatónk bukkant rá egy weboldalon a következő szövegre, persze mondanom sem kell, hogy jó alaposan elrejtve. Szó szerint idézem. A webáruház jogosult valamely paraméterében eltérő termékkel teljesíteni a megrendelést a fogyasztó beleegyezése nélkül. Furcsa kikötés, egyáltalán megtehetik? Erről is szó lesz a mai műsorban, mint hogy arról is, hogy hova lehet fordulni, ha egy európai külföldi webáruházból vásárolt műszaki cikk elromlik, mégpedig azon a bizonyos egy éven belül. Hol kell, illetve lehetne indítani a javítást, itthon vagy külföldön. Aztán, mi van, ha megszűnik, pontosabban kivonul Magyarországról egy áruházlánc? Mi lesz az ott vásárolt készülékek kötelező jótállásával? Vagy ilyenkor bukhatunk mindent? És jogos-e, ha elmaradó, meghirdetett és előre kifizetett programok vagy koncertek jegyárait nem akarja visszaadni a rendező cég? Mit lehet tenni ilyenkor? Legyinteni és a veszteség listára írni, vagy azért van mit tennünk? És végül, de nem utolsó sorban, gazdálkodj okosan! Hogyan lehet úgy használni ebben az elmúlni nem akaró forróságban a klímát, hogy az jó legyen? Hitek és tévhitek, és nem mellesleg pénztárca kímélő tudnivalók. Rengeteg a témánk mára is, úgyhogy már is belevágunk. És a stúdióban már itt is van Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő. Köszönöm, hogy megint eljöttél hozzánk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
0: Sok izgalmas kérdéssel készültem neked, persze nem én vagyok ilyen okos, hanem a hallgatók meg az ismeretségi kör sorra bombáznak olyan kérdésekkel. Azt hiszik, hogy én tudom rá választ, de hát te itt vagy szakértő, és majd te megmondod a választ. Az első, amit fölvetnék, hogy hova lehet fordulni, ha egy európai, és ezt már megkérdeztem, azért tudom, egy európai, de külföldi webáruházba vásárolt valaki egy műszaki cikket, nyilván az nem két fillér volt, és egy éven belül tette, mert már ezt is tudom, viszont elromlott ez a készülék. Hol kell elindítani a javítást, vagy a jótállási ügyeket, itthon vagy külföldön?
1: Az az alapvető szabály, hogy mindig a vásárlás helyén kell a minőségi kifogást elindítani. De a vásárlás helye ebben az esetben az a cég, aki a webshop
0: mögött
1: áll.
0: Nem a számítógép a vásárlás helye.
1: Így van, igen, hát ülhetünk a képernyő előtt, és mondogathatjuk neki, hogy javítsd meg, de lehet, hogy ő nem fogja. De a mögötte álló cég, tehát aki a webshop mögött álló cég, azt kell megkeresni. Nyilván egy külföldi webáruház esetében, azért az sem teljesen mindegy, hogy Szlovéniában, Szlovákiában, vagy pedig Franciaországban van.
0: Azt hiszem Csehországban volt.
1: De
0: vagy
1: hogy
0: Pozsonyban, Bratislavából.
1: Az a lényeg, hogy mindenképpen fel kell venni ők a kapcsolatot, jelezni kell, hogy én itten Magyarországon székelek, ők pedig ottan. Milyen megoldást javasolnak erre? Nagyon sok webáruház, amelyik külföldre szállít, föl van erre készülve, és futárszolgálattal, kiküldött futárral, vagy akár csomagpontra történő feladással, akár téríti is, hiszen térítenie is kell, csendben mondom, az átküldési, az a szállítási költséget, hiszen ugye amennyiben meghibásodik egy termék és hibás teljesítés van, akkor a teljesítéssel kapcsolatos, tehát a kijavítással, a kicséréssel kapcsolatos mindennemű költség mindig a kötelezettet, azaz a webáruház mögött álló céget terheli. Tehát, ha van kész megoldása, akkor emzően vagy azt fogja mondani, hogy adjuk föl, megvizsgálja, és hogyha jogos, akkor vissza fogja fizetni a feladás költségét is, ebbe szerintem még bele lehet menni, érthető, hogy ők is félnek attól, hogy földhöz csaptuk, és igazából ebből eredő hibája van a terméknek, akkor nyilván nem neki kell fizetni a szállítást, de alapvetően nagyon sok cég, mondom, föl van erre készülve, és eleve ki is fizeti a visszaszállítási költséget, be fogja vizsgálni, majd ki kell állítania ugyanúgy egy jegyzőkönyvet, ahogy minden más boltnak, amikor hibás teljesítésről beszélünk.
0: Mert Európai Unión belül vagyunk.
1: Így van, bár ez a jegyzőkönyv, ez kifejezetten egy magyar szabályozás, eléggé bonyolult is mondjuk az Európai Unió más országaihoz képest, de azt gondolom, hogy nem baj, mert így van egy bizonyítékunk, hogy mit adtunk le, mit szeretnénk, milyen hibát láttunk, és a boltnak pedig vissza kell jeleznie, hogy ő hogyan reagál a mi
0: Bocsánat, igényünkre. Tehát, hogyha egy magyarral áll viszonyba, akkor neki úgy kell viselkedni, mint a magyarországi cégeknek. Magyarul ebbezzel azt akartad mondani?
1: Lehet, hogy ezeket volna kezdenünk. Igen, ezt mindig elmondjuk, és sosem szabad elégszer elmondani, vagy sosem lehet túl sokszor elmondani, hogy egy Róma 2 nevű szabályozás miatt a fogyasztó, tehát természetes személy vásárol terméket az Európai Unióban, akkor teljesen mindegy, hogy melyik országból vásárolta, a fogyasztó, azaz a vásárló lakóhelye szerinti ország joga érvényesül. Tehát ha a cseh, vagy szlovák, vagy svéd webshopból veszünk Magyarországra terméket, akkor neki meg kell felelnie a magyarországi fogyasztóvédelmi jogszabályoknak. Aha. Akkor is, ha ismeri őket, akkor is, ha nem.
0: Én ezen egy kicsit elgondolkodtam, viszont hogyha nem hajlandó, akkor hova, akkor az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz forduljunk, hogy nem hajlandó ezt ő így csinálni, mint ahogy te ezt elmondtad?
1: Igen, azért mondom, hogy nem mindegy, mi akadunk ki. Azon ne akadjunk ki, hogyha nekünk ki kell fizetni egy elfogadható költséget, ez ugye jellemzően határon túl egy olyan 10 000 forint körüli összeg
0: igen,
1: lesz
0: igen.
1: visszaszállításért, vagy akár fogjuk és vigyük vissza neki. Ebben az esetben azt gondolom, hogy én még nem akadnék ki a magam részéről, de amennyiben elutasítja, amennyiben beveszi, és indokolatlanul, hogy mondjam, nem foglalkozik a kérdéssel, nem érjük el, akkor jön az Európai Fogyasztói Aha. Központ, amit mondjuk el, ugye, mert te már annyiszor kérdezted ezt, hogy te már profi vagy benne, de nem biztos, hogy mindenki használta már, vagy tudja, hogy ez egy olyan európai hálózat, amelynek minden országban vannak elemei, nálunk például csak egy, Szlovákiában is egyébként csak egy, de Németországban azt hiszem 10.
0: De miért?
1: Hát nagy az ország, nálunk meg kicsi az ország. Úgyhogy van itt
0: ez
1: egy.
0: Ez az efk.hu.
1: Magyar efk.hu. Magyar efk.gov.hu.
0: Nem, magyar efk.hu.
1: Oké, ezt meg fogjuk nézni, aztán legfeljebb még ki okosítjuk itt a hallgatókat még pontosabban. De a lényeg az az, hogy mi magyarul fölvesszük a magyar Európai Fogyasztói Központtal a kapcsolatot. Ők, ha kell, lefordítják szlovákra, vagy angolul elküldik a szlovákoknak, ahogy éppen tudnak, ahogy éppen szeretnék.
0: Mert most egy
1: a szlovák olyan, központ fölveszi a kapcsolatot, majd a szlovák jogszabályoknak megfelelően megkeresi ezt a kereskedőt, és kötelezi arra, vagy felhívja a figyelmét arra, hogy tartsa be a jogszabályokat, hogyha nem tartja be, akkor pedig helyben a fogyasztóvédelmi hatóságnál bejelentést tesz, hogy legyen szíves, verje ki ebből a cégből a kötelezést.
0: Egyébként azt mondtad, hogy mindig annak az országnak a fogyasztóvédelmi szabályai vonatkoznak a dologra, tehát a meghibásodás módjának kijavítására talán, vagy cserére, amelyik országba megvásárolták. Tehát akkor mondjuk egy ilyen nagyobb, drágább műszaki cuccnál is úgy van, hogy akár háromszor is megfuthatja ezt a, ugye mondtam, Bratislava, tehát Pozsony-Budapestet, és háromszor ki kell fizetni a szállítási költséget, mire negyedszerre hajlandó vagy a pénzt visszaadni, vagy...
1: A vállalkozások nem buták, vagy egy nagyon nagy részük nem buta, főleg a nagyobbak. Láttam most a számlát ehhez kötődően, ez egy viszonylag nagy cég, tehát online viszonylag ismert, hangszereket, zene, alkatrészeket kezdtek el értékesíteni, aztán utána, a nevük is erre utal, aztán utána később egy kiszélesedett, lényegében teljes online portfóliót tudunk náluk elérni. Ez a cég nem kicsi. Ő náluk az... teljesen természetes, hogy ki fogják számolni. hogy potenciálisan mivel járnak jól. Csak a csúnyán visszaélő ilyen, bocsánat, kimondom, ez a klasszikus telesopos, tévésopos cégek azok, akik arra állnak be, hogy annyira értéktelen ócska cuccokat adnak el,
0: de
1: hogy
0: jó,
1: ezeket a termékeket, igen, hogy ezeket a termékeket végtelen mennyiségben küldözgetik az újat, amikor valami hibát jelzel, és 26-szor is fognak küldeni egy újat, de biztos, hogy nem adnak pénzt vissza. Ezek a cégek pontosan tudják, hogy a szállítási költség, a panaszkezelési leterheltség, a minőségkifogáskezeléshez kötődő emberi erőforrás sokkal drágább, mint hogy ő azon szórakozom, hogy most megúszta egy javítással, egy cserével, és ne a pénzt fizesse vissza. Pont, hogy az online minőségkifogáskezelésben, ezt ki tudom mondani, bizonyos méretet kivéve alapvetően mindig egyszerűbb a pénz, vagy a pénz részének a visszafizetése.
0: Aztán még az is eszembe jutott, Máté, hogy ilyen esetben Magyarországon nem javíttathatja meg, ha egy éven belül van?
1: A jogszabályok változtak, és így egy ingóságot, ugye itt egy elektronikai műszaki cikkről beszélünk, ez ingóságnak számít. Ingóság esetében a polgári törvénykönyv már nem tartalmaz azt a lehetőséget a fogyasztók számára, hogy kijavíthatja, vagy mással kijavíthatja. Ez az ingatlanokra továbbra is érvényes, ingóságra nem. Ugyanakkor, ha egy kicsit okosan értelmezzük a polgári törvénykönyvet, van rá megoldás, hiszen azt mondjuk, hogy a vásárló megkérdezi az üzletet, hogy figyelj, én tudok itt egy szakembert, aki ezt meg fogja tudni oldani, kértem is tőle árajátot, 20 000 forintért megcsinálja. Vállod, hogy ahelyett, hogy oda turnézzünk, visszaturnézzünk, kifizeted ezt a 20 000 forintot, ha benyújtom a számlát? És ha ő azt mondja, hogy igen, abban az esetben elmehetünk és megcsináltathatjuk, ez technikailag, jogilag úgynevezett árleszállítás lesz, hiszen a termék nálunk marad, ő pedig ad nekem vissza valamennyi pénzt a hibáért cserébe, amiből én egyébként meg tudom javítani.
0: De ezt neten intézi, tehát e-mailben lelevelzi.
1: Így van.
0: A másik kérdés, ami felmerült még ugyanennek kapcsán, de szerintem minden, tehát ez nagyon aktuális, hogy például ha a Szlovákiából jön, de lehet, hogy más országból is, ugye mi hozzá vagyunk szokva a jótállási jegyhez, amit a köznép garancia jegynek hív, itt nem küldenek semmit, tehát itt az Európai Uniós szabályok szerint a számla számít a jótállásnak?
1: Nagyon jó a kérdés, és ugye a mondani valónk elejéhez csatoljuk vissza, bár nekik a magyarországi szabályokat kéne betartani Magyarországra szállítás közben, de azért valljuk be, nem olyan borzasztó egyszerű még az AI korában sem felderíteni az összes ország összes ilyen kis szépségét, és mint ahogy többször is beszéltük, a jótállási jegy, kötelező jótállási jegy, kötelező formájú és tartalmú jótállási jegy, valamint önmagában a kötelező jótállás is egy magyar specifikum, ami csak Magyarországon érvényes.
0: De szokott ennek lenni ilyen garancia.
1: Azt önként adják. Azt ugye a gyártók önként adják maguktól, viszont annak a tartalma nem kötött.
0: Ja,
1: de
0: értem,
1: az, hogy ő ad vagy nem ad, az teljesen rajta múlik. De Magyarországon kötelező lenne erre adni, ez egy műszaki cikk 50 000 forint körül, tehát ez ugye a 2 éves kötelező jótállás kategóriába esik Magyarországon. Ő ezt a jogszabályt láthatóan nem ismerte, nem küldött jótásjegyet, de ettől még nekünk semmilyen jogunk nem veszett el, nem kell aggódni, hiszen a szerződéskötést tudjuk igazolni a számlával, sőt a megrendelés visszaigazolással is, sőt, még a szájtólevéllel is akár.
0: Aha.
1: Tehát 3 olyan dokumentumunk van, amiből gond nélkül meg tudjuk mutatni, hogy ezt tényleg mi vettük, és ekkor vettük, és ezt vettük. Úgyhogy ezekkel lehet a reklamációt intézni. Webshopokban egyébként ez amúgy is egyszerűbb, hiszen bejelentem a nevemre, vagy a vásárlási számra, visszaigazolási számra rákeres, és pontosan tudja, hogy mit vettem. Ezzel nem szoktak ott vitatkozni.
0: Azért most sok embert megnyugtattál szerintem ezzel.
1: Én mindig ezért vagyok itt.
0: Köszönöm, vagy nem.
2: Facsipesz.
0: Ha már mindenkit meg tudsz nyugtatni, állítod, vajon meg tudod-e azokat nyugtatni? Nagyon tipikus eset az is, hogy veszel egy színházjegyet, egy koncertjegyet, vagy bármilyen programra befizetsz, aztán az elmarad, és akkor jön a körmérkőzés a bennmaradásért, vagyis azért, hogy hogy kapod vissza a pénzed, mert a kifizetted, az gyorsan elveszik, de már vissza nem akarják adni. Vannak erre valami szigorú szabályok, amiket nagyon meg kéne, hogy mi is tanuljunk? Ügyfelek.
1: Ugye emlékezzünk vissza a nem olyan kellemes,
0: COVID?
1: De azért bizonyos szépségében mégiscsak emlékezetes COVID-ra.
0: Nekem is az is.
1: Igen, mert ugye ez volt az az időszak, amikor olyan töménytelen mennyiségben maradtak el rendezvények, hogy ott ezt a kérdést már nem lehetett megkerülni. Ha emlékezzünk rá, ha visszaemlékszünk rá, akkor arra emlékezhetünk, hogy a cégek egy része a merev, kemény, antipatikus kommunikációban hit, senki nem válthatja vissza, később időpontban egy talán idei. Megjegyezzük, igen. És pont. A szimpatikusabb és korrektebb helyek azt mondták, hogy figyeljetek, valószínűleg tönkre megyünk, nem fogjuk kibírni ezt a két hónapos bezárást. Ha gondoljátok, természetesen váltsátok vissza egyet, hiszen kötelesek vagyunk visszafizetni, de ha ezzel támogatni tudtok minket, akkor ne váltsátok vissza. Volt ilyen kommunikációs, és végén azért perek voltak, állásfoglalt a Fogyasztóvédelmi Hatóság, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság is, és ezekből egyértelműen kimutatható volt, hogy hiába írja a saját általános szerződési feltételeibe a rendezvényhelyszín, vagy a rendezvény szervező cég, vagy a jegyárusító, hogy ő nem fizet vissza pénzt, mert majd később időpontban felhasználható kupont tud csak adni, ez nem jogszerű. Felajánlhat ilyet a fogyasztónak, de a fogyasztó ezt nem fogadja el, akkor jogosult a rendezvény elmaradása, és vagy más időpontra helyezése esetén elállni a szerződéstől és visszakapni a pénzt. De van ennek jó oldala is. Én például rettenetesen szomorú voltam, hogy lemaradtam, mert nem voltam elég gyors, és nem frissítettem elég jól, vagy nem tudom, a Pearl Jam koncertjéről, amit 2020-ban rendeztek volna, de végül ugye 2022-ben került megrendezésre. De két év várakozás alatt annyi ember adta vissza a jegyét, hogy a legnagyobb természetességgel vásároltam meg egyemet 2021-ben, és rendkívül boldog voltam tőle. Tehát, hogy látni kell, hogy ez azért akitől elvesz egy lehetőséget, más fogyasztóknak lehet, hogy visszaadja. Ugye ezt a kérdést azért is érdemes körülírni, mert ugyan a nagyobb cégek a tapasztalatunk szerint egy korábbi bírósági ügy miatt ma már nem zárják ki a pénz visszafizetést az ASF-jeikben, de most megint pont találtam, egy olyan céget éppen gondban van egyébként.
0: A múlt hónapban, arra gondolsz, a múlt hónapban volt.
1: Egy jazz rendezvényhez kötődően, igen.
0: Akik nem tartják meg.
1: Így van, akik kifejezetten azt írták az ASF-be, hogy ők nem kell, hogy visszafizessék a vételárat, csak ha elmarad, de hát az ugye, hogy elmarad, vagy később időpontban kerül megrendezésre, ez ugye egy eléggé képlékeny dolog, ez az ő őszinte kommunikációjukon múlik. Ráadásul még egy érdekes kérdés van, ez a csak 30 napon belül jelenthetem be a visszafizetési igényemet, és max. 90 napon belül fizetik ők vissza. Tehát a vita ma már nem arról folyik jogi szinten, fogyasztóvédelmi szinten, hogy elállhat-e a fogyasztó, mert elállhat, mindig is visszakérheti a pénzét, akár elmaradás, akár elhalasztás esetén. A vita inkább arról szól, hogy van-e joga a cégnek 30, 60, 90, 120 napokra elhúzni a pénz visszafizetést.
0: Értem. Azért még egy eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ugye nyár, akkor fesztiválok vannak. Mi van akkor, ha meghirdetnek mondjuk egy fesztivált, és én azért váltok rá a méregdrága jegyet, mert egy bizonyos előadót akarok megnézni. De az az előadó nem jön el. És ez már megvan a jegyem. Ilyen indokkal nem adják vissza a pénzem, és nem is kártérítenek, igaz?
1: Alapvetően az ASF-ekben ilyen, ehhez hasonlókat tudunk olvasni. Hasonló egyébként például az útdíj használati jogosultság, ami mindig borzolja a tarajomat, hogy kifizetem a díjat, aztán lezárják az autópályát, meg átsorok sorba, tehát azt az utat, amiért fizettem, azt nem használtam 100%-osan. Ott nem kell aggódni, kellő jogszabályi háttérrel bebiztosították magukat, hogy ne kelljen visszafizetni semmit. A rendezvény szervezőknek azonban egy kicsit más a háttere. Itt azért arról beszélünk, ugye, hogy van egy polgári törvénykönyvünk, ami egy szerződés esetén, ugye veszek egy jegyet, kapok hozzá egy rendezvény használati jogosultságot, vagy rendezvény részvételi jogosultságot, azért vettem meg a jegyet, mert fellép rajta X és Y, és ha X és Y mégsem lép fel, erre is vannak egyébként jogesetek, ha fő előadóról vagy előadóról van szó, akit kicserélnek, akkor a fogyasztó jogosan kéri vissza a vételárát. Hogy most egy, nem akarok reklámozni egy fesztivált sem, mert sok van, és mindegyik jó, de ha most az egyiken nem egy headliner fellépő, hanem mondjuk egy második, harmadik színpadon fellépő együttes mondja le betegség vagy egyéb miatt a koncertjét, hogy ott vajon egy bíróság vagy egy békéltető testület megítélnie nekünk a pénzt, erre azért nem fogadék nagyobb összegekkel, de azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi logika egyébként azt mondja ki, hogy igen, hát vagy legalább igen. Részben, hiszen nekem igenis lehet az az indokom és megalapozott hátterem, hogy én amiatt az együttes miatt jöttem volna erre a fesztiválra elsősorban, és nélkülük nem szeretnék menni.
2: menni.
0: Van-e biztosítás ezek mögött, a jegyek mögött? Ez engem már mindig is izgatott, mert most egy egészen más dolgot mondok, azt pontosan tudom, hogy a társaságoknál közös képviselő az, aki valamit ad magára, annak van viszont biztosítása. Tehát ha bármi baj jut be, akkor a biztosító helyette jót áll. Nem tudom, hogy jutott pont ez eszembe, de hogy ennek az analógián van-e a jegyek mögött biztosítás?
1: Hogy melyik mögött van és melyik mögött nincs, az nyilván üzleti titok, és nem tudom. Ritkán dicsekszenek egyébként vele, de tudom, hogy van, mert több biztosítót is ismerek, és több biztosítás közvetítőt is ismerek, aki színházak, filmek, rendezvények, koncertek mögé nyújt, vagy akár rendezvény helyszínek mögé nyújt felelősségbiztosításokat, vagy bármilyen más tartalmú biztosításokat. Tehát azt gondolom, hogy ez a szakma viszonylagosan biztosított, hogy ez most pontosan hova ér le, milyen produkciós szintre, és ki van inkább biztosítva, a rendezvény helyszínek, vagy a rendezvény szervezők, vagy maguk az előadók, ezt nem tudom, ennyire sajnos nem látom át, de tudom, hogy jelen vannak ezek a biztosítások a piacon, és nagyobb produkcióknál teljesen biztos, hogy van, nem lehet bevállalni azt a rizikót, hogy érkezik. Pont most nemrégiben, bocsánat, zárójeles megjegyzés, adott interjút Magyarország legrégebbi és legnagyobb fesztiváljának a kiötlője, és ő írta meg, hogy brutális, lényegében milliárdos nagyságrendbe emelkedett a gázsia a főfellépőknek, tehát az európai vagy világszinten ismert előadók föllépésének. Tehát ha ott véletlenül bedől valami bármelyik oldalról, az egy olyan összeg, amivel senki nem rendelkezik a bankszámláján, vagy kevesen. És erre nyilvánvalóan kell valamilyen mértékben biztosítást kötni.
0: De maga pont. A jegy mögött is áll-e biztosítás? Tehát például azt, hogyha én elmegyek egy fesztiválra, én nem megyek, de aki elmegy egy fesztiválra, és ott mondjuk a fesztivál szervező hibájából eltörik a lába, mert mit tudom én, egyenlő, nem tudom miért, akkor kifizeti a révészt.
1: Erről nem tudok, hogy ilyen lenne. Ugye ez a nagy klasszikus a budapesti közlekedési vállalatnak az utastájékoztatója, hogy gyerekkorom óta tudom, hogy ha ők nagyot fékeznek a sofőr hibájából, eltöröm a kezem, akkor hány forintot fog kapni, egész kis iskolás koromban ezt néztem.
0: De ma már nincs.
1: De van, most
0: de
1: is van.
0: Nem írják ki.
1: Az lehet, hogy nem írják ki, ezt nem tudom, de tudom, hogy megtendereztetik, és van mögötte, sőt, sajnos azt is tudom, hogy éppen legutoljára ki nyújtotta ezt a biztosítást, vagy biztosítás közvetítést, tehát hogy lehetett ezek a hírekben hallani és példát találni. Úgyhogy van ilyen, de a fesztiválokon nem tudok róla, és nem láttam még, hogy lenne.
0: Mindenesetre köszönöm szépen, mindjárt folytatjuk.
3: Facsipesz.
0: Nem ördögtől való, és volt már ilyen, meg lesz is nyilvánvaló, mert a világban egy biztos a változás. Szóval beszélgessünk még egy kicsit arról továbbra is Siklósi Mátéval, hogy mi van akkor, ha kivonul Magyarországról egy áruházlánc, vagy egy cég, mi lesz az ott vásárolt készülékekkel, mármint azoknak a szavatosság és jótállási helytállásával, úristen, ez nagyon bonyolultan mondtam, tehát ilyenkor bukhatunk mindent, vagy kötelesek kijelölni valakit, aki átveszi ezeket a terheket, mert hogy ez most már, annak idején emlékszem, hosszú évek ezelőtt a Bricostore volt az első, ami meg is ütötte a magyar fogyasztókat, mert egyrészt nem volt megszervezve ott se a jótállási helytállás semmi, de azóta remélem, hogy már legalább 15 éve volt, már azért kicsit fölnőttünk a feladathoz.
1: Nagyon-nagyon kedvemre való és jó a kérdés, főleg azért, mert hogy három példával menjünk szerintem az egészen jó végig, és ebből rásul kettőben részt vettem, a Bricostore-osban még fogyasztóvédőként.
0: Tényleg?
1: Pontosabban akkor légében mind a háromban részt vettem, ha számít, hogy fogyasztóvédőként részt vettem az egyikben. A Bricostore a tragédia, tehát hogy ott az történt minden jogszabállyal szembe menve, hogy bár végelszámolással szüntették meg a céget és zárt be az áruházlánc, ugye ez a 2008-13-as válság idején volt. Ettől függetlenül ők nem rendelkeztek semmilyen segítségről, semmilyen jótárs és szavatossági kötelezettség teljességéről. Hát így, hogy nem tudom, ki mennyire lépett rá a lábukra, de úgy tűnt, hogy megtehetik, mert vagy legalábbis következmények nélkül megtehették, mert hogy tény, hogy tulajdonképpen bárki az üzlet bezárása után szeretett volna visszavinni egy meghibásodott, akár két hete vásárolt terméket, erre nem volt lehetősége.
0: Igen. És tehát akkor nagy botrány kell, mondjuk, is volt ebből annak
1: idején.
0: Így
1: van, botrány volt, jogsértő, most nem tudom, hogy konkrétan a bíróság, ugye a cégbíróságnak van joga fellépni, nyilván a károsultaknak van joga fellépni, tehát nem tudom én, hogy mennyire érvényesítették ezeket a jogokat, mert ez nem lett nyilvános. De ezzel szemben egy viszonylagos jó példa volt a Baumax pár évvel későbbi
0: úgy
1: bezárása.
0: Úgy látszik, ezek a barkácsák azok menekülnek tőlünk, mert ez egy másik barkácsáról.
1: Igen, az egyik egy francia, a másik egy osztrák, más volt a háttér. Az osztráknak a hátterét elég jól ismertem, ott egyébként én voltam annak a cégnek a vezető, akit megbíztak ezeknek az ügyeknek az intézésével.
0: Hát akkor tessék elmagyarázni.
1: Tehát láttam, az osztrákoknál szerintem egy rossz gazdálkodás, illetőleg a nagyon-nagyon sűrű osztrák piac. Tehát mi azt hiszük, hogy nálunk a csúcson sok barkácsáruház volt, Ausztriában egy 20 ezeres kisvárosban van 4 barkácsáruház.
0: De ott Baumax létezik. Még vagy ott is megszűnt?
1: Nem, a Baumax mindenhol megszűnt, csak van, ahol átvette az Obi tulajdonosa, és más országokban pedig teljesen megszűntek, és később az áruház épületeket értékesítették másnak. A Baumax eléggé korrektül félre rakta, én 3 országot láttam, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon azt az összeget, ami kalkulálható volt, hogy emberek elromlott készülékekkel, szavatossági jótás igényekkel
0: a céghez fordulnak. Magyarországon is céget, aki ezt...
1: Így van. Mi voltunk azok Ausztriában és Magyarországon is, Szlovákiában végül más csinálta, de ott is sokáig segítettük ezt a folyamatot, és ténylegesen az emberek írtak, jöttek a fúrógépekkel, jöttek a hidromasszázskádakkal, jöttek a lécekkel, és ezeket elbíráltuk, és amennyiben ezt alaposnak láttuk, akkor visszafizettük a vételárat, a panaszügyintézést pedig szintén toltuk alá, hiszen nyilván ez egy aktív levelezésről
0: hány
1: szól.
0: Hány év alatt bonyolódik le egy ilyen bezárás után? 2?
1: Fél egy év az igen erős, azt mondom, fél év nagyon erős volt. Az első évben még azért számottevő feladatok voltak, fél év után is. A második évben még érkeztek, de jelentősen elcsendesült az igény, tehát azt kell látni, hogy ott azért már a fogyasztók talán kicsit elfelejtették, talán már nem figyeltek rá, talán már nem is gondoltak arra,
0: magába,
1: hogy nyugta.
0: Föladta magába, azt mondta, már nincsen.
1: Persze, nincs nyugtám, nincs jótársjegyem, meg Baumax sincs, akkor most minek szórakozzak. És a harmadik egy fájóan aktuális kategória, ez ugye a fizz.hu, amiről igen, beszélgethetnénk.
0: Ami gyorsan jött, gyorsan megy.
1: Így van, lényegében 2 év működés után zárt be. Nagyon fontos
0: de
1: kiemelni.
0: De ez egy marketplace.
1: Az előző kettővel szemben, hogy ez egy marketplace, tehát neki nem volt saját terméke, amit eladott volna, hanem az ő felületén értékesítettek kereskedők. Vagyis nincsen olyan szempontból nagy probléma, mert hogy nem az szűnik meg, vagy lesz kevesebb ügyfélszolgálati lehetősége, akinek vissza kéne fizetnie nekünk a pénzt, hanem ilyenkor nekünk mindig az egyedi kereskedőhöz kell fordulnunk, aki eladója a számlánkon, ugye föl van tüntetve ez a cég, vagy a visszaigazolás van, aki a számlánkon, az eladó cég, vele kell rendezni a szavatossági és jótási problémákat, és teljesen függetlenül attól, hogy a fizz.hu, mint értékesítési platform bezárt, ez az adásvételi szerződés él a kereskedő és a fogyasztó között, vagyis neki a szavatossági jótási jogokat ugyanúgy kell teljesítenie, igényeinket ugyanúgy kell teljesítenie, mint hogyha nem történt volna semmi. A szolgálat lesz egy kicsit nehezebb, mert a fizz.hu és a marketplace-ek nagy többségének az a hozzáadott értéke, hogy egy központi ügyfélszolgálaton segíti a fogyasztókat, és ez ugye nyilván a bezárás, vagy bezárás bejelentése utáni 1-2 hónapban még itt-ott jobbára működik, vagy teljes erővel működött az elején, utána viszont kénytelenek leszünk megkeresni azokat a boltokat, ahonnan igazából vettük a terméket.
0: Tehát akkor én egy kicsit összefoglalom, nagyon jó, hogy behoztál egy ilyen webest is, mert a mai világban már az sem ritka, hogy jön és megy. De szerencsére ez egy magyar volt, de egy külföldi webes áruház hal belesérülésébe, azt először is mi nehezebben tudjuk meg, igaz?
1: Hát nyilván nem úgy jutnak el ide a hírek, bár azt gondolom, hogy a nagyon hamar meg fogják találni az újságírók, a hírhozók és a véleményvezérek azt, hogy valami probléma van egy nagyobb Magyarországra is szállító külföldi áruházzal, de ettől függetlenül nyilván nehezebben tudjuk meg, nehezebben fogunk kommunikálni. Én elnézést kérek mindenkitől, hogyha ez nem igaz, de még mindig azt látom, hogy sajnos angolul, magyarul, még itt az AI-jal a kezünkben sem feltétlenül nagyon kommunikatív minden magyar ember, tehát nehezebb a reklamáció, hozzáteszem egyébként, tényleg az AI fantasztikusan fordít, és fantasztikusan
0: még
1: lehet.
0: Még nem próbáltam, levelet, igen.
1: Zseniális. Tehát egyik ismerősöm pont a múltkor mesélt, hogy jogi szakcikket írt 16 oldalt, lefordítatta a Microsoft saját

0: Európai Unión belül, de ha nem figyeltem, és egy Európai Unión kívüli helyről vásároltam, amire mindig figyelmeztetünk, hogy magam részéről csak akkor vásárolni kell, nem zavar, hogyha nem jön meg. Ne. Mert hogy lényegében ezzel sajnos számolni kell, vagy hogyha elromlik, és nem tudom kicseréltetni.
1: Meg ha van 5 euró most már arra, hogy távol-keleti cucc plusz 5 euró filéres cuccoknál.
0: Amivel csendben kell mondjam, hogy azt figyelembe véve, hogy a távol-keleti országok egy jelentős része nagyon durván államilag támogatja ezeket a kereskedőket és cégeket, igen, abban, hogy piacot foglaljanak az Európai Unióban, hogy ezt ellensúlyozzuk, én ezzel kivételesen teljes mértékben egyetértek, nem szoktam szubjektív véleményalkotásokat nyomni itt a
1: mi műsorban. Hogy aki tőlük rendel, az még 5 eurót fizessen?
0: Így van, hát tulajdonképpen tönkretesszük a saját kereskedőinket.
1: De nem ez lesz annak a vége? Na jó, erre azt mondom, hogy egy fogyasztó az nem tud kereskedői szemmel gondolkodni, vagy fejjel gondolkodni, nem ez lesz annak a vége, hogy még 5 euróval olcsóban fogadni mindent, és egyszer nem lehet mit csinálni?
0: Kérdés, hogy tudja-e? Ugye, hogyha ő annyi szubvenciót kap Kínából, mondjuk, hogy olcsóban tudja adni a terméket egy szlovák, egy lengyel, vagy egy magyar kereskedőnél, akkor kérdés, hogyha ez a differencia beépül, akkor ad-e még támogatást? Hogyha ő támogatást kap, akkor a magyar kereskedő ennek a támogatásnak a hiány versenyhátrányba kerül, és így azt van. Gondolom, hogy az nem jó nekünk, fogyasztóknak, hogyha lényegében az összes hazai vagy régióbeli kereskedő elbukik.
1: De ezen nem gondolkozik az, aki például egy órát okot akar. Egyébként tudod, mi jutott még eszembe? Nem ide tartozik, csak egy kicsit, hogy a múltkor tönkrement egy 3 éve vásárolt sarok kanapé a barátnőmnek. Egy nagyon olcsó volt, a Jüszkbe vásárolta, és én nagy okosan mondtam neki, hogy én ismerek olyan kárpitost, aki ragyogóan rendbe fogja hozni. El is szállította egyik városból a másikba, majd a kárpitos felhívott, és azt mondta, hogy most mondok egy számot, 350 ezer forint. A barátnőm része volt, és megnézte a Jüszkbe, mennyibe kell egy vadonatúj. 190 ezerért vett egy vadonatújat. Tehát most csak arra akartam kiukadni, hogy sajnáljuk a magyar kereskedőket, én a magyar szolgáltatókat, a mestereket, az iparosokat is sajnálom, mert most senki se hülye, és amit 190 ezerért meg tud venni, azt nem 350 ezerért fogja javítatni. Tehát mi másfele megy már sajnos, nagyon ez a világ.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, de azt azért látni kell, hogy akár mondjuk egy nekünk nem szimpatikus kereskedő, szolgáltató, vagy bárki más bezárása után az a 20 kötője, 200, 2000 ember, aki az utcára kerül, annak is kell valamit csinálni, ha ő nem termel, nincs lehetősége ugye vásárolni sem, a mi piacunk omlik egyre beljebb. Tehát azokat a folyamatokat, hogy nekünk jó-e vagy nem jó, hogyha magyar tulajdonú Magyarországon dolgozó kereskedők, gyártók, cégek, szolgáltatók vannak, azt egy nagyon nagy marhaság úgy gondolom, hogy mellékes, ez nekünk egy borzasztó fontos kérdés.
1: Persze.
0: Ettől függetlenül én is azt is elfogadom, hogyha valaki nagy megszorult pillanatában egy távol-keleti termék mellett dönt egy európaival szemben, mert X-el olcsóbb, az persze nekem, az egy értelmezhető
1: engem
0: kérdés.
1: Engem egy dühít ebben az egészben, mindig megnézitek a telefonomnak, vagy mi az órámnak a szíját, most speciál nincs rajta, és a múltkor is a Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvője egy, na Norbert mondta, hogy ezt az izén vetted, nem mondom ki, na az lehet, hogy nem is olyan jó ez, mert de amikor ugyanezt a óra szíjat meglátom, úgy mondták régen, kiskereskedőnél, GSM boltba, és éppen 10-szeres áron, akkor egyrészt elgurul a gyógyszerem, másrészt azt mondom, hogy figyelj, akkor én továbbra is innen fogom rendelni, én miért fizessek neki? Ő semmi más nem csinált, ugyanúgy megrendelte, mint én.
0: Ezért mondjuk ugye mindig, hogy a fogyasztói tudatosság az egyik legfontosabb lépcsőfok, hiszen mondjuk ki, számtalan kereskedő gazdagodott abból az elmúlt években, hogy a ma ezeken az óriás kínai szájtokon, Temun, Shinen található műanyag, elnézést, gazokat, kacatokat, egyebeket, el tudta itthon adni sokkal többért, mint amennyiért megvette. Tehát egy nagyon komoly margin tudott ráhelyezni. De ez azért volt így, mert azok a fogyasztóik ezt megvették, nem néztek szét azokon a szájtokon, akkor még Alibaba vagy egyéb más, ahol ezek megkaphatóak voltak ennyiért. Tehát azért mondom, hogy nyilván a tájékozott fogyasztónak nincs párja, úgyhogy próbáljunk meg mindig körbenézni, és mindig megnézni, hogy van-e olcsóbb, van-e másik alternatíva, és ezzel annyit akarok csak mondani, hogy szerintem akkor is volt magyar kereskedő, aki ezeket a termékeket

0: nem extra profittal, használjuk, bár gyűlölöm, hogy a politika elhasználta ezt a kifejezést, de egy visszafogottabb, korrektebb profittal értékesítette Magyarországot.
1: Igen, csak milyen alapon érted, ő ugyanúgy megrendelte, mint én, és ugyanúgy jött neki a zacskóba, nem tett érte semmit. Na jó, ez már messze vezet, és nem akarok ebbe elmélyülni, csak hogy azt akartam mondani, hogy a mai világban már nem lehet kibogozni ezeket, meg nyilván fogyasztói tudatosságról, meg hazai piacvédelemről kell beszélni, de az nem ez a műsor, de azért egyáltalán nem bánom, hogy erről beszéltünk. És köszönöm szépen, hogy eljöttél. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő volt, akit ma aztán tényleg alaposan kikérdeztem. Jövő héten folytatjuk.
2: Facsipesz.
1: Azt mondják, hogy az ördög a részletekben rejlik, és milyen igazuk is van. Én is azzal szoktam nyaggatni a hallgatókat, hogy olvassák el az általános szerződési feltételeket. Én tudom, hogy ez egy középkori kínzó módszer, mert sajnos ezek hosszúak, kisbetűkkel vannak írva, nagyon messze vagyunk még Amerikától, ahol ezt már nem tehetik meg, és ilyen véget nem érő apróbetűs listákat írnak, de mégis azt mondom, hogy olvassák el. Főleg a webáruházas vásárlásoknál nagyon-nagyon fontos, mert nagyon ráfizethetünk. Ezzel is kezdtem a műsort, és ezzel is fogjuk folytatni. Azt ígértem, hogy alaposan körbejárjuk. Vendégem Szújó Szandra, a Fébész munkatársa. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ti évek óta vizsgáljátok ezt a, hát hogy mondjam, ingoványos területet. Jól látom, ugye, hogy nagyon gáz ez az egész.
3: Igen, Fogyasztóvédelmi Egyesületként fontosnak tartjuk, hogy ezek a szerződéses feltételek ne tartalmazzanak elavult szabályokat, tehát hatályon kívüli jogszabályi
1: mi
3: kötelezettségeket.
1: Az például? Olyan is van még, ami 23-ban nagy tévíz ideje jó volt, és így mindig
3: igen,
1: benne
3: még
1: van.
3: A tavaly előtti vizsgálatunk során igen, találtunk még olyan webáruházakat, ahol még például a kötelező jótállás szabályainak a módosítását mondjuk nem vezették át. Ugye korábban egy év volt a kötelező jótállás, ugye most már 2, illetve 3 év, ugye a termékvétel árától függően. Most ezek tekintetében nem tapasztaltunk már olyan kirívó problémákat. Itt ugye most legfőképpen arra fókuszáltunk, hogy az elmúlt hónapokban ugye mik azok a főbb változások, amik ugye itt érinthetnek bennünket fogyasztóként. Ugye itt meg is említenék egy nagyon fontos változást. Múlt hét péntektől, tehát június 19-től él az a módosítás, miszerint a webáruházaknak a honlapjukon jól látható helyen el kell helyezniük egy úgynevezett online ilyen elállási funkciót, vagy úgynevezett elállási gombot, ha úgy tetszik. Ez gyakorlatilag azt szolgálja, hogy
1: tehát egy külön ablakot, ugye? Jól látható külön ablakban.
3: Hát igen, vagy linként elhelyezik. Tehát az a lényeg, hogy könnyen elérhető legyen, észrevehető legyen, és gyakorlatilag erre rákattintva a fogyasztó könnyedén tudja jelezni az elállási szándékát a vállalkozás felé.
1: Tehát most már lassan egy hónapja. Mik az elsődleges tapasztalatok?
3: Alapvetően én azt gondolom, az évről évre történő vizsgálatok során mindig akadnak jókora problémák. Tehát most is azt látjuk, hogy a 12 vizsgált webáruházból talán 1-2 az, aki minden vizsgálati szempontnak eleget tudott tenni.
1: Ez elég szomorú.
3: Hát elég szomorú, igen. Tehát itt konkrétan tudok is számokat mondani, tehát itt ezt az elállási gombot megnézve azt látjuk, hogy ugye a 12 webáruházból gyakorlatilag 5 oldalán még nem volt elérhető ez a funkció. De gyakorlatilag ők nem tudom, hogy milyen formában, hogy mikor fogják ezt pótolni. Illetve ugye vannak még március óta hatályban lévő változások, ami ugye a kötelező jótállás szabályait érinti. Itt is gyakorlatilag már azért eltelt több mint 3 hónap, és elég elenyésző arányban tudták ezt átvezetni, ezeket a változásokat.
1: Egyébként alapvetően az általános szerződési feltételekben azért sokan nagyon furcsa kikötés tud lenni, ti ezeket végigböngészitek, végigolvassátok? Tehát azon kívül, hogy nyilván figyelemmel kíséritek a prompt aktualitásokat, tehát amik változások, de azért amikor sok türelmem van, én szoktam ilyeneket olvasgatni, és néha felakad a szemem.
3: Igen, tehát alapvetően nyilván ezekre a szempont, arra a szempontrendszerre fókuszálunk első körben, ami ugye a vizsgálat alapját képezi, de természetesen persze végigolvasgatjuk, mert mindig találunk benne érdekességeket, tehát itt ki is gyűjtöttem párat, hogyha szabad
1: hogy
3: puskázni.
1: Amiknek ne higgyünk, igaz ez?
3: Igen, mik azok, amiknek ne higgyünk. Mondjuk az, hogy a jótállási igény a termék eredeti csomagolásával érvényesíthető, ez egy klasszikus kikötés volt az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy ezt már, mivel ezt jogszabály is rendezte, tehát hogy nem köthető ki az, hogy én igenis rakjam el évekig mondjuk a hűtőszekrénynek a csomagolását azért, hogyha mondjuk majd egyszer mégis meghibásodik, akkor abba tudjam visszavinni. Ez abszolút nem igaz. Tehát most már egyébként ezt bele is veszik az ESF-be, hogy nem köthető ki az eredeti csomagolásnak a megléte. De ugye voltak még olyan kikötések, például hogy ugye mik nem tartoznak bele a garanciába. Tehát volt egy cég, akik nagyon szépen levezették azt, hogy mondjuk a kisebb hibákat ők úgymond kizárták a jótállási igényérvényesítésből, és nagyon szépen leírták azt, hogy például a 3 centinél kisebb, meg az 5 milliméternél nagyobb, meg a nem tudom milyen pici hibákra nem érvényesíthető jótállás. Tehát ugye ilyen kikötések, ezek tisztességtelenek, tehát hogy ez abszolút...
1: És tudod, mi a baj, hogy hány ember föl is ül ennek, mert nincs tisztában a fogyasztói jogaival. Egyébként ez, tehát én mosolygok rajta, de azért felháborító. És ilyenkor mit tudtok tenni? Mint egyesület, vagy valahova tudtok fordulni? Tehát mondjuk,
3: persze, a hatóság felé tudunk jelzéssel élni, igen, és ők pedig jogosultak ellenőrizni ezeket a webáruházakat, és adott esetben bírsággal sújtani, mert hogy ezek tisztességtelen kikötések, tehát gyakorlatilag nem is válnak ezáltal a szerződés részévé, hogyha mondjuk vásárolunk ezektől a webáruházaktól.
1: Tehát akkor játsszuk le. Mondjuk én veszek valamit ennél a webáruháznál, és mondjuk 2,5 centis hasadás van azon a nem tudom, mondjuk egy fürdőruhám, mert most nyár van, meleg van, és én ezt visszaküldöm, illetve érvényesíteni akarom a fogyasztói jogaimat, akkor ő hiába hivatkozik arra, hogy ez 3 centinél kisebb.
3: Nem, ilyen nincs. Tehát,
1: ilyen hogy nincs. Akkor ilyenkor...
3: Tehát minden esetben kezelnie kell a minőségi kifogást, hogyha ezt jelezzük felé, és ugye megvannak azok a szavatossági jogok, ugye, amit ilyen esetben érvényesíthetünk, ugye akár javítás, csere, áreszállítás, vagy vételár visszafizetés. Tehát elutasítani, így egy teljes mértékben nem utasíthat el, illetve nem tehet ilyen kikötést, hogy ez nem egy jelentős hiba, és ugye miatt mondjuk nem kezeli az én panaszomat.
1: De én azt gondolom, hogy ők ennél csavartabban gondolkodnak, és azt fogják mondani, hogy az általános szerződési feltételekben az ASF-ben benne van. Erre mit kell mondani?
3: Az teljesen mindegy, mert ha a jogszabállyal ellentétes az általános szerződési feltétel, akkor ugye az gyakorlatilag semmi is. Tehát ők nem határozhatnak meg olyan kikötéseket, ami az adott kormányrendelettel vagy egyéb jogszabályokkal ellentétes.
1: Általában most ugorjunk vissza a ti vizsgálódásotokra, ugye ezt minden évben csináljátok.
3: Igen, most már 6. éve.
1: Mennyit változott? Jobb lett, vagy, hogy mondjam, romlott? Én élek a gyanúval, hogy főleg ott a COVID környéke után, hát hogy fogalmazok, merészebbek lettek a webáruházak. Jól gondolom?
3: Én azt gondolom, hogy rengeteg jogszabály módosult az elmúlt időszakban, és én nyilván azt is látom, hogy a vállalkozásoknak nehéz ezt nyomon követni, mert most már nem azt az időt éljük, hogy elkészítettek egy ASF-et. Bár volt ilyen példa egyébként, 2015 óta hatályban lévő ASF van feltöltve az egyik baba áruháznak a honlapjára. Hozzáteszem egyébként, egy szempontnak sem felelt meg, amit mi vizsgáltunk. Tehát ez már nem elfogadható, hogy egy 10x éve elkészített dokumentumot feltöltenek, és akkor az gyakorlatilag nem nyúlnak hozzá, és nem is tájékoztatnak bennünket a jogszabály változásokról.
1: De gyakorlatilag minden évben fölül kéne vizsgálniuk önként és dalolva a saját általános szerződési feltételeiket a webáruházaknak? Hogy gondolod?
3: Hát amikor jogszabályváltozás történik, akkor igen, kötelességük ezeket átvezetni és frissíteni, persze. Azért vannak olyan országos bolthálózattal rendelkező mondjuk műszaki áruházak, barkácsáruházak, akiknek én azt gondolom, hogy van erre szokosodott jogász kollégájuk, aki ezeket felül tudja vizsgálni. Tehát volt ilyen negatív példa talán a 2 évvel ezelőtti vizsgálatnál, egy ugyanilyen barkácsáruháznál, és gyakorlatilag semmilyen feltételnek nem tettek eleget, tehát egy 2 vagy 3 éve már nem hatályos ASF volt közzétéve a honlapjukra, és ahogy elkészítettük a vizsgálatot, nyilván ebben mi ezt ki is emeltük, hogy ők milyen rosszul teljesítettek, élen jártak, igen, és pozitív példa egyébként ugyanakkor, hogy a tavalyi évben már tökéletesen hozták a változásokról szóló tájékoztatást, tehát ez javították a hibákat. Ez a pozitívum,
1: és
3: igen.
1: És ez a cél, nem?
3: Igen, abszolút. Igen.
1: Egyébként készültem én erre a beszélgetésre, és ezzel szórakoztam, hogy ASF-ekbe belenéztem, hogy nagyjából tudtam, mit kell nézni. Hangosan felnevettem, mert az egyik ASF-be az volt, hogy én elküldhetem telefaxon is, jó, hogy nem galampostával, szóval azért az ma már nem létező elem, tehát én nem vizsgáltam meg alaposan, tehát én nem néztem meg, hogy miben felel meg miben nem. De élek a gyanúval, hogy ez még 2015-nél is öregebb.
3: Hát lehetséges. Igen. Mondjuk ilyennel nem találkoztam.
1: Na majd akkor átküldöm nektek, hogy vizsgálódjatok, vagy nevessetek, de az az igazság, hogy én tényleg nevetek rajta, de ez azért egy nagyon szomorú tény, mert egyre többen ugye a weboldalakról vásárolnak, főleg én már emlegettem a Covid óta, aztán meg még jobban. Ez is volt a céljuk, ezt is szerették volna, hogy üljünk a fotelbe és költsük a pénzt, de akkor tisztességesnek kellene lenni. Egyébként külföldi, tehát unión belüli webáruházaknak nem szoktátok vizsgálni az ASF-jét, mert hogy ott aztán...
3: De ezek között van jó több külföldi székhelyű is, igen.
1: Tehát,
3: akik a magyar piacon működnek, de ugye nem magyar székhelyen rendelkeznek, tehát van bőséggel.
1: Azt a saját tapasztalatom, illetve van nekünk egy e-mail címünk, ahova küldhetik a hallgatók a kérdéseiket, észrevételeiket, ez a 2025facipes2025@gmail.com, és tudod, melyik ország irányába panaszkodnak a legtöbbet webáruházas vásárlásnál? Csehország. Nem lepődtél meg?
3: Nem lepődtem meg, mert ez a baba áruház is cseh. Úgyhogy igen, ahol 2015 óta hatályos a ASF, ami fel van töltve. Igen, de egyébként azért én a beérkező panaszokból egyértelműen kijelenthető, hogy nagyon sok a probléma a külföldi cégekkel. Ami még probléma, és ezt így szeretném kiemelni, meg ezt próbáljuk így hangsúlyozni a fogyasztók irányába is, amikor bennünket felhívnak, hogy az, hogy interneten vásároltam, az kevés információ ahhoz, hogy mondjuk ha problémám van, akkor tudjunk igényt érvényesíteni. Tehát nagyon sokan random Facebookon felugró hirdetésre kattintva adnak le rendelést. Ugye nem tudják, sajnos van, hogy visszaigazolást sem kap a megrendelésről, tehát rengeteg ilyen probléma van, és ugye sajnos én nem tudok neki akkor tanácsot szolgálni, hogy hová forduljon, ha azt sem tudjuk, hogy honnan vásárolt. Ugye a másik kör pedig az, ahol meg tudja nevezni a web áruház oldalát, viszont azon semmilyen információ nincs a vállalkozásról. Tehát rengeteg ilyen kínai, vélhetően kínai áruház, vagy hát nem is tudom, oldal működik, tehát nem is tudom megállapítani róla, hogy vállalkozás működteti-e, vagy ki áll mögötte, mert semmilyen információ, csak mondjuk egy kínai cím van az oldal alján. De tehát, hogy azzal szemben, kínai céggel szemben pedig tehát nem fog tudni sajnos igényt érvényesíteni.
1: Tehát akkor el lehet mondani, hogy először is a Facebookon fölugró ablakokkal nagyon óvatosan, rengeteg
3: igen.
1: panasz érkezik ezzel kapcsolatban, mert azt hiszik, tehát a fejükbe analóg a hivatalos webáruházakkal, pedig nem. Ugye? Jól gondolom.
3: Igen, illetve ami még megtévesztő, félrevezető, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogyha a webcímben webcím.hu-ra végződik, akkor az mindenképpen magyar cég, holott abszolút nem. Tehát, hogy nem. Tehát tökéletesen le tudják már fordítani ezeket a weboldalakat, ezek a külföldi cégek, és nyilván ez is egy picit félrevezető, de azért, aki egy kicsit is szemfüles, meg alaposabb végigböngészi, azért látszódik a magyartalan megfogalmazás, meg az, hogy ugye milyen a termékkínálat is sokszor árulkodó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor egy volt egy ilyen idősebb panaszos, aki szegény porszívót akart rendelni, és ami pár ezer forintba került, és ugye egy játékporszívót kapott meg a néni, és ugye behozta az ügyfélszolgálatra hozzám, hogy hát mit csináljon ezzel. Tehát, hogy ez is egy tipikus példája annak, hogy ő is egy ilyen kínai áruházból rendelt ezt a terméket. Aha. Tehát, hogy azért itt a termékeknek a minőségével is ugye nagyon sok a panasz. Ugye ezért is próbáljuk minél többször elmondani, hogy magyar cégtől. Tehát első körben magyar cégtől, vagy ha külföldi is, legalább ismert webáruház legyen az. Mert azért tudunk a köztudatba, sajtóból ismerünk azért olyan webáruházakat, akik tényleg jól teljesítenek. Tehát, de alapvetően azért ezeket az ismeretlen cégeket érdemes elkerülni.
1: Igen, és azt mondtam ugye, hogy nincs is egyszerű, mint otthon a fotelból ülve rendelgetni, de hát ha az ember otthon a fotelból ül, akkor legyen arra ideje, hogy alaposan körül néz, megvizsgálja az adott webáruházat, és csak utána rendel, csak sajnos az emberek java meglát valamit, és akkor... Igen. Akkor már kattingat is, és aztán megszaladgál fűhöz, fához. Egyébként jövőre is meg fogjátok csinálni ugyanezt, és mindig más cégeket is vizsgáltok, mert azt mondtad, hogy vissza is tértek arra, ahol nagy probléma volt.
3: Igen, vissza is térünk mindig, tehát hogy azért az elmúlt években, akiknél jelentősebb problémát érzékeltünk, azokat mindig újra-újra megvizsgáljuk, de vannak igen most is újak a kalapban.
1: De szoktál webáruházból vásárolni?
3: Persze.
1: De már megvannak a bevált rutinjai? Igen. Tehát újból nem mersz?
3: Nem, mert nekem tökéletesen elegendő, illetve megfelelő az a szolgáltatás, illetve az a termékkínálat, amit ezek a egyébként külföldi webáruházak kínálnak.
1: Sokan azt mondják, hogy a magyar webáruházakból, marketplace-ekről érdemes vásárolni, mert ott nagyobb biztonságban vagyunk, de azért tudjuk, hogy az Európai Unión belül az Európai Fogyasztói Központ is aktívan tud nekünk segíteni. Azért örülök, hogy te is vásárolsz, és itt a sok rosszat látva, meg tapasztalva nem rémülsz meg attól, hogy websájdon keresél magadnak terméket. Ezt ugye utána úgy lehetne összefoglalni a hallgatóknak, hogy vásárolj okosan.
3: Vásárolj tudatosan.
1: Tudatosan, jó? Igen.
3: És akkor megragadhatom még az alkalmat, hogy a Facebook oldalunk, ami Megfontolt Vásárlók Klubja néven fut, nagyon hasznos információkat tartalmaz, és ugye minden elkészült, havi rendszerességgel elkészült tesztünket, illetve szakmai anyagunkat ide feltöltjük, és az ingyenesen bárki számára elérhető. Illetve a megfontoltvásárlók.hu weboldalunkon szintén elérhetik ezeket a szakmai anyagokat visszamenőleg is.
1: Érdemes tehát ezt böngészni, megfontoltvásárlók.hu, illetve megfontoltvásárlók klubja a Facebookon. Én meg megfontoltam, nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Nem utoljára vagy itt, várlak majd a következő témákkal is. Szújó Szandra, a Fébész munkatársa volt a műsor vendége. És ezzel a mai műsorunk végére is értünk. Gyorsan elmondom, még facipesz2025@gmail.com, ez az a cím, e-mail cím, amire várjuk panaszaikat, észrevételeiket, illetve megoldandó problémáikat, és hogy látom, nagyon sokan várakoznak az elmúlt hetekben, dömping érkezett, ígérem, folyamatosan föl fogjuk dolgozni, szakértő vendégeim segíteni fognak önöknek. A mai műsort is, mint eddig mindegyiket Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, viszlát a jövő héten.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokkja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanév rendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután komoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő, a legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Brian vagyok. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma augusztus 3-a, hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 36 fok van. Ma Hermina hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 3. napján köszöntjük Hermina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hermann férfi név, latinos női párja, jelentése hadinő. Ünnepelnek még a Herminák január 3-án, április 13-án, valamint december 24-én is. Becézése Hermi, Hermike, Mina, Minácska, a név jeles viselői Hermina Amália főhercegnő, József nádor lánya, valamint Zóbel Minka író, műfordító és önkedves Hermina. Ezen a napon köszöntjük még Augustus, Bennó, Haralda, Harmat, Harmatka, István, Kamélia, Kendra, Kim, Kimberly, Kirilla, Kira, Lida, Lígia, Mirtil, Nikodémia, Nikodémus, Tea, Tereza, Teri, Terka, Teréz, Teréza, Terézia, Tessa, Tíria, Ágost, valamint Ágosta nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1492-vel kezdünk, augusztus 3-án. Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikának ismerünk, bár ő ezt akkor még nem tudta. 1792-vel folytatjuk, azaz 300 évet ugrunk. Augusztus 3-án Cromfordban 59 éves korában meghalt Richard Arkwright, angol mérnök, feltaláló és iparos, aki találmányaival megteremtette a modern textilipar alapjait. A 19. század elejével folytatjuk. 1811. augusztus 3-án megszületett az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Elisha Otis találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem létezhetnének ma. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt, ha a felvonókötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Otis korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a lift kabin két oldalán, melynek köszönhetően a lift maximális terhelése és akár a felvonókötél elvágása után is egy helyben maradt, és nem zuhant le. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 3-án született Maggie Coon, amerikai aktivista, szociális gondozónő, aki 1970-ben megalapította a Grey Panthers nevű csoportot a nyugdíjas állampolgárok életkörülményeinek javítására. Folytassuk 1914-jel, augusztus 3-án Németország hadat üzent Franciaországnak. A következő napon Nagy-Britannia üzent hadat Németországnak, és kezdetét vette az első világháború. 10 évet ugrunk előre, 1924. augusztus 3-án született Leon Uris író. És még mindig a 20. század, 1940. augusztus 3-án született Martin Sheen színész, Charlie Sheen és Emilio Estevez apja. Leghíresebb fémjei a 22-es csapdája és a Kapjál, ha tudsz. És végül, de nem utolsó sorban, 1958. augusztus 3-án átkelt az északi-sarki jégtakarója alatt a világ első atomhajtású hajója, az amerikai Nautilus tenger alatt járó. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Ez az. Megtalálta. Ez az ön frekvenciája.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. augusztus 3-a hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 22-től 36. vers. Amikor a kenyérszaporítás után minnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett, felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust. Hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Elmélkedés. Miközben Jézus elvonul imádkozni, a tanítványok egyedül maradnak a hajóban. Az éjszaka közepén az erős szél és a hullámok miatt nagy küzdelmet jelent az evezés. Ez a kép jól tükrözi a mi lelki állapotunkat. Jézus nincs láthatóan jelen, az út nehéz, a vihar erős. De éppen ebben a sötétségben jelenik meg Jézus a vízen járva, tehát nem szokványos módon. A tanítványok megijednek, hiszen olyasmit látnak, amit nem értenek. Az ismeretlen még akkor is ijesztő, ha Isten az, aki felénk közeledik. Péter bátor, szinte vakmerő: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. A hit első lépése mindig a teljes bizalom. Nem tudhatjuk, megtart-e a víz, de a Mester szavában bízunk. Péter elindul, és amíg Jézusra néz, a lehetetlen lehetségessé válik. De amikor a tekintete a szélre, a veszélyre, az ijesztő körülményekre szegeződik, rögtön merülni kezd. A hit nem zárja ki a kételyt, de arra hív, hogy a tekintetünk mindig Krisztuson maradjon. Uram, ments meg, kiáltja Péter apostol, és Jézus azonnal segít. Ez a mozdulat az evangélium egyik legszebb képe. Isten nem vár, nem késlekedik, hanem megragad minket, mielőtt teljesen elmerülnénk. A hit lényege nem a hibátlanság, hanem az, hogy újra és újra Krisztushoz kiáltsunk. A hit útján a nehézségek nem tűnnek el, de Jézus jelenléte mindig biztos kapaszkodó. Uram Jézus Krisztus, gyakran érzem magam úgy, mint Péter. Lelkesen indulok el feléd, de amikor elém tornyosulnak a viharok, elfog a félelem. Segíts, hogy tekintetem mindig rajtad nyugodjon, és ne a bajokra figyeljek. Taníts meg bízni benned, akkor is, amikor nem látlak tisztán, és adj bátorságot a hit első és további lépéseihez. Ha elgyengülök, ne engedd, hogy elmerüljek, hanem ragadj meg, és vezess oda, ahol lelkem nyugalomra talál. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a mennyasszonyapja újdonsült vejét egy hónapig itatta? Az ital mézből készült, sör volt, innen származik a magyar mézes hetek, illetve az angol honeymoon, mivel a babiloniak holt hónapot használtak kifejezés.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1809 Klapka Komáromnál kitört a jobbparti osztrák dandár ellen. Az ellenség vesztesége 300-nál több halott és sebesült, 7 ágyú, 700 tonna lőpor, 3000 lőfegyver, 2750 ökör. STB 1945. Magyarország és Ausztria árucsereforgalmi egyezményt köt Budapesten. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu

0: segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Magyarország jelenleg az áramkrízis kapujában áll, ugyanis a paksi atomerőmű 8-at gózzal termel, ami óriási kiesést jelent. A hazai villamosenergia rendszer stabilitásának megőrzése kritikus prioritás ezekben a hetekben. Ugyanakkor a kormányzatnak más gazdasági kihívásokkal is szembe kell néznie, például a gyermekvédelmi krízissel, amely hosszú távon gazdasági téttel is járhat. Mindeközben a paksi atomerőmű leállásának veszélye egyre nő, és akár egy hónapra is leállhat, ami komoly gazdasági hatásokkal járhat. Több mint 300 vállalat önként csökkenti fogyasztását, hogy enyhítsen a helyzeten. Ezzel párhuzamosan a kormányzat intézkedéseket hozott a személyi igazolványok lejárata miatt, hiszen több mint 100 000 magyarnak jár le a mai napon a személyi igazolványa, és mostantól mobilon is lehet újat igényelni. Ezek az események együttesen hangsúlyozzák, hogy a gazdaságpolitika és a környezeti tényezők szorosan összefüggenek, és a döntéshozóknak mindkettőt figyelembe kell venniük a jövőbeli tervezés során. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbi Rádió!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió hírei szerint a Savaria történelmi karnevál idén is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mindenki számára elérhető legyen a közös ünnepelés. Beszámoltunk róla, hogy jelnyelvi tolmácsolással, különleges flashmobbal és akadálymentesített programokkal várják a hallássérült látogatókat. Emellett olvasható portálunkon, hogy a VGHE keretében egy felülmúlhatatlan egész napos, csoportos autóbuszos kirándulás valósul meg Kecskemétre. Kiemeltük, hogy a Rákosmenti Lámpás Klub augusztus 3-$1 tartja klubnapját, ahol a láthatatlan kiállításon átélt élményeket és tapasztalatokat osztják meg. Továbbá beszámoltunk egy óbudai mozgássérült nő esetéről, aki egy kátyú miatt törte össze magát, és az önkormányzat egyelőre nem vállalja a felelősséget. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további érdekes híreket is találhat, például a virtuális lánghosevésről, amelyet a VGKE Lámpás klubja szervez augusztus elején. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma délután 13 órától kezdve a Délután című műsorunkkal folytatjuk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 15 órakor az 4 ütem autós magazin következik, ahol mindent megtudhatnak az autózás szerelmesei. 16 órától a Réteg magazinok blokkunkkal folytatjuk, amelyben olyan érdekes műsorokat találnak, mint a Hét prózája Zsoldos Árpáddal, a BBC Takeaway angol nyelvlecke, valamint Zentai Tibor QTC rádió amatőr műsora. 17 órakor a Live Hungary koncert műsorunkkal folytatjuk, ahol a legnagyobb hazai előadók koncertjei kerülnek terítékre. 18 órától az esti híré összefoglaló következik, amelyben a nap legfontosabb esemény
1: Hobby Rádió.

0: Folytatjuk műsorunkat. Ma hétfőn a hőmérséklet 36 fok, és napsütéses időnk van. A szélsebessége elég gyenge, mindössze 4 km/h, és északnyugati irányból fúj. A mai nap folyamán 9 órán keresztül élvezhetjük a napsütést, és az UV-index 7, ami azt jelenti, hogy figyelni kell a bőrünk védelmére. A következő napokban hasonlóan szép időre számíthatunk. Holnap, kedden a hőmérséklet tovább emelkedik, a maximum 40 fok lesz, míg az éjszakai minimum 27 fok. A szél sebessége kissé csökken, és a napsütéses órák száma 8-ra csökken. Szerdán, a harmadik napon a hőmérséklet tovább növekszik, a maximum 42 fok lesz, míg az éjszakai minimum 31 fok. A szélsebessége továbbra is viszonylag gyenge marad, és a napsütéses órák száma ismét 9 lesz. Az UV-index továbbra is 7, tehát továbbra is figyelni kell a bőrünk védelmére. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, 13 órakor a délután című műsorunkkal folytatjuk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet, Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Chapter
1: less dupla. Gyere fel, táncolj mi.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Szivárvány.
5: Szivárvány.
4: Szivárvány.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: 100%-ban garantált a Paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.

0: Rádió.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: Hobby Rádió. Fogalkozni
8: mélyedek ki a busztába!

0: hobbirádió.hu.
1: A rádiót!
2: Hobbirádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobbirádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.

0: egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
1: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
0: Omega!
2: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
1: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Rövid szöveges üzenetben értesítjük Önt, mikor egyenlege eléri. Az összeg tájékoztató jellegű, és nem tartalmazza az Ön által előfizetett... Aztán nem tudok beszélni, de ezt már el kéne mondani.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Marek féle okfejtés. Ha egy macskát beleteszünk egy üres mosógépbe, és a mosógépet benne a macskával centrifugáló programra állítjuk és elindítjuk, akkor az a macska nyávogni kezd. Viszont ha a mosógépbe kutyát rakunk, akkor a kutya nem nyávogni kezd,

0: nem ugatni. Amennyiben a mosógépbe egy disznót rakunk, nos a disznó nem ugatni, hanem röfögni fog. Amiből értelemszerűen az következik, hogy a disznó biztosan nem kutya.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
0: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: A legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Akár több mint egy hónapig tarthat a paksi atomerőmű leállása, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, mától a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakosság és vállalati megtakarításoknak köszönhetően 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek a Tén környékén, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az épi hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. 2 oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen 2-2 fős személyzet volt. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Az elmúlt hetekben tartósá vált a tikkasztó hőség, lényegesen nehezebb bármilyen szellemi és fizikai megterhelést végezni. Amikor kánikula van, a szervezet akkor is fenntartja a saját hőmérsékletét, ám ez nagy melegben, idősebb korban, illetve krónikus betegségek mellett nehezebben megy. Milyen folyamatok játszódnak le ilyenkor a szervezetünkben, és mire érdemes odafigyelni a szívbetegeknek kánikula idején? Dr. Becker Dávid kardiológust Balázs Zsanett kérdezte.
1: Nagyon sok kompenzáló folyamat indul meg, amivel próbálja a szervezet a hőmérséklettel kapcsolatos egyensúlyát, homeosztázisát fenntartani. Ugye egyrészt óvja tulajdonképpen a testünket és a szerveinket, sejtjeinket a túlhevüléstől. Fokozódik a keringés, kitágulnak az erek, megnő a szív munkája, megnő a frekvenciája, és tulajdonképpen ezzel hozzájárul a folyamatos, intenzívebb hőleadáshoz. Mindez együtt jár a fokozott folyadék veszteséggel, hiszen megnő a keringő vér térfogata, annak a sűrűsége. Tehát az alapmechanizmus egy lényegesen nagyobb megterhelést jelent. Pontosan tapasztaljuk, hogy egészséges embereket is rendkívüli módon meg tud viselni, és nyilván hatványozottan hat a krónikus betegekre, idős emberekre, illetve a nagyon fiatalokra, ne felejtsük, a csecsemőkre is ugyanilyen plusz megterhelést jelent.
2: A megváltozott körülmények, gondolok itt akár egy gyors lehűlés, vagy egy nagy mértékű felmelegedés, a szervezetünket is igénybe veszi. Milyen tünetek esetén figyeljünk oda a rendkívüli módon megterhelt hőmérséklet által okozott hatásokra?
1: Hát a nagy melegben ugye, amit általában érzünk, az a nagyfokú gyengeség, lebertség, kifejezett fáradékonyság, esetleg tompa izomfájdalmak, egy ilyen enerváltság, ugye már elindulni sincs kedvünk, erőnk fölkelni, megkezdeni a tevékenységet. Borzasztóan fontos a folyamatos folyadékpótlás. Nem segít ezen a klíma sem teljes mértékben, nyilván a hőérzetet azt javítja, tehát ugye lényegesen kellemesebb környezetben tudunk mondjuk tevékenykedni, dolgozni, de nem szabad elfelejteni, hogy a klíma berendezések ugyanúgy kivonják a folyadékot, a párát, tehát jelentős mértékben csökkentik a levegő páratartalmát, hiszen amit látunk, amikor így ugye a kondenzációs víz ott csöpök ki a klíma készülékekből, az mind a levegőből kerül elvonásra, ugye így működik a klíma, így történik a hőcsere, ez ennek a kvázi következménye. Tehát attól, hogy klimatizáció helyiségben ülünk akár egy 23-24 fokban, attól ugyanúgy nagyobb mennyiségű folyadékot kell fogyasztanunk.
2: A szív- és érrendszeri betegséggel küzdőket hogyan érinti az ő szervezetüket, hogyan érinti ez a nagy meleg, ez a túlzott hőmérséklet ingadozás?
1: Egy kicsit külön is kell látni a folyamatos nagy meleget és a hirtelen időjárás változást. Alapvetően most ugye a stabil tartós nagy melegről beszélve azt kell mondanunk, hogy a szívbetegeknél egy fokozott hatás érvényesül. Egyrészt, mert nyilván egy fokozott terhelés hárul az egyébként is beteg szívre, tehát a koszorúérbetegekre vagy a szívelégtelen betegekre. Valamint emellett az olyan gyógyszerek, amelyek nélkülözhetetlenek akár a szívelégtelenség, a magas vérnyomás kezelésében, esetleg túlzott hatást fognak kifejteni a relatív folyadékhiány és a meleg miatt. Előfordulhat, hogy ilyenkor bizonyos vérnyomás csökkentő hatással is rendelkező gyógyszerek dózisát csökkenteni kell, vagy átmenetileg akár el is kell hagyni. Ezt azonban mindig meg kell beszélni a kezelő orvossal, nehogy valami rossz lépést tegyen egy beteg, és akkor annak súlyos következménye legyen. És hát a folyadékpótlás, ami különösen nehéz mondjuk egy szívelégtelen betegnél, mindenképpen igazítani kell, és kvázi monitorozni kell a folyadék háztartást, ezt legegyszerűbben a betegek például a naponkénti testsúlyméréssel tudják megtenni. Vagy ha ott egy gyors csökkenés vagy növekedés indul meg, az mindenképpen a folyadék háztartás zavarára utal.
2: A szívbetegek esetében mondjuk a sportolás, mennyi időt sportoljanak-e egyáltalán ilyenkor a szívbetegek?
1: Úgy érzik, hogy már elérik azt a küszöböt, amit még ilyen kellemesen fárasztó, akkor álljanak meg még akkor is, ha az esetleg alacsonyabb, mint a szokott időjárási viszonyok között egyébként szoktak teljesíteni. Tehát mindenképpen tartózkodjanak attól, hogy túlhajtsák magukat, hogy megpróbáljanak rekordot dönteni, hogy na most én aztán megmutatom, hogy én azért igenis tudok valami csúcs teljesítményt kihozni, nem szabad.
2: Az egészséges embereket is egyaránt érinti a hősok. Mi is ez pontosan, doktor úr?
1: Így van, hát a hősok a legsúlyosabb formája, ugye, ami azt jelenti, hogy ebben a rendkívül melegben, hogy a napon tartózkodik valaki, vagy legalábbis a nap közelében, hogy ez lehet, hogy fél árnyék, nem biztos, hogy észreveszi. Különösen, hogyha ott erős fizikai munkát végez megfelelő fényvédelem nélkül, megfelelő folyadékpótlás nélkül tartósan, akkor egy krízis helyzet alakulhat ki, akár nagyon rövid idő alatt, a beteg eszméletlenné válik, és ugye a szervezet nem tudja a testhőmérsékletét tartani, fölborul a homeosztázis, fölborul az egyensúly, és kritikus úgynevezett maghőmérséklet alakulhat ki, ami 41-42 fokot elérve halálos és visszafordíthatatlan folyamatok indulnak meg. Gyakorlatilag a fehérjék a szervezetben megfőnek, és a beteg nagyon gyors tempóban meghal. Úgyhogy erre különösen vigyázni kell, hogyha munkavégzés történik a szabad napsütésben, akkor a legmelegebb órákban ettől gyakorlatilag tartózkodni kell, de mindenképpen megfelelő árnyékolást kell biztosítani, megfelelő szüneteket, igen komoly mennyiségű folyadékpótlásról folyamatosan gondoskodni. És nem szabad dolgoztatni úgy az embereket, hogy ez ne legyen nyilvánvaló, és ne legyen felhívva a figyelem.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

천국을 창기하셔도

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Szivárvány.
5: Szivárvány.
4: Szivárvány.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közlemény.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen. Hogy térek vissza, mint egy
2: elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthofer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot, a tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is, enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagy szabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, még máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, már is kezdetét veszi 4 ütem autós magazin műsorunk. Én még mindig Alex vagyok, és úgy tűnik, hogy a mai napon egyedül, mert hogy Feca valahova eltűnt, egyszerűen nem érkezett be, nincs róla információ, reméljük, hogy nem esett semmi baja. A mai napon pedig balfék sofőrökről lesz szó, illetve érdekes történetek jönnek az utakról. Beszámolunk majd arról, hogy lemeszeltek a rendőrök egy részegen vezető vak úriembert, majd pedig egy vizsgafeladat részeg tanuló vezetőnek parkoljon a rendőrség elé, akár hiszik, akár nem, itt ment el a jogosítványa megszerzésére egy úriember Németországban, és nem vette észre, hogy karambolozott, pedig egy motoros is felrepült a platójára, ez pedig már az Egyesült Államokban történt, és napi 4 doboz sör 3 éven át egy autóért hatalmas nagy áldozatot kell tehát vállalni, de hogy hogyan, az is kiderül ebben az órában. Zenéljünk egy picit, utána pedig akkor belecsapunk a közepébe.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Önök négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a mai napon érdekes történetek jönnek az utakról. Az ízt rendőrség emberei egyszerűen nem hittek a szemüknek, amikor megállítottak egy autót Taruváros központjában, a volánt markoló sofőr pedig nem csak részeg volt, hanem teljesen vak is. A 20 éves Krisztiánt cimborája irányította az anyósülésről, aki szintén nem volt már szomjas. A szonda megengedettnél 2,5-szer nagyobb alkoholszintet mutatott ki. Mindkét férfi 30 000 forintnak megfelelő bírságot fizet a kocsikázásért, de a vak sofőrt börtönbe is zárhatják a közbiztonság veszélyeztetése miatt. Mindez pedig nem zavarja, mert ahogy nyilatkozta, nagyon élvezte a vezetést, és rájött, hogy egészen jó sofőr, nos azért szerintem ebből nem szabadna rendszert csinálni, nem csak az észteknél, hanem az egész világon, hiszen tényleg hatalmas problémák lehetnek belőle, de abban is biztos vagyok, hogy ez a srác egy életre szóló élményt szerzett magának ezzel a kis kocsikázással, és szerencsére baj sem lett belőle. Újra zenélünk egy picit, utána pedig egy vizsgafeladattal megyünk tovább, amelyet direkt részektanuló vezetőknek fejlesztettek ki, parkoljon le a rendőrség elé.
1: Hobbi rádió!

0: Önök továbbra is a négy ütemet hallják, ahol a mai napon érdekes történetek jönnek a nagyvilág útjairól, és hogy a pofátlanság nem ismer határokat, nos ittosan próbált meg levizsgázni egy autós iskolában egy német férfi, de a vizsgabiztos észrevette, és amellett, hogy megbuktatta, alaposan meg is szivatta a tanuló vezetőt. A reménybeli sofőr már reggel piásan érkezett a bendorfi rutinpályára, de amikor kimentek a forgalomba, a vizsgabiztos már biztos volt benne, hogy gond van. A 27 éves férfiből ugyanis dőlt a szesszak, hiába is tagadta, hogy ivott volna. Ekkor az oktató észrevétlenül a helyi rendőrség parkolójába navigálta, majd kihívta rá a rendőröket, a szonda pedig nem hazudott, a bot csinált, a sofőr pedig még egy jó darabig nem kaphat jogosítványt. Szerintem egyébként teljesen igazuk van, igencsak bevállalósnak kell lenni ahhoz szerintem, hogy a jogosítvány megszerzésére már eleve ittasan érkezzünk. Mi lesz majd később, joggal merül fel a kérdés. Nálunk most újra zene következik, utána pedig egy új ember, aki karambolozott, egy motorost felreptetett a platójára, ebből azonban semmit nem vett észre.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Érdekes történetekről beszélgetünk itt a Négy Ütem autós magazin műsorban, és persze ugye az utakról, illetve autós témákról van szó. Nos, nem vett észre, hogy karambolozott egy tácvili sofőr az enyhén ittas autóvezető kocsijának az egyik útkereszteződésben nekiütközött egy motoros, aki a baleset következtében felrepült a jármű platójára. A vezető, mintha mi sem történt volna, folytatta az útját egészen a következő sarokig, ahol utolért az egyik szemtanú és szólt neki, hogy karambolozott. A rendőrség ittas vezetésért előállította az ütközésben védtelen sofőrt, a motorost pedig töréses sérülésekkel kórházba szállították. Ugye itt van az a probléma, hogy hiába védtelen az ember, hogyha már alkohol van a szervezetében, abszolút őt hozzák ki bűnösnek, és onnantól kezdve aztán már magyarázhat. Tényleg nem szabad inni, ahogy az előző példák is mutatják, csak a probléma van belőle, egyébként pedig nem tudom, hogy nem lehet észrevenni, hogyha egy motoros neki ütközik az autónknak, még ha nagy teherautóról van is szó, hiszen ahhoz, hogy fölrepüljön a platóra, nem kis erők kellenek, hogy dolgozzanak. Mi minden esetre újra zenével megyünk tovább, utána pedig ismét egy érdekes történet jön.

0: Önök négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a mai napon ugye érdekes történetek jöttek a nagyvilág útjairól, és idáig minden bizonnyal azt tapasztalhattuk, hogy maga az alkoholfogyasztás, illetve az alkohol, és ugye az autózás az nem igazán fér meg együtt, nos, most jön az egyetlen kivétel, amely persze erősíti a szabályt, 4 doboz sör 3 éven át egy autóért, vagyis üres sörös dobozokból épített automodellt egy diák Angliában. Jack Kirby 3 éven keresztül napi 4 doboz sört ivott, hogy legyen elég alapanyag a modellépítéshez. A 23 éves designer tanuló egy 1965-ös Ford Mustangot örökített meg a sörivásokat követően, és elmondása szerint egy nagy karton sörrel fogja megünnepelni a munka végét. Képzeljék csak el, hogy mennyi alkoholt meg kellett inni, már is számológéphez nyúlok, szerintem másképp nem lehetne ezt gyorsan kiszámolni. 365 nap van egy évben, az beszorzom 3-mal az 1095 napon keresztül, 4 doboz sört ivott meg, vagyis 4380 doboz sört fogyasztott el 3 év alatt, te jó Isten, 4380 az irdatlanul sok, ennyiből állt át össze ez a bizonyos Ford Mustang, ami egyébként hatalmas ötlet, és ugye az alkohol ölbutít és nyomorba dönt, úgyhogy nem is szeretnénk népszerűsíteni a fogyasztását, de ez akkor is egy szimpatikus megmozdulás volt.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Attól tartok, amikor az órámra tekintek, hogy bizony nincsen már sok hátra a műsorból, és nekem pedig nem maradt más dolgom, mint elbúcsúzni, mert hogy ugye lejárt az idő. Jövő héten, ha minden igaz, akkor már Kacsala Ferenccel köszönhetem önöket, addig is mindenkinek további szép napot kívánok, és persze balesetmentes közlekedést is, ahogy ő szokta mondani. A négy ütemet és Alexet hallották, jövő héten akkor ismét találkozunk a Viszonthallásra.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Víz ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivattyúrendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: A Hét prózája, az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai prózánk Kühne Katalin szerzőnk Vertigo című írása, amit Virág Gergely előadásában hallgatunk meg.
5: Kühne Katalin vagyok, Miskolcon élek. Édesapám gimnáziumi tanár, édesanyám háztartásbeli, nővérem is könyvtáros volt, mint én. Férjem erdőmérnök, fiam programozó matematikus. Szülőföldem Szeged környéke visszahúz, de a Bükk csodálatos tájét sem hagynám el soha. Könyvtárnépművelés szakon diplomáztam, 44 évig dolgoztam. Tavaly lettem nyugdíjas. Munkámat hivatásnak tekintettem, örömmel végeztem. Mindig érdekelt a művészetek világa, közel állok a természethez, csodálom szépségeit. Igyekeztem magamat megismerni, összegyűjteni és továbbadni azokat az értékeket, amelyeket szüleimtől, tanáraimtól, íróktól, művészektől, barátaimtól ajándékba kaptam. Kerestem a világ titkait. Hálát érzek az emberek kitartó erejét, hitét, útmutatását látva. Belőlük merítem erőmet, ami tovább segít utamon. Egy ómexikói gondolat szerint a költészet attól költészet, hogy úgy viselkednek benne a szavak, mintha először találkoznának. Ez minden alkotásra igaz, még azokra is, amelyek nem olyan értékesek, mint a nagyírók, művészek művei. Mégis valódi érzéseket, egyszeri és megismételhetetlen világokat tükröznek. Megérintheti lelkünket valami, önmagunkon átszűrhetjük, kimondhatjuk. Találkozhatunk valakivel, aki hasonló titkokat rejt lelke mélyén. Így ismerhetjük meg a másik embert, így válhatunk mi is gazdagabbá. Ha írásaimat olvasva magára ismer valaki, egy mondaton valamilyen érzést kivált belőle, elértem célomat. A gyermekemnek sikerült átadni valamit a morzsákból, miket életem során szedegettem, szétszórtam, csipegetheti, amikor innen elmegyek. Szeretném, ha a mag, amit elültettem, kicsírázna, élete fája magasra nőne. Benne vagyok én is minden írásomban, de elsősorban elődeim, körülöttem élők, a természet csodái, és úgy, ahogy ezek engem megérintettek. Eddig ötölen önálló kötetem jelent meg. A Bükszerelmesei című memoárom a családi albumban, amit a Felső Magyarországi Kiadó adott ki 2007-ben, Jel a sziklán. Verseket az Irodalmi Rádió 2008-ban, Idősíkok, elbeszélések és esszék az Uranusz kiadó 2008-ban, Levendulák illata, válogatott versek, prózák, szintén az Uranusz kiadó 2009-ben. Kötetbe szerkesztettem édesapám Miskolcról és a Bükről írt eddig meg nem jelent tanulmányait, Szóljanak akkor is címmel 2010-ben jelent meg. Eddig 11 antológiában, több CD-n és a Kláris című folyóiratban jelentek meg írásaim. Az Irodalmi Rádiónak és a Hét Toronynak vagyok tagja. Írásaimat olvashatják a két honlapon. Fényelteli téli sötét címmel idén jelenik meg az elmúlt két évben született novellákból, memoárokból, esszékből és versekből álló kötetem. A mottom az, hogy amit Müller Péter is írt, nem csak passzív szereplői, de aktív szerzői is vagyunk életünknek. A világosság legyőzhetetlenségét nevezzük az élet értelmének. Belemehetsz a legsötétebb alagútba, ha ismered az élet értelmét, tudod, hogy nem véletlenül kerültél ide, s végül kijössz a fényre gazdagabban, mint ahogy belementél. Aki ezt tudja, mindig derűs, bármilyen nehéz helyzetbe kerül. Bennünk dől el a sötétség és a világosság küzdelme. A Vertigo című írásomhoz a következő keletkezési körülményeket szeretném elmondani. A híreket hallgattam a Duisburgi katasztrófáról, amikor 21 fiatal halt meg. Megdöbbentett a szervezők felelőtlensége, az ártatlanok tragédiája. Ez késztetett arra, hogy leírjam gondolataimat azzal a szándékkal, hogy ne fordulhasson elő ez többé. Sajnos idén nálunk is megtörtént egy budapesti diszkóban ugyanez, amikor a pánik kitört, és halálra gázoltak három fiatal lányt. A menekülési útvonalat egyik esetben sem biztosították. Az áldozatokra szeretnék emlékezni és emlékeztetni.
6: Kühne Katalin, Vertigo. Nem csak passzív szereplői, de aktív szerzői vagyunk életünknek. Müller Péter, gondviselés. A Duisburgi alagútban összetaposott véres testek szétszórt fecskendők hevertek. A Love Parade Fesztivál 21 áldozata feküdt ott. Reiner ül ágyán, a semmibe bámul, tekintete homályos. Nem tudja feldolgozni, ami történt. A techno őrület az embereket kivetkőzteti önmagából, csak ösztöneik működnek. Az egykori bányászváros rendező pályaudvarát választották a fesztivál ezévi helyszínéül. Lerészegedett, kábítószerrel teletömött fiatalok dühöngenek már órák óta. A sötét, telefirkált falu, koszos helyiségben csak a neonfények villódznak. A tömeg egyre nagyobb lesz, a zene több decibellel dübörög. A fiatalok már teljesen felpörögtek, extázisba kerültek. A szédület mámorában ütemesen dobognak a lábak, ringnak a csípők, egyre kifejezéstelenebbek a szemek. A hangok kakofóniája a különféle drogokkal mérgezett táncolókat megőrjíti. Mintha dervisek forognának körbe-körbe, mindaddig, míg végül eszméletüket vesztik. Sokan dőlnek ki közülük, ájultan esnek össze. Akik még észnél vannak, kihívják a mentőket. Szűk alagúton lehetett ide bejutni, de ez lett most már az egyetlen kijárat is, a másikat bezárták. Egy idő után sem előre, sem hátra nem lehet haladni. A mentőautók is alig tudják megközelíteni a sérülteket, néhány megvadult ifjú még az orvosokra is rátámad. Azt hittük, itt halunk meg mindannyian, mondja egy 14 éves lány. A többiek tovább táncolnak, mit sem törődve azzal, hogy mellettük sérültek fekszenek. Mi mulatni jöttünk, ordítják közönyösen. A tragédia után Reinert több hónapig kezelték a pszichiátrián. Az első napokban megszólalni sem tudott. A gyógyszerek hatására kicsit javult, már arról is tudott beszélni, amit ott látott azon az éjszakán. Barátnőjével, Mártával éppen a városban töltött néhány napot. Márta nagyszüleit látogatták meg. Gyermekkoruktól ismerték egymást, Frankfurtban pedig egy gimnáziumba jártak. Aztán elszakadtak egymástól, más városba költöztek. Pár évvel ezelőtt futottak össze egy konferencián. A régi barátság megújult, sőt, szerelem szövődött köztük. Reiner ezután szinte minden szabad napját Mártával töltötte. A fiú közgazdász, egy bankban dolgozik, Márta jogász hallgató, jövőre diplomázott volna. Múlt időben kell ezt már mondani, csuklik el Reiner hangja. Azon az estén úgy gondolták, ők is elmennek a fesztiválra egy kicsit lazítani. Ez lett a vége. A fiúnak már akkor rossz előérzete támadt, amikor a buszon meglátta az oda igyekvő hangoskodó kötekedő részegeket. Úgy viselkedtek, mintha az egész világ az övéké lenne. Mocskos szavakkal illették az áldogáló, munkából hazafelé induló idős embereket, lögdösödni kezdtek, egy néni szatyrából kiszedték az almákat és megdobálták az utasokat. Egy kislány homlokát eltalálták, aki sírva bújt a mamájához. Ezen hangosan felröhögtek. Rájuk szólt egy finom, jól öltözött öreg úr. Mit szólna, ha a maga kislányát dobálnák meg? Hagyják azonnal abba. Erre ráfröcsögtek. Mit képzelsz, papa? Nekem te ne adj illemórát, mert úgy a pofádba vágok az öklömmel, hogy hanyat esel. Az utasok összenéztek, de senki nem mert megszólalni. A randalírozó skinheadek a következő megállónál leugrottak, és az utcán folytatták a sértegetést, a járókelők zaklatását, alig tudta kitérni előlük. Amikor Reinerék a régi rendezőpályaudvar felé közeledtek, oda már jóval több fiatal gyűlt össze, mint amennyi befért volna. 300 000 fő helyett majd 1 millióan voltak. Lépni is alig bírtak. Már útközben sokan megsérültek, de a felajzott tömeg csak nyomult befelé, senkivel nem törődtek. Vitte őket az áradat. Így jutottak el az alagúthoz. Ott sötétség, szemét és bűz fogadta Reineréket. Szorosan fogták egymás kezét, de egyre nehezebb volt együtt maradniuk. Mintha hajótörést szenvedtek volna a viharos tengeren, és egy fadarabba kapaszkodnának. Alig bírták tartani magukat. Összekulcsolt kezük teljesen elgémberedett. Pár perc múlva már engedett is a szorítás. Márta elszakadt szerelmétől. A tömeg elragadta. Egy ideig rábízta magát az előtte és mögötte lévőkre, sodródott tovább. Lába hirtelen megbotlott valamiben, vagy valakiben, ő a földre hanyatlott. Abban a pillanatban lejátszódott előtte egész élete. Boldogsága rövid volt. Éppen közös jövőjüket tervezgették. Egy kis házat fedeztek fel, ahol majd az esküvő után fognak élni. Most csak azt érezte, hogy fekszik a kövön, a fejét egy nagy ütés érte, folyik szemébe a vére, semmit sem lát. A hasába valaki belerúgott, a lábai érzéketlenek. Feje fölött hömpölyög tovább a tömeg, ő ezt már nem érzi, hirtelen csend lesz körülötte. Átgázoltak rajta a pánikba esett emberek. Az alagút végén valami fénylik, ő hihetetlenül könnyű, lebeg a fényesség felé. Reiner észlelte, hogy Márta elengedte a kezét, de amikor körülnézett, ő már eltűnt a tömegben. Remélte, hogy ha kijut az alagútból, majd ott várja őt Márta. Ez sajnos nem így történt. Egy óra is eltelt, míg kijutott. Mártát nem találta sehol. Izgatottan, rémülten járkált. Sokszor látni vélte, az egyik lány alakja, ruhája Mártáira emlékeztette, de amikor közelebb ért, egy ismeretlen lány nézett rá. Telefonon hívogatta, de senki nem felelt, pedig hosszan csöngetett. A tömeg felbojdult. Akik megpróbáltak kitörni onnan, a többiek a földre lökték, össze-vissza taposták őket. Csak magukkal törődtek. A mentőautók, tűzoltóautók víjogásától volt hangos az alagút. Már a zenét is elnyomta hangjuk. Megpróbáltak bejutni a sebesültekhez, de a tömeg elállta az utat. Ekkor a hangos bemondó közölte, hogy mindenki igyekezzen elhagyni a helyszínt, nyugodtan, lépésben induljanak ki, ők vigyáznak rájuk, nincs oka pánikra. Sok sebesült vánszorgott kifelé, lassan kiürült az alagút. A mentősök végre végezhették munkájukat. Több százan sérültek meg, őket azonnal kórházba szállították. A földön fekvő, eltorzult testeken már nem segíthettek. 21 halott, 500 sebesült, közölték a tévécsatornák. Reiner végre rátalált Mártára, de amikor meglátta, azon nyomban el is ájult. A kórházban tért magához. Hetekig egyetlen szót sem tudott kimondani. Orvosa a tragédia után nyugtatókat adott neki. Most kezd jobban lenni, így elmesélte neki, mi történt. Lelki sebeiből azonban még nem gyógyult meg. Úgy érzi, az agya üres. Életét gyökeresen megváltoztatta az a pillanat, amikor Márta a kezét kicsúsztatta ujjai közül. Semmi értelmét nem látja annak, hogy ő életben maradt. Neki is ott kellene feküdnie Márta mellett, a frankfurti temetőben. Kinéz az ablakon. A parkban két aranyhajú csöpség játszik, boldogan kergetőznek, kacarásznak. Ez döbbenti rá arra, hogy van még dolga ezen a világon. Márta emlékét csak úgy őrizheti meg szívében, ha ő maga is talpra áll. Talán megtalálja egyszer azt a másik Mártát, akivel leélheti további életét. Talán neki is lesznek gyermekei, így futkároznak majd körülötte. Mártának és neki nem sikerült. Azért mégis érdemes élni, hogy a leendő kislánya szemében megláthassa Márta lelkét. Azt reméli, hogy gyermekei egy jobb világban nőhetnek fel, ahol ilyen tragédiák többé nem történhetnek meg. Életüket nem mérgezik drogok, az emberek figyelnek egymásra, kegyetlenség, embertelenség, mammon őrület helyett világukban rend és szeretet uralkodik majd.
4: Kedves hallgatóink, Kühne Katalin Vertigo című írását Virág Gergely előadásában hallottuk.
3: A Hét prózáját, az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió.

0: Üdvözlöm Önöket! Ma Steinsics Róbert 1968-a születésű budapesti alkotónk Vonzódom hozzá című művét hallhatják Bokor Ildikó előadásában. Róbert nagyon röviden nyilatkozik a vers keletkezéséről. Ezt a verset a szerelmemnek írtam, akit Linusnak hívnak. Neki szólt a versem, mit egy csendes éjszakán az ágyban fekve írtam neki a telefonba, jó hét SMS gyanánt. Persze mondanom sem kell, örült neki nagyon. Következzék tehát egy szép szerelmi vallomás Bokor Ildikó előadásában.
1: Steinsics Róbert, vonzódom hozzád. Vonzódom hozzád, mint föld a naphoz. Hozzám tartozol, mint tegnap a mához. Kell lesz nekem, mint mének a virág. Szeretlek, ahogy még senki ember fiát. Szeretlek, mint még soha senkit, imádlak, mint jó pap az Istenit, csókollak, mint Rómeó Júliát, kívánlak, mint éhes vándor a vacsorát, szeretlek, míg világ a világ, szeretlek, míg szólnak a hárfák, szeretlek, míg fújnak a szelek. Szeretni foglak, ameddig engeded.
0: Steinsics Róbert Vonzódom hozzá című művét Bokor Ildikó tolmácsolásában hallottuk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszín, a hűnök táncra fel.
9: Egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mi...
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kedves hallgatóink, ebben a műsorunkban kávéházba és étterembe látogatunk. Meg kell mondjam, hogy Nagy-Britanniában nincsenek abban az értelemben vett kávéházak, ahogy ezt az európai kontinensen értjük. Azonban számos olyan vendéglátóipari helyiség nyílt meg az elmúlt években, amely leginkább a gyorsbüfé, avagy szendvicsbár és a presszó kereszteződésének tűnhet. Ezek a kávézó és büféláncok elsősorban az angolnál zamatosabb kávéval és változatos kávéital kínálattal lepik meg az odalátogatót, de rendszerint sokféle szendvicset és süteményt is árulnak. De most hagyjuk, hogy angol idegenvezetőnk Amanda is elmondhassa a magáét.
1: Welcome to Takeaway English. Useful language ready for you to take away and use. In this program, we look at a range of useful phrases for cafes and restaurants. First of all, do you know how to call to a waiter or waitress in a busy cafe? Listen to this man in a busy cafe. He's been waiting for a long time, and when he sees the waitress across the other side of the room, what does he say?
0: Na, ez egy kicsit soknak tűnik egy szuszra. De Amanda csupán annyit kér tőlünk, hogy hallgassuk meg a most következő mini párbeszédet, és próbáljuk meg kiszűrni azt a kifejezést, ami arra szolgál, hogy felhívja ránk a pincér figyelmét.
2: Excuse me. Hi, yes.
3: Okay, do you know what you want?
0: Ehhez talán még nem kell felsőfokú nyelvvizsga, annál is inkább, mert a múltkor már említettem a bocsánatkérésnek azt a formáját, amelyik arra szolgál, hogy megállítsunk valakit, vagy segítséget kérjünk tőle, netán ételt, italt rendeljünk. Hallgassuk csak!
2: Excuse me. Hi, yes.
3: Okay, do you know what you want?
0: Amanda is rávezet minket az igazságra.
1: He uses a very simple phrase, but very useful indeed. Excuse me. Excuse me. People also use it in lots of other situations. For example, if you're lost and need to ask directions.
4: Excuse me, which way is the bank?
0: Én is pont ezt mondtam, hogy ez a kifejezés arra is jó, hogy megállítsunk valakit az utcán, és segítsünk.

0: Hi, I'll have the lamb stew, please.
1: Lamb stew's off.
0: Sorry?
2: Íme a kritikus mondat.
1: Lamb stew's off.
0: Sorry?
2: De mi az, hogy off? A pincér azt akarja mondani, hogy le van véve a menüről, ki van húzva az étlapról, mivel hogy elfogyott. Ezt a menüről való eltávolítást jelzi az off. Miként azt is gyakran mondjuk, hogy he's off for the day, vagyis a mai nap távol van a munkahelyről, szabadnapos, vagy éppen he's off duty, nem ügyel ma, ügyeleti szolgálatától távol van. De hagyjuk, hogy Amanda is megszólaljon. Ő még mindig ott tart, hogy mit is akart rendelni a hölgyvendég.
3: The woman wants to have lamb stew. And it's a simple phrase she uses, but many people get it wrong. I'll have the lamb stew.
0: Hi, I'll have the lamb stew, please.
3: Of course, it doesn't have to be lamb stew. You can order anything in the same way.
4: I'll have a glass of water, please.
0: I'll have the chicken and rice.
5: I'll have a coffee, please.
2: Vagyis a szerkezet pofon egyszerű. Miután amit fogyaszt az ember, azt a birtoklást jelentő igével fejezzük ki, nem kell más tenni, csak használni ennek a jövő idejét. Összevontan lehetőleg, élőbeszédre ez a jellemző, és mögé kell tenni a választott ételital nevét.
4: I'll have a glass of water, please.
0: I'll have the chicken and rice.
5: I'll have a coffee, please.
3: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English. Well, so far, we've looked at how to call the waiter and then how to order. So the woman orders lamb stew, but there's a problem. Listen again to the whole conversation. What is the problem?
2: Amanda most visszakanyarodik oda, amiről én már beszéltem, vagyis hogy van egy kis hézag a rendelt étel körül.
1: Yes.
0: Hi, I'll have the lamb stew, please.
1: Lamb stew's off.
0: Sorry?
1: The lamb stew's off today. We haven't got any stew today.
0: Oh, no stew. Okay.
1: We've got roast lamb.
0: Oh, okay, then roast lamb.
2: Amanda is regisztrálja, hogy mi a gond.
3: Well, the problem is that they haven't got any lamb stew. It's not available today. It's off.
1: Lamb stew's off.
0: Sorry?
1: The lamb stew's off today. We haven't got any stew today.
2: Hát akkor mit tegyünk?
1: The lamb stew's off today. We haven't got any stew today.
0: Oh, no stew. Okay.
1: We've got roast lamb.
0: Oh, okay, then roast lamb.
2: És így lesz a báránypörköltből báránysült.
3: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
2: Na, pont jól is esett egy kis pihenő, de térjünk vissza egy kicsit az étkezéssel kapcsolatos nyelvtanra. A legfontosabb arra emlékezni, hogy amit fogyasztani kívánunk, azt a have igével fejezzük ki. Tehát például, ha azt kérdezik, mit eszel, mármint éppen most, akkor azt mondják, what are you having? Ebben az esetben látja az illető az ételt, csak nem tudja eldönteni a küldeméről, hogy mi is az. De a folyamatos jelen, vagyis a létige megfelelő alakja és az ige ing végződésű alakja a közeljövőre is utal. Vagyis úgy is elképzelhetjük a dolgot, hogy állunk a sorban az önkiszolgáló étteremben, és társunk megkérdezi, what are you having? Mit készülsz enni? Mit választasz? Amire a válasz, I'm having chicken. I'm having lamb. Amikor rendelünk, azt mondjuk, én báránysültet fogok kérni, és itt meg is jelenik a jövőidő. Hi, I'll have the lamb stew, please. Hi, I'll have a cappuccino, please. Ami tehát fontos, az az, ha eszünk, iszunk, akkor angol logika szerint bírjuk azt a dolgot, és ugyanez vonatkozik az étkezésekre is. I'm having breakfast. Éppen reggelizem. What did you have for lunch? Mit ettél ebédre? We had dinner at 10 yesterday. Tegnap 10-kor vacsoráztunk. De ennyi fért a mai műsorba. Legközelebb ismét étterembe látogatunk, hiszen a jelszó az a miénk, amit megeszünk. Most viszont hallásra. Itt sem vagyok, vagy ahogy az angol mondaná, I'm off.

0: 1921, korszakváltás a rádióamatőr technikában. 8. rész. Az előző részben ismertettük az Egyesült Államokban 1921-ben bevezetett új rádióamatőr szabályozást. Emlékeztetőül ismételjük meg az amatőr kategóriákat. Az új szabályozás 4 rádióamatőr kategóriát tartalmaz. Ezek a következők. Speciális amatőrállomás, általános amatőrállomás, korlátozott amatőrállomás és a kísérleti amatőrállomás. A legtöbb kategória a 200 méteres hullámhossza 1,5 MHz, illetve annál kisebb hullámhosszakat korlátlanul használhatja. E szabályozás jól mutatja a rádiótechnika korabeli fejlettségi színvonalát, nincs még megbízhatóbb eszköz, az 1,5 MHz-nél nagyobb frekvenciák professzionális használatára. De nézzük meg a szabályozás további elemeit. Minden amatőr állomás köteles az összekötetés létrehozásához, majd a fenntartásához feltétlenül szükséges minimális adási energiát használni. Ez a kitétel máig írott malaszt maradt, hiszen a korabeli hivatalosan ajánlott adókapcsolásokban nem található kimenő teljesítmény szabályozás. Ma pedig az operátori lustaság a figyelmetlenség rovására írható a túlzott energia használata, amely inkább az ultra rövid hullámú tartós összekötetéseknél észlelhető jelenség. A rövid hullámú terjedés változékonysága miatt az energiacsökkentés kevésbé járható út a forgalmi gyakorlatban. A korabeli amatőr 3 üzemmódban dolgozhatott. A táviró, CW, a megszakított táviró, ICW, és az amplitúdó modulációs, AM, távbeszélő üzemmódokban. A mai amatőr igencsak felkapja a fejét, ha a megszakított táviró üzemmódról, ICW hall. Nem is baj, hiszen ez az üzemmód szigorúan tiltott már jó ideje az amatőrök számára. Ennek ellenére eláruljuk, hogy mit is kell érteni a megszakított táviró üzemmód alatt. 1921-ben az amatőrök jó része még szikra távirót használ, vevőkészüléke pedig detektoros vevő, amivel a szikra táviró széles spektrumú, zajos jelek kiválóan vehető. Az elterjedőben lévő elektroncsővel előállított folyamatos hullám viszont egy diszkrét frekvencia, amelynek néhány herces a sávszélessége, a detektoros vevőben csak értelmezhetetlen kopogásként hallható. Emiatt átmenetileg olyan megoldást kell találni, hogy a detektoros vevővel a folyamatos hullámokból adódó eredő távírójeleket is értelmezhető távírójelként lehessen venni. Két megoldás adódik erre a problémára. Egy kis forgógép, úgynevezett chopper, a lenyomott billentyű áramkört másodpercenként 400x700x megszakítja. Ez a detektoros vevőben értelmezhető távírójeleket produkál. Ajánlott, népszerű megoldás. A másik eljárás az, hogy az adó tápfeszültségét nem egyenirányítjuk, így 60 Hz-es brummos jeleket sugároz ki az adó. Megjegyezzük, hogy Richard Zorge, a híres kém Japánban a II. Világháború idején a legegyszerűbb technika érdekében olyan adót használt, amely egy csőből állt, és amelyben szintén nem volt hálózati egyenirányítás. Jeleit Vlagyivosztokban vették. Esetében nem a technikai háttér hiánya, hanem a technika minimalista megoldása volt az adó konstrukciójának vezérelve. Japánban is 60 Hz-es a hálózati frekvencia. Ha belegondolunk ebbe az üzemmódba, nem másról van szó, mint a hangzó távíróról. Vagyis egy amplitúdó modulált jelet sugároztak ki távírójelként. Még évtizedekig fennmaradt ez az üzemmód, az adót 600-800 Hz-es színuszos jellel modulálták, így a távírójelek AM vevőkkel is szépen szólóan értelmezhetőek voltak. Ilyen üzemmód ma már nincs, mert energia és sávszélesség pazarló, emiatt tilos alkalmazni. Az átmeneti korszakban azonban jól szolgálta a rádióamatőröket. A következő részben folytatjuk a korkép felvázolását. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanév rendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, még máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: És most! Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
1: Hölgyeim, csók, uraim, Pacsi, Blaskovics, Dávidot hallják itt a Hungary Live-ban. Most nem csak egy fantasztikus zenekar, illetve együttes fog fellépni, hanem több. És egy fantasztikus világsztár énekesre fogunk emlékezni. Ő pedig nem más, mint Freddie Mercury. Hisz 2009. augusztus 14-én, egy szép pénteki napon, Freddie Mercury emlékkoncert volt. Budapesten, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Hozzá tartozik, hogy még 15-én, szombaton is előadták ezt a koncertet. Itt ugye a Queen egykori énekesére, Freddie Mercury-ra emlékeztek. Az elmúlt évek bebizonyították azt, amit már rajongói a zenész életében vallottak, hogy Freddie műfajának egyszeri és pótolhatatlan alakja volt, azaz egy igazi legenda. Itt a legcsodálatosabb slágerek, Queen világslágerek magyarul szólalnak meg, és aki pedig ezeket a dalokat lefordította, nem más, mint Miklós Tibor költő. Neki köszönhetjük ezt a csodás fordítást. Ez egyébként egy fantasztikus kétórás koncertshow volt, és hozzá egy afterparty is kapcsolódott. És hogy kik működtek közre a koncerten? Mondom is. Serbán Attila, Szomor György, Varga Miklós, Zentai András, Tóth Gabi, Tóth Vera, Puskás Péter, Nagy Anikó, Naszvagyi Tamás, Ekanem Bálint, Deák Fruzsina, Miklós Eponin és Szóka Júlia. A koreográfiát pedig Bakó Gábor, Finca Erika, Kátai Róbert tervezte meg, a ruhákat Brájár Zsuzsa alkotta, a zenét pedig Szomor György és Nagy Anikó vezette. És a magyar dalok szövege, szerkesztője, valamint rendezője nem más, mint Miklós Tibor. Most már meg kell nyomnom azt a bizonyos play gombot, úgyhogy gyorsan nézzük is, hogy milyen dalok csendülnek fel, egész biztos. Védj meg, azaz Save Me, Puskás Peti előadásában. Ébredj hát és mozdulj, azaz a We Will Rock You, Puskás Péter és Naszvagyi Tamás előadásában. Az egész kell, azaz az I Want It All, Naszvagyi Tamás és Deák Fruzsina prezentálja ezt a dalt. Szeretni valakit, azaz Somebody to Love, valamint meghallgatjuk a Szerelem Bolondja Vagy, angolul a Crazy Little Thing Called Love, Ekanem Bálint és Miklós Tibor előadásában, de itt lesz a nyomás alatt, azaz Under Pressure, Ekanem Bálint és Zentai András adják elő. Rólad is szól, Innuendo, Szomor Györgyel, és Százszor küldhetsz el, And I'm Telling You, valamint itt lesz az Nem mondhatsz I-t, Don't Stop Me No, Serbán Attilától, Szeretned kell, míg élek, Love of My Life, Szomor Györgytől, illetve a Bohém Rapszódia, a Bohemian Rapszódi, Zentai András, Nagy Anikó és az egyik megasztáros Tóth Hölgy előadásában. Tehát 2009. augusztus 14-ét pénteken írunk. Freddie Mercury emlékkoncertjén vagyunk Budapesten, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Jó rádiózást! Az első muzsika pedig nem más, mint a Nagy Varázsló, azaz a The Great Pretender. Szomor György, Zentai András és Serbán Attila adják elő ezt a dalt.

Ez volt a Szeretned kell, míg élek, azaz a Love of My Life Szomor György előadásában. Hisz 2009. augusztus 14-én Budapesten, a Margit szigeten vagyunk, a Margit szigeti szabadtéri színpadon, és egyébként a koncert este fél 9-kor kezdődött. Amúgy a közönség soraiban helyet foglalt Peter Freeston, az egykori sztár kedvenc szakácsa és barátja, a Margit szigeti színpad kerthelyiségében a bemutatót követően dedikálta a rajongók körében már sikert aratott könyvét is. És ugye, mint mondtam, az előadás után volt egy afterparty, ami után mindkét este, 14-én és 15-én is a Queen Unplugged Project zenekar játszott. És természetesen az előadáson csak a közönség vehetett részt, mármint aki Freddie Mercury emlékkoncertre váltott jegyet. Remélem, hogy jól érezték magukat. Én búcsúzom a Bohém Rapszódiával, az a Bohemian Rapszódival, Zentai András, Nagy Anikó és az egyik megasztáros Tóth Hölgy előadásában. Blaskovics Dávidot hallották a Hungary Live-ban. Hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
4: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezést áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csak nem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma augusztus 3-a, hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló, naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 35 fokot mutatnak a hőmérők. Hermina nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1849. Klapka Komáromnál kitört a jobbparti osztrák dandár ellen. Az ellenség vesztesége 300-nál több halott és sebesült, 7 ágyú, 700 tonna lőpor, 3000 lőfegyver, 2170 ökör, STB 1945. Magyarország és Ausztria árucsereforgalmi egyezményt köt Budapesten. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
3: Hobby Rádió.
6: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 3. napján köszöntjük Hermina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hermann férfi név, latinos női párja, jelentése hadinő. Ünnepelnek még a Herminák január 3-án, április 13-án, valamint december 24-én is. Becézése Hermi, Hermike, Mina, Minácska, a név jeles viselői Hermina Amália főhercegnő, József nádor lánya, valamint Zóbel Minka író, műfordító és ön kedves Hermina. Ezen a napon köszöntjük még Augustus, Bennó, Haralda, Harmat, Harmatka, István, Kamélia, Kendra, Kim, Kimberly, Kirilla, Kira, Lida, Lígia, Mirtil, Nikodémia, Nikodémus, Tea, Tereza, Teri, Terka, Teréz, Teréza, Terézia, Tessa, Tíria, Ágost, valamint Ágosta nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával augusztus 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1492-vel kezdünk augusztus 3-án. Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikának ismerünk, bár ő ezt akkor még nem tudta. 1792-vel folytatjuk, azaz 300 évet ugrunk. Augusztus 3-án Cromfordban 59 éves korában meghalt Richard Arkwright, angol mérnök, feltaláló és iparos, aki találmányaival megteremtette a modern textilipar alapjait. A 19. század elejével folytatjuk. 1811. augusztus 3-án megszületett az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Elisha Otis találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem létezhetnének ma. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt, ha a felvonókötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Otis korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a lift kabin két oldalán, melynek köszönhetően a lift maximális terhelése és akár a felvonókötél elvágása után is egy helyben maradt, és nem zuhant le. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 3-án született Maggie Coon, amerikai aktivista, szociális gondozónő, aki 1970-ben megalapította a Grey Panthers nevű csoportot a nyugdíjas állampolgárok életkörülményeinek javítására. Folytassuk 1914-jel, augusztus 3-án Németország hadat üzent Franciaországnak. A következő napon Nagy-Britannia üzent hadat Németországnak, és kezdetét vette az első világháború. 10 évet ugrunk előre, 1924. augusztus 3-án született Leon Uris író. És még mindig a 20. század, 1940. augusztus 3-án született Martin Sheen színész, Charlie Sheen és Emilio Estevez apja. Leghíresebb fémjei a 22-es csapdája és a Kapjál, ha tudsz. És végül, de nem utolsó sorban, 1958. augusztus 3-án átkelt az északi sark jégtakarója alatt a világ első atomhajtású hajója, az amerikai Nautilus tenger alatt járó. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Máté evangélium a 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. augusztus 3-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 22-től 36. vers. Amikor a kenyérszaporítás után minnyájan ettek és jól laktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértett, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: jöjj. Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett, felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust. Hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak. Elmélkedés. Miközben Jézus elvonul imádkozni, a tanítványok egyedül maradnak a hajóban. Az éjszaka közepén az erős szél és a hullámok miatt nagy küzdelmet jelent az evezés. Ez a kép jól tükrözi a mi lelki állapotunkat. Jézus nincs láthatóan jelen, az út nehéz, a vihar erős. De éppen ebben a sötétségben jelenik meg Jézus a vízen járva, tehát nem szokványos módon. A tanítványok megijednek, hiszen olyasmit látnak, amit nem értenek. Az ismeretlen még akkor is ijesztő, ha Isten az, aki felénk közeledik. Péter bátor, szinte vakmerő: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. A hit első lépése mindig a teljes bizalom. Nem tudhatjuk, megtart-e a víz, de a Mester szavában bízunk. Péter elindul, és amíg Jézusra néz, a lehetetlen lehetségessé válik. De amikor a tekintete a szélre, a veszélyre, az ijesztő körülményekre szegeződik, rögtön merülni kezd. A hit nem zárja ki a kételyt, de arra hív, hogy a tekintetünk mindig Krisztuson maradjon. Uram, ments meg, kiáltja Péter apostol, és Jézus azonnal segít. Ez a mozdulat az evangélium egyik legszebb képe. Isten nem vár, nem késlekedik, hanem megragad minket, mielőtt teljesen elmerülnénk. A hit lényege nem a hibátlanság, hanem az, hogy újra és újra Krisztushoz kiáltsunk. A hit útján a nehézségek nem tűnnek el, de Jézus jelenléte mindig biztos kapaszkodó. Uram Jézus Krisztus, gyakran érzem magam úgy, mint Péter. Lelkesen indulok el feléd, de amikor elém tornyosulnak a viharok, elfog a félelem. Segíts, hogy tekintetem mindig rajtad nyugodjon, és ne a bajokra figyeljek. Taníts meg bízni benned, akkor is, amikor nem látlak tisztán, és adj bátorságot a hit első és további lépéseihez. Ha elgyengülök, ne engedd, hogy elmerüljek, hanem ragadj meg, és vezess oda, ahol lelkem nyugalomra talál. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a mennyasszonyapja újdonsült vejét egy hónapig itatta? Az ital mézből készült, sör volt, innen származik a magyar mézes hetek, illetve az angol honeymoon, mivel a babiloniak holdhónapot használtak kifejezés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt az érdekképviselet rögös útjairól, amely során az MVGOS elnöke, Dr. Nagy Sándor, két eset bemutatásával szemlélteti, milyen akadályokkal szembesül a szövetség, amikor a látássérült emberek esélyegyenlőségéért lép fel. Olvasható portálunkon, hogy a KATA szabályozás módosításáért folytatott érdekképviseleti munka és a Tesco Clubcard ügye is kiemelt figyelmet kapott. Emellett kiemeltük az SNI minimum követelményrendszer fontosságát, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek időben történő felismerését, lakóhely közeli ellátását és inkluzív fejlesztését határozza meg alapjogként. A 9. kerületi Lámpás Klub augusztusban egy különleges programmal várja az érdeklődőket, amely során a budapesti barlangot látogatják meg. Továbbá beszámoltunk arról, hogy az útjelző látássérült embereket segítő szervezetek országos hálózata kidolgozott egy szakmai anyagot, amely a látássérülés felismerésétől az ellátórendszerig vezető út problémáit tárja fel. Végül a Savaria történelmi karnevál idén is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mindenki számára elérhető legyen a közös ünnepelés jelnyelvi tolmácsolással, különleges flashmobbal és akadálymentesített programokkal várják a hallássérült látogatókat. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő műsorunkban számos érdekes program várja önöket. Este 19 órától Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben izgalmas történetek, riportok és interjúk szerepelnek. Ezt követi 20 órától a népzenei kavalkád Ferenczi István közreműködésével, ahol a népzene szerelmesei is találhatnak maguknak való programot. 21 óra...
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most 35 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap egy igazán meleg napnak nézünk elébe. A hőmérséklet folyamatosan melegszik, és a csúcsértékek elérhetik a 41 fokot. Az égbolt nagy részét borult felhők fogják uralni, de egész nap zavartalan lesz a napsütés. A szél enyhén felfrissül, a legnagyobb széllökések elérhetik a 23 km/h sebességet. Az UV-index is magas lesz, érdemes tehát védekezni a nap ellen. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.

0: van.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: A legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Akár több mint egy hónapig tarthat a paksi atomerőmű leállása, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, mától a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek Atén környékén, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az épi hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. 2 oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen 2-2 fős személyzet volt. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, még máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számítható.

0: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Szabó Lőrinc. Piros kis húsbarlang a szád. Piros kis húsbarlang a szád. Piros a csókod. Pirosak tested mély titkai. Piros szikrák lepik el agyamat. Piros. Vérpiros remegés, húsod a fehér bőr alatt. Egymásba nyíló ereink folyama pirosan szakad. Piros vakságba merülök, piros melegbe, megdagadt édes sejmekbe, eleven kapcsok közt, melyeknek harap piros és puha ajka. Jaj, megfúlnak számon a szava. Piros halálba temet egy megsüketítő pillanat.
1: Hobbi Rádió!

Mikás a legutóbbi karácsonykor tűnt fel először. A karácsonyfa legfelső ágán himbálódzott egy ideig, pontosan addig, amíg megfelelő óvatossággal leemelték onnan, és odaadták Zsuzsikának, egy szőke, kékszemű, piszeórú kislánynak, akinek azóta is jogos tulajdona. Úgy hiszem, ezek után igazán senki előtt sem lehet kétséges, hogy ezt a kis posztó hóemberkét nem is hívhatnák másképp, mint Hékásnak. Hékás, úgyis mint Zsuzsika jogos tulajdona, remekül érezte magát, annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert Zsuzsika állandóan sétáltatta a szobában, és aztán különböző helyekre tette, hol a játékos polcra, hol a könyvszekrényre, vagy éppenséggel az ablak közelében álló rádió tetejére. Időnként valamelyik fiókba is betette. Egyszer meg is feledkezett róla, de Hékást ez egyáltalában nem bántotta, sokat aludt, és jól kipihente magát. Így múltak el felette az évszakok, a nyár, az ősz, és egy nap, akkor is éppen a rádió tetején áldogált, észrevette, hogy odakint szálingozni kezd a hó. Motyogta Hékás, úgy látszik tél van megint, és felettébb vidám arcot vágott. Eközben egyre sűrűbb, nagyobb pelyhekben hult a hó, és egy idő múlva Hékásnak feltűnt, mennyi gyerek topog az ablak előtt. Egy, kettő, három, négy. Lehet, hogy több is, de Hékás ennél tovább nem tudott számolni. Azt viszont egy-kettőre megállapította, hogy köztük van Zsuzsika is, megismerte piros sapkájáról, kerekre nyitotta a szemét. Vajon mit csinálnak a gyerekek odakint? Tűnődött. Hamarosan kiderült, hóembert csináltak, majdnem olyant, mint amilyen ő volt, csak persze sokkal nagyobbat. Hí-ha, álmélkodott Hékás, és egészen az ablak felé fordult. A gyerekek hamarosan elkészültek a hóemberrel, kalap is került a fejére. Igaz, nem volt olyan szép, mint Hékásé, de hát nem is lehetett, mivel csak egy lyukas fazék volt. A gyerekek egy ideig elégedetten nézegették, nagyokat rikkantva körültopogták, aztán szétszélettek. Hékás csak állt a rádió tetején, és bámult az óriás hóembert, és egyszerre csak valami egészen különös dolog történt. Lehetséges, motyogta. No, de ilyet nem káprázik a szemem. Nem, határozottan láttam. A hóember felemelte a kezét, és integetett. De vajon kinek? Egyszeriben melege lett. Ó, de hiszen a vak is látja, nekem integetett. Mit csináljak most? Visszaintek. Abból még semmi baj sem származhatik. És így is tett. Felemelte a kezét, méghozzá azt, amelyikben a kis seprőt szorongatta, és visszaintett neki. A nagy hóember szélesen elmosolyodott, és Hékás most már hallotta hangját is. Miféle hóember vagy, hogy ilyen időben a szobában kuksolsz? Ilyet se láttam még. Gyere ki, itt a helyed a hóban, neked is. Hékás megijedt. Micsoda? Kiáltotta vissza, hogy nekem is odakint van a helyem. Ugyan, én itt pompásan érzem magam. Különben is nem sokára karácsony lesz, és engem bizonyosan megint feltesznek a karácsonyfára. Rendben van, csak azért hívtalak, mert azt hittem, a kicsire is nőttél, azért igazi hóember vagy. Úgy látszik, tévedtem, bocsánat a zavarásért. Hékás ugyan nem tartozott a nagy legények közé, de azért valami kis önérzete neki is volt. Kihúzta magát. Hogy mondtad, nem vagyok igazi? De még mennyire, hogy az vagyok, és ha a kedvem úgy hozza, ki is megyek. Adjan, legyintett a hóember. Váratlanul Zsuzsika édesanyja lépett a szobába. Gyors mozdulattal kinyitotta az ablakot, hogy beeresszen egy kis friss levegőt. Hogy ezek után mi történt, nehéz lenne pontosan megállapítani. Hékás mégiscsak összeszedte a bátorságát, és kiugrott az ablakon. Vagy a hirtelen kerekedett szélsodorta ki? Akár így, akár úgy, de megtörtént a dolog. S a gyerekek csak késő délután találtak rá. Ott állt a nagy hóember mellett, és a fénylő pelyhek úgy elborították, hogy már csak a cilindere látszott ki. Zsuzsika nem sokat töprengett azon, hogy került oda, sietve felkapta Hékást, lefújta róla a havat, aztán besietett vele a szobába.
s a változatosság kedvéért most a virág állvány szélére tette. Hékás náthás lette, milyen náthás! Ezt azonban senki sem vette észre, mert az óra amúgy is vörös volt. És amikor néhány nap múlva eljött karácsony, és őt megint feltették a karácsonyfára, ilyette érezte, hogy szörnyen csavarodik az orra. Hű, csak nem fogok tüsszenteni, vagy mégis, és éppen most igazán borzasztó. Már késő volt, még jóformán végig sem gondolta, retteneteset tüsszentett. A körülötte áldogáló szaloncukrok kis híja, hogy ilyettükben le nem pottyantak az ágról. Egy illedelmes kis aranydió minden esetre sietve motyogta egészségére. Ugyanakkor egy csokoládéból készült kakas dühösen kezdett kukorékolni. Kukorikú, kukorikú, micsoda faragatlan alak, úgy látszik fogalma sincs arról, hogyan kell egy karácsonyfán viselkedni. De történt valami, ami még ennél is rosszabb volt. A rázkódtatástól eszeveszetten csilingelni kezdett az ág szélére akasztott aranycsengő. Csingiling, csingiling, és nem tudta abba hagyni. A gyerekek pedig, akik ott topogtak az ajtó előtt, és csak a csengő hangjára vártak, beszaladtak, de néhány lépés után ilyet csodálkozással megálltak. Hát ez meg mit jelent? Ki csengetett? Hiszen még egyetlen gyertya sem ég a karácsonyfán. Mi lesz, ha megtudják, hogy mindennek én vagyok az oka? Rémüldözött Hékás. De senki sem árulta el. Csodálatos képen még a csokoládé kakas is hallgatott. A gyerekek, mivel nem akartak újból kimenni a szobából, maguk kezdték sorra meggyújtani a gyertyákat, és az végül is nagyon tetszett nekik. Amikor a karácsonyfa már valóságos fényárban úszott, Hékás észrevette, hogy a nagy hóember változatlanul ott áll a helyén, és bebámul az ablakon. Most ő kezdett integetni. Komám, gyere be! Csak nem fogsz odakint egymagad áldogálni egy olyan este, mint amilyen a mai? Mintha lépett volna egyet a nagy hóember. Az is lehet, hogy kettőt, sőt, talán hármat is. De azután hirtelen megállt. Pajtikám, szólt be Hékásnak, megkopogtatva az ablakot. Te náthás lettél, amikor kijöttél, én viszont odabent elolvadnék. De azért ne vágj ilyen keserves ábrázatot. Mindegyikünk ünnepelje a karácsonyt a maga helyén. Milyen bölcs volt, amikor így határozott. Reggel ugyanis a gyerekek gyönyörű ajándékot vittek neki, egy tollat a kalapja mellé, egy igazi libatollat.

0: Ácskató, Hékás című meséjét Makai Margit mondta el. A hangfelvétel 1966-ban készült.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Egy olyan pedagógust szeretnék most bemutatni, aki nem csak megszállott, de mániákusan szereti a gyerekeket és a pedagógiát. Erre tette föl az életét a gyerekeknek. Tisztelt Művelődésügyi Minisztérium! Kívánom, hogy levelem jó egészségben találjon engem! Mielőtt előterjeszteném újabb javaslataimat, szeretném megköszönni, hogy a nulladik óra általános bevezetéséről szóló javaslatomat elfogadták. Nos, kedves elvtársak, nincs idő lazításra. A megkezdett utat végig kell járni. Még ma is túl sok a gyerekek szabad ideje. És a gondolkodás megöli a pedagógiát. Én már lelki szemeimmel látom a folytatást. Be kell iktatnunk a nulladik óra elé a nulla-nulladik órát, akkor még a dolgukat végezni sem lesz idejük.

0: Ezek manapság reggel 6-ig képesek lustikálni. És mit csinál a diák, ha lustikál? Úgy van, gondolkodik. Kérem a diák, ne gondolkodjon, tanuljon. Én a lelki szemmel már látom a folytatást. Megterveztem az egész hetüket. Sőt, az egész hónapjukat. Mit hónapjukat? Az évüket. Mi több? Az egész életüket. Sőt, még a gyerekeik életét is. A 0-0. Órát továbbfejlesztjük. Egymás után jönnek majd a mínusz egyedik, mínusz kettedik, harmadik, és a mínusz negyedik órák. És akkor 0 óránál kezdődik a diák napja. Micsoda fantasztikum! Lassan megvalósul a totális oktatás. Ne gondolkodjon a diák, arra itt vagyok én. A tanítás kötelező énekkar, majd felzárkóztató óra és korrepetálás követi. Ezután következnek a tantárgyak együttes órái. Egy színes, csupa fantasztikus kavalkád. Éjfélig. Kémiát gyakorlunk, miközben részecskére bontjuk a diákot. Összekapcsolunk egy-két tantárgyat. Egyikből oktatást kapnak, másikból felelnek. Matek az orosszal. Mert ugye az orosszal számolni kell. A fizikát a tornával, mert a kifejtett erőt ki is kell számolni. És így szép lassan elérjük az éjfélt, amikor már kezdődik a mínusz 5. óra. És ha ez beválik, akkor haza sem kell már menni az iskolából. És akkor az iskola végre előrébb az első otthonnál. És megszűnik a gyerek, és a szülő megbonthatatlan kapcsolata. És így megszűnik a szülői munkaközösség is. És nem írogatnak hülye válaszokat a szülők a tanárok bejegyzéseire. És akkor jön a csodálatos folytatás. 365 nulladik órával töltött nap. 8760 iskolai órával. 525600 tanulmányi perccel. A diák percei meg lesznek számlálva. Istenem, könnyeznek a lelki szemeim. Művelődésügyi elvtársak, hát nem fantasztikus? És ez az egész egyetlen agyban fogalmazott meg. Ebben a nulladik órával töltött agyban. Itt bent szinte semmi nincs. Csak a nulladik óra. És lelki szemeimmel már látom a folytatást. Mindössze 50 évet kell még kibírni a diáknak az élete végéig. És ha bírja, beteszünk még egy nulladik évet is. Percről percre, óráról órára is, évről évre lépegetünk előre az élet utolsó állomása felé. És ha majd az intenzív osztályon hever az élet megérdemelt jutalmaként, akkor... De csak akkor adhatja át a több kötetes ellenőrzőkönyvét kötve a fiának, kötve hiszem, aki talán akkor még azt sem fogja tudni, hogy mit kezdjen vele. De ott leszek én. Ott, majd kezembe veszem a dolgot. És a diákot. Kezdjük hát a nulladik ellenőrzőkönyvnél. Gyerünk, fiam, előtted az élet!
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Vagy mi a szösz?
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbyradio.hu
1: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Po vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is. Enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagy szabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: dum. Puff! Ne, ja?
1: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
1: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Tízöt címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
4: Reklámot hallottak.

0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.

0: Fever Show.
1: UK Fever Show.
2: UK.
0: SS.
3: A UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
1: UK Fever Show.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a hőségben, fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca, nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzik a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízművek ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyú rendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, még máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Várom Önöket a következő sztárportréban emlékek. Emlékezünk Benkő Lászlóra, Balázs Fecóra, Aracki Lászlóra, Mihály Győzőre. Emlékek a következő sztárportréban.
5: Elkezdtem számolni, hogy mi minden feladatom van még, amivel idáig nem foglalkoztam.
6: Mi már nem leszünk a dalok, még lesznek. Mi már nem leszünk a dalok, még lesznek.
7: 80 év az 80 év. Most itt vagyok, mi kéne még.
8: Költőknek, ilyen zseniknek milyen istenképük volt, és hogy találták meg, hogy kételkedtek, vagy mondjuk Adi pörölt vele állandóan egész életében, de akkor egyszer csak egyetlen éjszaka alatt megtért, mert leült egy lelkésszel, és másnap megírta a Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm című verset, amiben mindent Istennek köszön meg. Jó, beteg volt, már öreg volt, tehát belátta, hogy valószínű, nincs más, meg kell békélnie valahogy ezzel a dologgal.
4: Emlékek a következő sztárportréban. Várom Önöket.
2: Ó,
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
4: Emlékek a mai sztárportréban. Korábbi vendégek, akik nincsenek már köztünk. Benkő László, Balázs Fecó, Aracki László, Mihályi Győző, Vas Gábor, Kós János. Emlékek a mai sztárportréban. Most kezdünk.
5: Elkezdtem számolni, hogy mi minden feladatom van még, amivel idáig nem foglalkoztam.
6: Mi már nem leszünk a dolog, még lesznek. Mi már nem leszünk a dolog, még lesznek.
7: 80 év az 80 év. Most itt vagyok, mi kéne még.
8: Költőknek, ilyen zseniknek milyen istenképük volt, és hogy találták meg, hogy kételkedtek, vagy mondjuk addig pörölt vele állandóan egész életében, de akkor egyszer csak egyetlen éjszaka alatt megtért, mert leült egy lelkésszel, és másnap megírta a Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm című verset, amiben mindent Istennek köszön meg. Jó, beteg volt már, öreg volt, tehát belátta, hogy valószínű, nincs más, meg kell békélnie valahogy ezzel a dologgal.
5: Elkezdtem számolni, hogy mi minden feladatom van még, amivel idáig nem foglalkoztam következetesen, és valamilyen módon be kéne fejezni.
4: Lelki feladatok is?
5: A lelki feladatok, meg gyakorlatiak is. Tehát olyasmi, hogy Jézus Mária valamilyen folyamat valahol megállt, mert másfelé vitte az életünk, és akkor hirtelen rádöbbentem, valahogy ez az egész dolog egyszerűen terítékre kerül. És akkor nézed az asztalon a ízét, a magadban felfedezett félkész és bennem fejezett dolgokat, és akkor az ráébreszt arra, hogy na, annyi időt kell szánni erre, hogy ezt is, meg ezt is, meg ezt is befejezzük. És akkor nem az időtől függ, tehát hogy mennyi időd van, hanem az akarattól.
4: Egyébként most az jutott eszembe, hogy ezt mondod, hogy tulajdonképpen nem úgy van valahogy, hogy az ember magának jelöli ki, azt mondod, hogy mennyi feladat van, és akkor úgy körülbelül te elképzeled, hogy ezzel a feladattal még legalább 10 évünk van. Van egy ilyen feladatom is, az még legalább 2, nem tudom, az 12, és akkor így össze, és az ember, mintha saját magának meghatározná, hogy akkor még van 19 évnyi dolgom, lehet, hogy 29 egyébként, vagy 30.
5: Fogjuk rá, hogy így.
4: Hát lehet, hogy nem.
5: Fogjuk rá, hogy így van. Az időt nem lehet meghatározni, hogy mennyi van. És az egészben az a vicc, hogy amikor rádöbben arra, hogy most elkezdjük, ugye, mert az életünk nagy részében nem számolunk mi azzal, hogy mikor lesz vége. De egy ilyen váratlan pillanatnál hirtelenjében megjelenik az a gondolat, hogy na, meddig tart? Ez egy nagyon fura dolog. És akkor szépen hangzik, hogy meditálunk azon, hogy addig mi fér még bele, mert ez ennél azért belsőben vagy tudatalattiban durvább, mert a végét nem tudod pontosan meghatározni, de azt, hogy mi minden feladatod van még, amit saját magadtól elvársz, azt nem lehet időrendi sorrendbe rakni, csak van ebben egyfajta, nem is azt mondom, hogy menekülési vágy, hanem rakjuk rendbe az egész rendszert, hogy van eleje, és majd meglátjuk, hogy lesz a vége.
4: De tulajdonképpen maga a rendberakási folyamat az élet, tehát amikor
5: igen,
4: kész, akkor van vége, normál
5: van
4: esetben elvileg, de bármikor van vége, mégis akkor van kész, nem?
5: Na ez az, tehát te csak úgy vagy ezzel az egész dologgal, hogy feltérképezel valamilyen elképzelést, és az élet eldönti, hogy aztán ez sikerül vagy sem.
2: Emlékek a mai sztárportréban. Benkő Lászlót hallgattuk.
9: Ez a sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
10: Hobbi Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Mihály Győzőre emlékezünk.
2: Költőknek, ilyen zseniknek milyen istenképük volt, és hogy találták meg, hogy kételkedtek, vagy mondjuk addig pörölt vele állandóan egész életében, de akkor egyszer csak egyetlen éjszaka alatt megtért, mert leült egy lelkésszel, és másnap megírta a Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm című verset, amiben mindent Istennek köszön meg. Jó, beteg volt már, öreg volt, tehát belátta, hogy valószínű, nincs más, meg kell békélnie valahogy ezzel a dologgal. József Attila, ő nekem a központi figura is. Ő neki van egy két sorosa, a két hexameter. És azt mondja, hogy miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. Vagy van egy József, két József Attila című verse van. József Attila, József Attila. Vidám és jó volt. S tán konok, ha bántották vélt igazában. Szeretett enni, és egyben másban Istenhez is hasonlított. Egy zsidó orvostól kapott kabátot, és a rokonok úgy hívták, többé itt ne lássam. A görög-keleti vallásban nyugalmat nem lelt, csak papot. Országos volt a pusztulásban. Na de hát, ne búsuljatok!
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Mihály Győzőt hallgattuk.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztár Portréban. Vas Gáborra emlékezünk most.
2: Sokáig tartott, míg megfogalmaztam magamban, mikor a tengerek és embereket játszottuk. Akkor én fölöltöztem, fölvettem ezt a mindenféle ruhát magamra, és ő lenni a fogyatékos fiú, tudod, aki a egérrel játszadozik. És én a színház, vagy a színpad bejáratán az ajtó félfánál legugoltam 6:45-kor, szó szerintést, és 7:05-kor úgy álltam fel, mint Lemmy. És onnantól kezdve, tehát ez nagyon furcsa állapot volt, hogy megszűnt ez, hogy én vagyok a Vas Gábor, vagy Vas Gábor János, vagy valami. Nem. Elkezdett a Lenni működni. Tehát egy másik, másik életben, egy másik síkon kezdesz működni a teljes idegrendszereddel. Ezért nem könnyű belőle kijönni.
3: Na hát, egyrészt gondolhatná azt az ember, hogy ez veszélyes is lehet, vagy akár ijesztő is lehet, de gondolom, ha megijed az ember, akkor kizökken. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben úgy lehet jól benne lenni, benne maradni, hogyha teljes egészében belemész.
2: Igen, de ez egy ilyen szerep, nem minden szerep ilyen egyébként, mert nyilván a Imádok férhez menni nem ilyen, tudod? De ez ilyen.
3: És belemész, és aztán a végén pedig, kifelé,
2: akkor lemegy a taps, nem tudom, hogy hogyan, az reflexből működik, és akkor elmész az öltözőbe, és akkor még nem tudom megmondani, mennyi ideig ülsz. Mert éjjelsz, csak meghaltál. Éjjelsz, csak meghaltál.
1: Emlékek a mai Sztár Portréban. Vas Gábort hallgattuk.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Balázs Fecóra emlékezünk most.
2: Azt tart életben, hogy mikor értesültek a betegségemről, vagy az állapotomról, nagyon sok jó kívánságot és megerősítést kaptam a közönség részéről és a szakma részéről is. Tehát én nekem ez az utam, ezt kell továbbítnem, és én ilyenre nem gondolkoztam soha bármilyen beavatkozás előtt, hogy vége.
3: De akkor tényleg most valahogy egy picit így meg tudtam érezni ilyen magam nyelvére lefordítva, hogy akkor tényleg ez is tud életben tartani, hogy akkor mondjuk, ha elképzelem magam, ahogy egy műtő, nem is tudom, ágyon fekszem és tolnak be, és akkor ott van ez az érzés, amit mondtál.
2: Akkor hogy... már nem tudsz magadról, amikor tolnak.
3: Akkor már elaltattak?
2: Hát be vagy gyógyszerezve. Na mindegy.
3: Akkor még előtte.
2: Ezt előzőleg se. Tehát erre nem gondoltam soha, hogy akkor...
3: Na már csak igen, azért gondolok erre, hogy tulajdonképpen ez az erő, hogy téged várnak.
2: Biztos, hogy egyrészt várnak, másrészt, hogy valaki fogta a kezemet, mert a 95-ös infarktusom az egy olyan hátsó falu infarktus volt, amin az orvosok is elcsodálkoztak, hogy még élek és túléltem. Tehát valaminek kell lenni, hogy valaki fogta a kezem, vagy vigyázott rám, átvitt értelemben természetesen, de én hiszek ezekbe a dolgokba, már abban, hogy nincsenek véletlenek, és mindegyikünknek a sorsa megvan írva. Kinek, milyen hosszan, ezt én nem szeretném tudni.
3: Azok a dalok, amiket tőled kapunk évtizedek óta, azok is, én így mondom a saját nyelvemen, hogy sokszor szívszorítóak.
2: Hát nézd, valószínű, hogy az ember azt adja ki magából, legyen az bármilyen kollégám, aki hasonló műfajban van a színpadon, amilyen az ő egyénisége. Én ezt a dalokban, ezt a, hogy mondjam, lírai szomorúságot, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, adom, mert ez vagyok. Természetesen nagyon sokat nevetek, van nekem egy másik énem is, de az erősségem, ha lehet ilyen csúnyosót használni, vagy az egyéniségem inkább e felé tendál.
3: Ezek tulajdonképpen örökzöld dalok. Jó néhány örökzöld dalok.
2: Így legyen, ezt mondta Horváth Attila barátom, hogy mi már nem leszünk, a dalok még lesznek.
3: Ebbe is érdekes lehet belegondolni, hogy már elnézést, hogy így mondom, de tényleg.
2: Hát igen, én a kollégáimtól, Isten nyugasztalja őket, akik már elmentek, és hát a szegény Máté Péter, akivel nagyon jóban voltam, soha nem volt olyan népszerű, mint halála után.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Balázs Fecót hallgattuk.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Kós Jánosra emlékezünk most.
2: Egy történetet mesélek el csak. A fesztiválra készültünk. Ez mindig az Erkel Színházban volt. És akkor én már nős voltam. Egy privát hölgyet vettem el, egy nagyon szép privát hölgyet vettem el.
3: Szerelemből?
2: Igen. Mm-hmm. És mentem a próbára, a fesztiválra készültünk. És ezek a próbák mindig úgy történtek, hogy a Stúdió 11 meg a Rádió Szimfonikus Zenekar a felmutat a színpadon, a Körmendi Vilmos vezényelt, és aki éppen próbált, az felmutat a színpadon, akárki a Korda, vagy az Araszki, vagy akárki. A többi énekes pedig lent ült a nézőtéren, ez délelőtt volt, és várt, hogy rákerül a sor. És én meg jöttem le, és mentem a nézőtérre, hogy leüljek, hogy rám kerüljön a sor. És akkor fölnéztem a színpadra, és ott egy hölgy énekelt.
3: Igen, lehet, hogy ott is tátva maradt.
2: Én ránéztem, tátott szájjal, és ott megálltam a lépcsőn, és jött az Express zenekarból a Sia Attila, akivel dolgoztam már vagy 3-4 éve, aki nagyon jól ismert, és nézett rám, és csodálkozott, hogy mit bámulok? Azt mondja, mi van? Mit nézel? És a DK Sarolta énekelt, és akkor azt mondta csak, hogy kérem én meg csak ennyit válaszoltam. Meg lesz. 5 perc alatt elváltam, és 5 perc alatt elvettem feleségül, és akkor mondta egyszer a Szenes Iván, hogy a szakmában csak egy szerencsés ember van, a szerelemmel, a kór.
3: Ide kell biggyesszek egy zárójelet. Mert csak úgy a mondatodban csak úgy benne volt, hogy 5 perc alatt elváltam, de hát ez tulajdonképpen egy mély fájdalom, az 5 perc alatt elváltam.
2: Nekem nem volt mély fájdalom, mert nekem, én oda mentem az első feleségemhez, aki egy nagyon kulturált nő volt, és mondtam neki, hogy ne haragudj, elválok, mert szerelmes lettem. És látta a szemembe, hogy ez nem egy vicc, meg nem egy izé, látta a lángolás biztos a szemembe, és beleegyezett. És tényleg minden probléma nélkül, piff-paff, dirdur, elváltunk, és megnősültem másodszor is, és mikor jöttünk le a házasságkötő terembe a lépcsőn, a dékán Saroltával, akkor a lépcsőn megálltam, és csak ennyit mondtam neki. Imádlak, szeretlek, soha nem foglak elhagyni. Egyet soha ne ejtsd ki a szádon. Jani, ne menj ki a Fradi meccsre. 50 év alatt vagyunk most már lassan, soha nem mondta. Ha éjjel 4 óra felkelnék, azt mondja, hova mész, mondom, megyek a Fradi meccsre. Jó, akkor jó szórakozást.
3: Megesett, hogy egyszer véletlenül alva jársz majd, és tényleg megtörténik, és akkor is hagyni fogja. Hát szóval ez így esett, de egyébként ki választ? A férfi választ, a nő választ, vagy az élet választ?
2: Egyszerre választanak, 2-4 szem választ. Egymásra néznek, és valami furcsa dolog történik. Olyan bizsergés megy végig a testeden. Másképp ülsz le, másképp állsz föl, másképp szólsz neki, mint ahogy eddig szóltál, hogy szervusz. Szervusz. Én úgy éreztem, hogyha nem ő vele leszek, akkor na jó, hagyjuk ezt. Elbőgöm magam.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Kós Jánost hallgattuk.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlékek a mai Sztárportréban. Aracki Lászlóra emlékezünk most.
2: Hát nem tudom, hogy ilyen létezik-e, de hogyha még egyszer születnék, és ugyanide, esküszöm, semmi nem változtatnék. Csak hát erre igen, édes kevés az esély. Hát gondolj bele, hogy ez még egyszer megtörténjen, ez azt jelenti, hogy nekem ugyanaz a szülői házaspárnak kellene lennie a gyerekei, anyunak meg apunak, és ugyanúgy kellene találkoznom a fiatal művészek klubjába a szőke hölgyel, akit nekem megparancsoltam az Antal Imrének, a Törőcsik Bodrogi társaságában és az Éva társaságában, hogy légy szíves, a szőkét mutasd be.
1: Mire ők?
2: Mire ő azt mondta, hogy édes öregem, nem tudom utánozni annyira jól, a hölgy nem nagyon ismerkedik. Ahhoz képest, hogy másfél év múlva a feleségemet ismerkedett. Elszaladtam, hoztam egy üveg pezsgőt, két pohárral, mint egy bunkó. Mondom, ne haragudjatok, de most nem ti miattatok jöttem vissza, hanem a szőke miatt. És akkor mind a hárman röhögtek, és akkor én meg kicibáltam az Évát. Ennyi történt. De ehhez még egyszer annak a Törőcsik Marinak is ott kell lenni, meg a Bodroginak, meg a... Érted?
1: Másképp hívják majd őket, más lesz minden szereplő, de lényegében is ugyanúgy ott lesz a szőke, ugyanúgy ott lesz, úgymond te mondtad, a Vigyori, majd hozd megint ő is egy italt.
2: Hát valami? Igen.
1: Lehet, hogy szódát.
2: Feleségemnek elmondom, hogy milyen jót akarsz neki. Ez poénnak szántam.
1: Örülök, hogy összeültünk.
2: Én még jobban örülök, nagyon jól éreztem magam. Most már csak egy kérdés van, aha, hogy mit szól a közönséget.
1: Hát azt ők mondják meg úgyis magukban. És aztán szerintem megint találkozol velük, úgyhogy ez maga a válasz.
2: Köszönöm. Csókolom, szevasztok!

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
12: A tudomány mai állása.
13: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
12: Egy műsor.
13: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
12: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től. A Hobby Rádióban.
12: Jó szórakozást.
13: Jó szórakozást.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
14: Akarunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
15: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
11: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián

Egy év telt el azóta.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el azóta. Egy szálló.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Teljesen leállították a paksi atomerőművet, egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbőzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokkja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanév rendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Daróczi Zoltán természetgyógyász, a Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnökét, a Természetes Egészség Megőrző Egyesület, a TEREM elnökét, valamint a Mandala Életfa Kft. És az Élőfény Oktató Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt, a munkahelyeden sor kerülhet erre a beszélgetésre. Küldetésed a természetgyógyászat. Ez nagyon szép és nagyon ősi tudomány. Hogy jutottál ide, és hogy kaptad meg a komplementer medicina díjat, ami magáért beszél?
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, akik akár élőben, akár később hallgatják
0: a
1: meg.
0: YouTube-on.
1: Vagy akár bármilyen csatornán. Hát köszönöm szépen, Éva, hogy így találkoztunk, mert a sokszínű akupunktúrán ott, ez egy konferencia, ott találkoztunk először, és bízom benne, hogy nem is utoljára. Én családi örökségként hozom vérvonalamon a népi gyógyászat, akkor úgy mondták, hogy népi gyógyászatnak a ismeretét, a hagyományait. Régebben ezen embereket úgy hívták, hogy füvesasszonyok, vagy kenő emberek,
0: vagy inazók. Boszorkányok.
1: Igen, csak a boszorkányokhoz egy kicsit a kereszténység hozzáadott egy ilyen negatív érzületű minőséget. Holott a boszorkány, ez a népi gyógyászatban abszolút más jelentett, nem ezt a negatívumot, ami a legtöbb ember fejében megjelenik.
0: Vagy
1: sajnos történelmünket tudatosan ugye tudjuk, hogy átírták, a régi népi hagyományainkat, ünnepeinket tudatosan ugye igyekeztek elfelejtetni, és ennek egy ékes példája, hogy 1867-ben a kiegyezés egyik ára az volt, hogy a Széchenyi által alapított Magyar Tudományos Akadémiába külföldi idézőjelbe tudósokat ültettek be, és elkezdték szisztematikusan elvenni a mi magyar hitvilágunkat, különböző hagyományainkat, történelmünket, és lehetne folytatni a sort. No, de ne ilyen messzire menjünk, hanem minden családban, minden régióban megvoltak azok az emberek, akik ismerték a természet titkait, és hát mondhatom, hogy akkor még lehetett ezt a szót használni, hogy ők gyógyítottak a természet erőivel. De nagyon fontos kitisztázni, hogy a mai napig a világ különböző pontjain vannak sámán gyógyítások, sámánisztikus tevékenységek, amely a fizikai elemekkel, tűzzel, vízzel, földdel, levegővel dolgozik. Itt nagyon fontos, hogy itt nem csak egy fizikai terápiáról van szó, hogy gyógynövény, főzetek, inazás, csontrakás és egyéb technikák, hanem egy ma úgy mondanánk, hogy egy mentális, tudati ráhangolódás is történik, illetve nem is, enélkül nem is lehetne ilyen jellegű gyógyászatról beszélni. De a tudatot lehet tágítani ugye horizontálisan, hogy a körülöttünk lévő világot vesszük figyelembe, és nekünk a magyar népi hagyományban úgynevezett táltos gyógyászatunk volt, és ennek az örökségét én is próbálom megőrizni, illetve kötelességemnek érzem, aki erre nyitott, továbbadni. A táltos hagyatékban benne van, hogy vertikálisan tágíthatja a tudatát is, tehát van a népi hagyományunkban alsó világok, ez nem egyenlő a judeo-kereszténységben leírt ugye alsó pokolbéli világgal, és vannak fölső világok, és ez sem egyenlő az úgynevezett mennyországnak leírt angyalok lakta, meg szentek lakta minőséggel. Ez egy más jellegű minőség, ha lesz idő, nagyon szívesen belemegyek még ebbe, tehát hangsúlyozom, hogy ez egy tudati váltás, ráhangolódás, amit ma megpróbálunk úgy mondani, hogy egy tudati, mély, belső átalakulás kellett ahhoz, hogy valaki ezeket a ősi, hitrendszeri gyógymódokat tudja alkalmazni. Na most ez az én családomban is megvolt, van, én ezt őrzöm, igyekszem majd továbbadni, és a hallgatóimnak, tanítványaimnak is igyekszek majd továbbadni. Említetted, Éva, hogy megkaptam ezt a komplementer medicina díjat. Megmondom őszintén, engem egy nagy-nagy meglepetésként ért. Ez éppen egy konferencia volt, ahol a Magyar Integratív Medicina Szövetség és a Magyar Akupunktúrás Orvosi Társaság együtt tartott egy konferenciát, és nagyon sok jó ember találkozott. És a kezdetekkor, mikor kitüntettek embereket, ami ilyenkor ugye szokás és illik, és van még egy kitüntetettünk, ugye én kameráztam, felvettem ezt az egészet, én ott társadalmi munkát is vállaltam. Van a komplementer medicina díj, és akkor legnagyobb meglepetésemre ugye a dr. Csiszár Róbert bejelentette, hogy ezt a díjat én kaptam, és gyakorlatilag...
0: Le a kamerát rohantál és, hát, a tribűnre.
1: Nem engedtem, mert én annyira megdöbbentem, hogy fel sem fogtam.
0: Hogy te rólad van.
1: Hogy én rólam van szó, csak azt hittem nem jól hallok, mert abszolút nem vártam, és utána mondta a dr. professzor Hegyi Gabriella, illetve a díj átadását, aki oda ítéli, az a kuratórium, hogy a természetgyógyászatért így a munkásságom elismerése miatt véget kaptam én meg ezt a díjat, ami egy szép gesztus, de egy felelősség. Felelősség abban, hogy a népi gyógyászatból átöröklött természetgyógyászatot, ezt tisztán próbáljuk megőrizni az utókor számára.
0: Zoltán, meséltél táltosról. Ide betesszük akkor az első zenédet, amit te választottál ki, Karaul. Miért Karaul a neve?
1: Hát, ha majd meghallgatják a hallgatók, ez nem is egy zene,
0: egy szöveg,
1: hanem Koppány Nembéli János fia Horváth György, Tokmak Karaul táltos. Ő volt az az ember Magyarországon, aki a családfáját Kubilaj kánig, tehát Krisztus előtti időszakig vissza tudta vezetni. Ő mindenki által egy elismert, ő táltos volt, és meg kell említeni Szűcsné Morgúj Margit, hitoktatót is, aki a diploma munkájához, illetve szakdolgozataihoz a világvallások mellé bevette a magyar népi táltos gyógyászat hitrendszerét is. Margit, vagy Manyika, úgy emlékszünk rá, hogy Manyika, által találkoztam én Karaullal, aki Tatárváron élt akkor, amikor én találkoztam. Közelebbi kapcsolatba kerültünk, ő nem fogadott el azért bárkit, akit bemutattak neki. Én nekem volt szerencsém több hosszú hétvégét kettesben tölteni ővele, így kaptam különböző betekintéseket, divatos szóval ma ezt azt mondjuk, hogy beavatásokat a ő életén keresztül ebbe a hagyatékba, amit úgy lehetne mondani, hogy ugye Vasalbertnek van egy könyv, hogy hagyaték. Azt érdemes elolvasni, akit érdekel ez a téma, és hát segítettük úgy, ahogy tudtunk, tehát kaptunk szellemi ősi táplálékot, segítettünk, megcsináltatni a fogát, kályhát vettünk neki, a házát igyekeztünk renoválni anyagilag, meg a két kezünk munkájával néhányan, és így valahogy így ez sodort ez a helyzet egészen odáig, hogy a gyógyítói minőségekbe nem ő tőle, ő általa, attól a táltos hagyomány vonalától kaptam én úgymond beavatásokat, aminek következtében én tudom végezni a gyógyászatnak különböző területeit, illetve megkaptam a jogot arra, hogy mennyegzőt is tarthatok ősi magyar szokás szerint, illetve ha eltávozik, úgy mondták rég, hogy testvérünk, akkor az utolsó útjára is elkísérhetem, és nyilván Magyarországon ez egy kicsit nehéz, és akkor megbeszélem a tiszteletessel, a pappal, hogy ő elmondja magáét, és utána én elmondom a magamét ősi szokás szerint, és ez megvan ennek a kerete, megvan ennek a szertartás rendje. Tehát ez Karolnak a hangját hallják a kedves rádió hallgatók, amely 2008-ban a kurultájon az első törzsi gyűlés, ez egy hagyományőrző ünnep a kurultáj, akkor hangzott el ez a szertartás kezdetén Karaulnak a hangja. Így emlékezzünk rá, és hadd jöjjön akkor nem zene, ez egy visszatekintés az ősök erejére. Köszönöm szépen!
2: Szólok minden igaz magyarhoz, aki itt van testével, tiszta lelkével, igaz tenni akarásával, a hüves pusztán végig suhan az ősturáni lélek. Hát ma itt vagyunk, és erről beszélünk, és ezért gyújtunk együtt tiszta lélekkel szertüzet, hogy szívünk, lelkünk és fohászunk felszálljon a hetedik égbe, ott, ahol a dicső múltú ősök, a mind haláli kühősök, akik zászlót, esküt, hazát soha nem cseréltek, de mint halálig az ősi honért éltek. Merjél hazádban magyar lenni napkelettől napnyugtáig, és ha azt látod, hogy gyalázzák családod, hazádod, dobbants oda, hogy nem tűröm. Nincs annyi pénz, nincs annyi kincs, ami felérne azzal, amit őseink nékünk igaz szóval meghagytak. Hűség, bátorság, becsület. Ez a magyar lelke és vezérlő szelleme. Ennek a szellemiségével kívánom a szertüzet meggyújtani, és turáni szitja fajtáim meg fogják érteni azt a szót, a fohászt, amit most elmondok. Veli ej ali albati birve siham, Izuze mankja muram, veli ram. No csak jasa debletele, no csak jasa debletele, Izuze mankja muram, veli ram. Jaziste, jaziste, no csak bodom, tengrinen. Tengri még!
0: A Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnöke vagy. Mivel foglalkozik ez a szövetség, és kik a tagjai?
1: A Magyar Integratív Szövetségnek a gondolata egymástól függetlenül sok embernél felmerült. Össze kellene fogni azon szövetségeket, egyesületeket, alapítványokat, amelyek Magyarországon a természetes gyógymódokkal foglalkoznak. Itt meg kell említeni alelnök társamat, megboldogult dr. Radnai Andreát, amely a Magyar Homeopata Szövetségnek volt az elnöke, sajnos már nincs közöttünk, professzor dr. Hegyi Gabriella asszonyt, a MAOT Magyar Akupunktúrás Orvosi Társaságnak a alapító elnökét, és hát mellette több szövetség, egyesület, tehát ezek jogi személlyel rendelkező, ez egy jogi státuszú jogi személy, egyesületek, szervezetek lehetnek tagjai. Ez egy ernyő szervezet a szövetség, amely igyekszik tömöríteni és közös célokat meghatározni a természetes gyógymódok oktatására, a alkalmazására, a természetes gyógymódokat igyekszik összefogni, és természetesen ezt a szakmai potenciált, ezt igyekszik a kormány felé is képviseleti feladatokat, jogköröket ellátni az éppen aktuális egészségügyi kabinet felé. Hát ebből még kevés felkérést kaptunk, de egy óriási szakmai potencia van ebben a szövetségben, mert tagjaik között vannak ugye az említett homeopata, ugye nem is tudtam, 4 homeopata szerveződés van Magyarországon, akupunktúrások, különböző masszázsterapeuták, és egyéb egészséggel foglalkozó, gyógymódokkal foglalkozó szervezeteket tömörít ez az ernyő szövetség. Tehát várjuk a hallgatóságból is azokat, akiket ez érdekelhet.
0: A terem elnöke is vagy. Mi a célja? És kik lehetnek a egyesület tagjai?
1: A terem egyesületi forma. Előtte megelőzt meg kell említeni a természetes gyógymódok baráti társaságát. Ez volt a TEBA. Amikor szintet léptünk és erősödtünk, akkor azon tagokból, és még jöttek hozzánk természetesen, született meg a Természetes Egészség Megőrző Egyesület, mint jogi személyű civil szervezeti státusz.
0: Ez a terem.
1: Ez a terem egyesület. Ez benne van a nevében is, hogy valamilyen szinte majdnem teremt, de mindenkinek van egy személyes tere. Ezt úgy mondták még, hogy terembura, emlékszel, bár ez egy picit olyan káromkodásnak hangzott, de ez azt jelenti, hogy az én terem és a te terem időnként egybe él. A másik, hogy sok-sok terem embert meg lehet tölteni, akik hasonlóan gondolkodnak, és a név utal arra is, hogy teremtsünk együtt egy szebb jövőt gyermekeinknek és az utánunk következő nemzedéknek. A tagjaink körébe várjuk azon természetgyógyászokat, akik szeretnének szövetségbe tömörülni, olyanokat, akik nem természetgyógyászok, de tanultak, vagy tanulnak természetgyógyászatot, vagy annak valamilyen ágát, illetve olyanok is vannak tagjaink között, például jogászok, akik a természetes gyógymódok szerint élik az életüket, családanyák, családapák, vagy éppen biokertészekedik, vagy éppen bio sört, vagy élelmiszert árul, vagy szappant főz, vagy bármi, akik egy ilyen hálózatot szeretnénk kiépíteni szerte az országba, hogy a hasonló gondolkodású emberek tudjunk egymásnak segíteni. Mint ahogy régen, tudtuk, hogy az almafát tőled veszem, a sajtot tőled veszem, a mézet tőled veszem, mert a te személyed egy garancia. Régebben így működtek a kis közösségek, mi ezt szeretnénk visszahozni, ápolni, és az egész országban ezt valahogy sejtszinten megvalósítani. Tehát ezt ehhez is várom a kedves érdeklődőket a rádió hallgató közül.
0: Itt van a Mandala Életfa Kft. Is. Mutasd be!
1: A Mandala Életfa Kft. Az én cégem, mert ugye itt Magyarországon van is egy mondás, hogy meg kell adni, ami a királyé, meg kell adni, ami az isteni. Tehát ma a jogi keretek között én, hogy tudjam ellátni a feladatomat, a rendelőt, ehhez egy Kft.-t hoztunk létre. Ez egy gazdasági társaság, illetve különböző gyógytermékeket forgalmazunk, mert a vendégeimnek, betegeimnek, pácienseimnek szükségük van különböző gyógytermékekre is. Na most itt az én személyem a garancia, illetve barátaink a garanciák, hogy olyan gyógytermékeket juttatunk el az emberekhez, mert például 150 kilométerről, vagy még messzebbről nem életszerű, hogy meg tud jelenni a rendelőben hetente, vagy két hetente, ahogy kellene a terápiás folyamat szempontjából. Ezért megrendeli azt a gyógynövényt, krémet, vagy egyéb technológiát, vagy éppen könyveket tud rendelni, amiben a tudását tudja fejleszteni, gyarapítani. Na ezért kellett létrehoznunk a Mandala Életfa Kft., amelynek egyik tevékenysége a humán egészségügyi ellátás, rendelő, másik tevékenysége a kiskereskedelem, ahol saját termékeinket is és jó minőségű egyéb gyógytermékeket forgalmazunk, illetve különböző egyéb tevékenységeket is végzünk, például szervezéseket, konferenciákat, előadásokat, és ez mind-mind ugye a mai világban, hogy én tudjak tartani egy művelődési otthonba előadást, számlával tudják nekem kifizetni a tiszteletdíjamat, hát ebbe is segít ez a Kft., mint gazdasági társaság.
0: Most visszatérve, amit mondtál, hogy 150-200 kilométerre nem tud részt venni, nem tud hozzád menni, és ilyenkor megkülditek ezt-azt amaszt, ami megérkezik a beteghez, és utána csinálja saját maga.
1: Így van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy először mindig fontos egy egyéni, személyes térben lévő találkozó, konzultáció, állapot felmérés. Minimum. Ezt meg tudják oldani, hogy például Angliából, Amerikából, Kanadából, amikor itthon vannak ugye ünnepekkor, húsvétkor, karácsonykor, pünköskor hazajönnek az emberek, akkor ez fél évvel előtte időpontot foglalnak, hogy Zoltán, utazunk haza, akkor írjál be, és akkor ők rászánnak akár 4-5 órát is, velük foglalkozom. Ez már fél évvel előre be vannak írva az emberek. És ott megbeszéljük, és használjuk a technika vívmányait, videó. De ne legyünk függők tőle. És utána már úgynevezett az online világ adta lehetőségekkel tudjuk tartani a konzultációs lehetőségeket, illetve megmutatom, hogy figyelj, így szed a cseppet, így kent a krémet, így masszíroz magadat, így használd ezt a technológiát, ami sokféle technológia van már. Szerencsére vagy nem szerencsére, ebben most nem mennék bele, de lehet távol lévő embereknek is segíteni. Ez lenne a cél.
0: A másik az Élőfény Oktató Kft. Itt szintén ügyvezetőként tevékenykedsz. Miről szól ez a munka, ez a Kft.?
1: Amikor ide leültünk, meggyújtottam itt egy gyertyát.
0: Így van.
1: Hogy a gyertya fénye jelképesen mindig is a tudatosság tiszta fényét jelentette. Úgy mondták ezt, hogy átjáró. A látható és a nem látható világ között. A gyertyaláng egy meghittség, egy kapu, amit tündérek nyitnak vagy zárnak. Az Élőfény Oktató Kft., mint a nevében is benne van, oktatással foglalkozik, felnőtt oktatással, bár én tartok egészen bölcsődétől kezdve időskorú embereknek is képzéseket, oktatásokat. A Kft. Keretein belül tudjuk végezni a különböző akkreditált és nem akkreditált képzéseket. természetgyógyászatot oktatunk, gyertyázás, köpölyözés, mokszálást, különböző gyógymódokat oktatunk, és ennek megvannak a meghatározott keretei a magyar jogrend szerint. Tehát ezek nagy részét lejelentjük a felnőtt akkreditációs rendszerbe, ott nyomon lehet ezeket követni. Tehát ha egy hallgatót én felkészítek természetgyógyásznak, az oktatónak a kapcsolati rendszerén keresztül tudjuk ezt a képzést megtenni, és ezután a KFT által adott tanúsítvány alapján és segítségével tud majd bejelentkezni a OKFÖ, most éppen úgy hívják, hogy Országos Kórházi Főigazgatóság, amely a vizsgákat szervezi és lebonyolítja. Tehát a oktató KFT-nek ez a szerepe, hogy tudjon, eljusson mindenhova. Engem hívtak már Soprontól kezdve Kolosvárig, Brassóig, Zentától Kassáig, délvidéken, mi van még? Igen, Mohácstól kezdve, vagy Visokótól kezdve, Lengyelország Katowicéig, tehát és ezt amikor számlázni kell, akkor a oktató tudja a hivatalos kereteket biztosítani.
0: Az egészséges életmód magába foglalja a test, lélek, szellem egységét. Hogy látod ezt te?
1: Hát úgy látom, hogy ez ma apró pénzre váltódik, és nagyon sokan beleesnek az online világ illúziójának a bűvöletébe. Ugyanis én azt látom, tapasztalom és vallom, mind a képzések, mind a egyéni terápiák szempontjából, hogy igazán belső megélés és magunkkal való személyes foglalatosság nélkül nem nagyon lesz változás. Tehát ma divatos, idézőjelben a divatos, hogy nagyon sok idézőjelbe mester, vagy más szó keletről átvetsz, hogy gurut olvasunk, használunk, de attól, hogy valaki hallgat, előadásokra jár, attól még senki nem fog meggyógyulni, vagy idézőjelben megvilágosodni. Mindaddig, ha csak belső munkát el nem kezdi. Ez az út viszont eléggé göröngyös. Na most a legtöbb ember ezt idő előtt abba hagyja. Tehát belső megélés nélkül, amit itt felvetette, hogy testi, lelki, szellemi harmónia, ez egy illúzió. Ha önmagán csak annyit kezd el, hogy leteszi a függőségeit, például a cigarettát, kávét, édességet, vagy bármit, megáll, elkezd tornázni, mozgást csinálni, ne adj Isten, jóga vagy csíkunk, az már egy lépés a belső önmaga megmunkálása felé. Ez egy nagyon furcsa dolog a mai világban, ugyanis erre sajnálatos módon épült egy iparág, amely a kényelmes emberek igényeit igyekszik kielégíteni. No, hát én ezt elmondom, és ezzel időnként konfrontálódok, de ez így van, itt van egy példa az online képzések rendszere, van, amit át lehet adni online világban, természetesen, de nem, nagyon sokat nem a természetgyógyászaton belül, tehát hogy érjek hozzád, milyen annak a növénynek az illata, annak a aromának az illata, azt a mokszát hogy tartsam, a füstje mit jelent, azt egy online keretek között nem lehet átadni.
0: Rendelődben fizikai, energetikai, készségfejlesztő és önismereti kezelések is történnek. Mégpedig hogy és hol van a rendelőd?
1: A fizikai az, amikor én kezdtem, ugye népi csontkovácsolás gyógyászatot kezdtem, ezt a mai napig van, akinél végzem, maradtak régi kuncsaftok vendégek. Fizikailag hozzádérek, megnézem a gerincedet, előtte csinálok egy állapotfelmérést, erről nem tudom, lesz majd később szó, hogy vizuális állapotfelmérés, vagy energetikai, tehát fizikailag ott vagy, és kezellek. Energetikailag is tudlak kezelni, amikor ma divatos szóval azt mondjuk, hogy aurában történik egy beavatkozás. Nagyon sok terápia átmenetet képez a fizikai sík és az energetikai sík között, tehát a durva anyag és a finom anyag vagy energia között. Ilyen például a bakvirágterápia, a gyertyázás, a hangtálak, a mokszálás, az aromaterápiák nagy része, és lehetne az ingával, szenzibillel, pálcákkal történő kezelések, gyertyás kezelések. És a tudati terápia, én alatt azt értem, hogy úgy lehet mondani, hogy módosult tudatállapot. Ma a nyugat nemes egyszerűséggel meditációnak hív minden, holott a legtöbb esetben csak egy relaxáció, egy kontempláció, egy vizualizáció történik, ami jó, de nem meditáció. Ugye én Japánban is tanultam, úgy mondják, hogy Satori, tehát a tiszta tudat eléréséhez való út, úton járás. Na most ez a nyugat igyekszik lerövidíteni, és...
0: Igyekszik nem fontossá tenni.
1: Hát igen, hát emiatt ugye kedvesen mosolyognak a keletiek, akik mögött van több meditatív év vagy évtized, de a nyugati ember hajlamos mindent gyorsan, azonnal hip-hop megoldani. Na most nekem a segítséget adta, amikor találkoztam dr. Daubner Bélával, aki elindított ezen az úton, és azt mondta, hogy Zolinak hív, hogy te olyan képességeid vannak, készségeid, amit hoztál. Akkor legalább tudd, hogy mit csinálsz. És így lettem hallgatója az integratív pszichoterápiás egyesület hallgatójának, ahol nagyon sok ilyen jellegű tudati technikát tanultam és tanulok a mai napig, szupervízióra járok a mai napig, illetve a Magyar Pszichodráma Egyesületnek, ahol ott is már a felsőfokú képzést is elvégeztem, tehát pszichodráma vezetőként is tevékenykedek, ami egyéni és csoportos terápiát is jelent. Ez egy hosszú-hosszú út, tehát én már 20 éve gyakorlom ezt az utat, tehát nem elég egy képesség, hanem ezt a képességet munkálni és ápolni kell.
0: Mint egy énekesnek és egy zenésznek.
1: Így van, így van.
0: Hol van a rendelőt, még nem árult?
1: Igen, elnézést, itt elszaladt a gondolat. Van egy rendelő Debrecenben a Jászai Mari utca 4 szám alatt, a honlapomon a természetes gyógymódok. Ez az én honlapot, megvan a pontos cím, illetve a Budapesten is, hát itt nem rendelőt, hanem stúdiókban fogadok vendégeket az oktatásaim előtten való napokban, illetve most kezd kialakulóban lenni a 12. kerületben majd egy központ, ahova vezetőnek hívnak, ahol igyekszünk összefogni és kialakítani az egészség, tudatosság iránt érdeklődőket. Illetve van egy, ahol most is beszélgetünk, a Hungária körúton, ebbe a kis helységbe is időpont egyeztetéssel lehet jönni és találkozunk.
0: Az immunrendszer erősítését egy új alternatív módszerrel csinálod. Mi az?
1: Hát ez nem annyira újnak számít. Ez többféle módszert és technológiát foglal magában. Ugye mindig azt mondjuk, hogy nincs terápia, állapot felmérés, vagy orvos tanítványaimnak azt mondom, diagnózis nélkül. Ezt fel kell állapítani, meg kell állapítani, és úgynevezett alkati jellemzőket kell figyelembe venni. Tehát, hogy mindenkire ráhúzzuk ugyanazt, az a mesében van, vagy a reklámokban van.
0: Nincs tehát, két azonos ember.
1: Így van. Tehát az alkati jellemzők feltárása után lehet alkalmazni, és a keleti gyógyászat rejtelmeinek a kincseit vesszük ilyenkor figyelembe, de megvannak az úgynevezett hullámtér technológiák is, ami azt mondjuk, hogy új, de mégsem új, mert a Rigvédákban le van írva a hullámtér technológia elve, ennek vannak technológiai lebonyolításai, például Wilhelm Edmund Reif tanítványa volt a Hulda Clark, a zapperelés, vagy a plazma technológia, vagy a terahertzes technológiák vannak, amely nem újak. Régiek, csak a mai kor emberének tűnik
0: újnak.
1: De ez nagyon-nagyon-nagyon régen megvolt, mint a mágnes terápia, amit nagyon régen alkalmaztak, az ásványgyógyászatban alkalmazott részek. A mai kor embere technikai vívmányokkal finomítja ezeket az elveket. De az elv nagyon régi. És ebben benne van a hangterápiától kezdve a finom

0: tanulnak, különböző dolgoknak. És ez megint a mező és a hullámtér technológia igazolta már ezt a folyamatot, de ne felejtsük el, ott van parazita, ahol neki táptalaj van, például toxikus anyagok felhalmozódása. Tehát, ha úgy nézzük, akkor a környezeti hatások következtében megnövekedett méreg toxikus terhelések következménye, hogy több parazita terheltség van, na de a parazita az egy gyűjtőnév, nem csak a klasszikus giriszta, orsóféreg, borsóka, gomba parazita, hanem parazitának lehet ma már mondani úgynevezett spirituális parazitákat is, hogy régen úgy mondták, hogy energia vámpír. Energiát szív valaki, tehát ez lehet tudatos vagy tudattalan ember, illetve a szellemtudományi tanok megkülönböztetnek nem látható minőségű lényeket, amit a népi gyógymódok is mondtak, hogy lidércek, tündérek, manók, ármány, mondta a magyar népi gyógymód, ezek különböző entitások, és ez is ebbe a parazita terheltségbe tartozik. Csak ez már megint egy olyan terület, ami a nem megfogható világ kategóriájába tartozik, és valaki ettől úgymond megijedne, ezért nem is szoktam mondani, most itt megemlítettük, de ezt bővebben ki kellene majd fejteni, hogyha erre lesz mód és lehetőség. De például parazita terheltség, a megnövekedett elektroszmog terhelés is, ami valljuk be, egyre inkább erősödik, egyre nagyobb lesz belőle. Tehát a parazita szó mögött nem csak a fizikai értelemben vett paraziták, élőlények vannak, hanem energetikai és egyéb tudati paraziták is ide tartoznak. És itt összeér, amit a pszichoterápiák is mondanak, hogy a daganat az egy káosz a tudat szintjén. Tehát egy daganat terápiát csak fizikai síkon megoldani tüneti terápiát jelent. És hosszú távon nem lehet. Tehát ha belül nem indul meg egy belső átrendeződés
1: a fejben,
0: a tudatban, a lélekben, akkor az a daganat ki fog újulni.
1: Tehát ugyanazt mondod, mint Pasteur nagy ellenfele békám.
0: Vagy Fleming.
1: Igen, vagy Fleming, hogy a korokozó az semmi. A millió, a test, a gondolkodás, a lélek az a minden.
0: Így van.
1: A tudat erősebb, mint a matéria.
0: Így van. De tegyük hozzá, ha a tudat erős, de a fizikai test már erőtlen, akkor hiába akarja a fizikai testet, a tudat kezelni, ha már nincsenek meg az építő kövek. Együtt kellene ezt a kettőt alkalmazni.
1: Ott van építőkőnek az őssejterápia. Mit szólsz hozzá?
0: Például azt is lehetne mondani, ez is az őssejt, tehát mindig vannak őssejtjeink, mindig képződnek bennünk, ugye oktatjuk mi is, hogy a lapocsontokban, bordákban, szegcsontban, medencében, tehát onnan veszik
1: köldökvér, a köldökvér,
0: így van. Tehát vannak, tehát olyan, ezeket lehet egyrészt, vannak nagyon jó növényekből, állatokból kivont
1: szarvasaggal.
0: Például, vagy placentából kivont anyagok, vagy fokhagymából, vagy algából, sok van. Na most nyilván ezek közül a éppen aktuális üzleti érdekek valamit felfognak, és akkor ajánlanak. De óvatosan, és az alkati jellemzők figyelembe vételével kell. Ha mindenkinek ugyanúgy működne, akkor nem lenne a földön beteg ember. Mert akkor mindenki ezeket használná, szedni külsőleg, belsőleg. Tehát óvatosan kell ezeket használni, nem lehet megspórolni az alkati jellemzők figyelembe vételét, és ne felejtsük, az őssejterápia nem csak arról szól, hogy beszedek fizikai síkon valamit, hanem tudati ráhangolódás is kell, és lelki tudati tisztulás is kell egy őssejt terápián.

0: anyagnak, mert említetted, a tudat meghatározza az anyagot. Tehát, ha csak valaki fizikai síkon, én is ajánlok ilyen kapszulákat, folyadékokat, akit úgy gondolunk, hogy kell neki, de mindig felhívjuk a figyelmet, a tudatilag is változzon.
1: NESH vizsgálat, a jövő terápiája, mi ez?
0: Megjelent egy fogalom, tudomásom szerint az 50-es években a Rupert Sheldrake nevéhez köthető, és később Magyarországon a László Ervin, a római klubnak az egyik alapítója, Budapest klub egyik elnöke volt, hogy morfodinamikus genetikai kód, morfogenetikus mintázat, morfodinamikus mező. Tehát ez megjelentés nagyon hasonlít, amely a rigvédákban, ájurvédában megvan ez a mező elméletek. A NESH terápia egy mozaik szó, és azt jelenti, hogy a humán, bocsánat, magyarul, emberi energia térben lévő elváltozásokat vizsgálja.
1: Tehát a csít.
0: Akár ma ezzetjük csínek, igen, ennek különböző változatait, különböző síkokban. Képzeljünk el, mint egy hagymát, a hagymának különböző rétegei vannak. Lehántom a külső réteget, alatta van még egy réteg, és még egy, és még egy. És a terapeutától és a páciens terhelhetőségétől függ, hogy meddig tudunk haladni egy adott terápia folyamát. A NESH vizsgálat ezt vizsgálja, igyekszik feltérképezni, és az adott egyén számára érthetővé tenni, hol vannak az alkati gyengeségei.
1: Blokkádok?
0: Blokkádok, energiablokkok, hol kell belenyúlni a rendszerbe. És terápiás cseppecskék is vannak, amiket a mezőt lehet, az emberi energia mezőt, divatos szóval aura, de ez nem ugyanaz, hanem ennek ez egy finomabb, oszthatóbb minőség a mező, mint az aura, és ezeket necseppekkel, úgynevezett kezelésekkel, energiakezelésekkel lehet nagyon jó eredményeket elérni.
1: Azt mondtad már, hogy a gondolatok elektromágneses mezőhöz hasonlítható tereket hoznak létre, az érzelmek is. Az emberi testnek, vagy az embernek milyen szintjei vannak, milyen mezői, vagy hogy mondanánk ezt? Van kémiai, biológiai, mentális?
0: Igen, igen, így van, így van. A nyugati világ ugye ezeket mondja, ahogy ja, te elkezdted felsorolni. Ez ugyanígy igaz a tudatállapotokra is, ha már ide tartozik ez a téma. Ugye a nyugaton úgy kell oktatnunk, hogy van a normál tudat, az álmodó tudat és az alvó tudat. Keleten még hozzátesznek egy tuina, egy tiszta tudat minőséget is. A tiszta tudatnak különböző fokozatai vannak. Én, ahogy Japánban tanultam meg, nem csak ott, hanem különböző helyeken még, 49 féle minőséget különböztetnek meg a keleti tanok a tiszta tudat szempontjából. Na most mi bekopogtatunk ezen előszobákba, és valameddig eljutunk egy emberöltő alatt. De vannak dolgok, amit én is ugye hoztam képességeket, és igyekszek majd átadni arra érdemeseknek, hogy ezt a tudatosságot tovább kell majd vigyük. És különböző szintek, rétegek vannak, keleten ezt úgy is mondják, hogy úgynevezett szidhi képességek, amelyek az átlagember számára misztikusnak tűnnek. Ilyen például, hogy ráérzünk a másik ember gondolatai, telepátia, gondolatolvasás, ráérző, rálátó, tisztán látó képességek. Ugye van a köznyelben is már, hogy tisztán látó, tisztán érző, tisztán halló képességű emberek. Ez időnként teher is lehet, mert a fantáziát és a valóságot megkülönböztetni, a hamisat az igaztól megkülönböztetni, ez egy nagyfokú alázatot és önismeretet igényel. És akiből ez hiányzik, egy ilyen misztikus képesség, gyűjtő néven hívjuk így, kinyílik, ez veszélyessé is válhat egy gyenge tudatosságú lélek számára, mert akkor a isteni mindenhatóság állapotának az illúziójába sodródhat bele. Erre van jó néhány példa, sajnos sok ilyen ember elcsúszik, ezért kell egy vezető és egy emberi szakmai alázat, aki ilyen úton jár.
1: Zoltán, időnk lejárt, találkozunk a jövő héten, egy szép mondatot búcsúzóul szeretnék tőled hallani.
0: Isten áldása kísérje mindenki útját, aki az egészség, tudatosság felé elindul. Mindenkinek jó kedve megmaradjon, áldás legyen mindenkin. Köszönöm szépen!
1: Ezzel a szép gondolattal befejeztük a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Daróczi Zoltánnak, hogy elkezdte munkáját bemutatni, és minket felébreszteni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a rádió hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
0: Isten áldjon bennünket.
1: Tehát Daróczi Zoltán és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bus Éva.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
7: Kamureklám.
8: Van egy jó és egy rossz hírem. A jó, nem kell levágni a jobb lábát.
9: És mi a rossz?
8: A bal sem kellett volna.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: 100%-ban garantált a Paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezést áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúcsterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, még máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Szinte unásig halljuk, hogy mielőtt bármit is rendelünk a világhálón, ne csak gépiesen elfogadjuk, hanem valójában el is olvassuk elejétől végéig a cég általános szerződési feltételeit. Mert ha gondunk akad, bizony nagyot koppanhatunk. Még mindig nagyon sok ugyanis a tisztességtelen kikötéseket tartalmazó ASF. Szerencsére a Fébész évről évre vizsgálja ezeket. Ma összeszedjük, hogy mik azok a feltételek, amelyeket, ha meglátunk, a saját érdekünkben ott semmiképp ne vásároljunk. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és még egy webáruházakkal kapcsolatos témánk van, mégpedig az, hogy egy hallgatónk bukkant rá egy weboldalon a következő szövegre, persze mondanom sem kell, hogy jó alaposan elrejtve. Szó szerint idézem. A webáruház jogosult valamely paraméterében eltérő termékkel teljesíteni a megrendelést a fogyasztó beleegyezése nélkül. Furcsa kikötés, egyáltalán megtehetik? Erről is szó lesz a mai műsorban, mint hogy arról is, hogy hova lehet fordulni, ha egy európai külföldi webáruházból vásárolt műszaki cikk elromlik, mégpedig azon a bizonyos egy éven belül. Hol kell, illetve lehetne indítani a javítást, itthon vagy külföldön? Aztán, mi van, ha megszűnik, pontosabban kivonul Magyarországról egy áruházlánc? Mi lesz az ott vásárolt készülékek kötelező jótállásával? Vagy ilyenkor bukhatunk mindent? És jogos-e, ha elmaradó, meghirdetett és előre kifizetett programok vagy koncertek jegyárait nem akarja visszaadni a rendező cég? Mit lehet tenni ilyenkor? Legyinteni és a veszteség listára írni, vagy azért van mit tennünk? És végül, de nem utolsó sorban, gazdálkodj okosan! Hogyan lehet úgy használni ebben az elmúlni nem akaró forróságban a klímát, hogy az jó legyen? Hitek és tévhitek, és nem mellesleg pénztárca kímélő tudnivalók. Rengeteg a témánk mára is, úgyhogy már is belevágunk. És a stúdióban már itt is van Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő. Köszönöm, hogy megint eljöttél hozzánk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
0: Sok izgalmas kérdéssel készültem neked, persze nem én vagyok ilyen okos, hanem a hallgatók meg az ismeretségi kör sorra bombáznak olyan kérdésekkel. Azt hiszik, hogy én tudom rá választ, de hát te itt vagy szakértő, és majd te megmondod a választ. Az első, amit fölvetnék, hogy hova lehet fordulni, ha egy európai, és ezt már megkérdeztem, azért tudom, egy európai, de külföldi webáruházba vásárolt valaki egy műszaki cikket, nyilván az nem két fillér volt, és egy éven belül tette, mert már ezt is tudom, viszont elromlott ez a készülék. Hol kell elindítani a javítást, vagy a jótállási ügyeket, itthon vagy külföldön?
1: Az az alapvető szabály, hogy mindig a vásárlás helyén kell a minőségi kifogást elindítani. De a vásárlás helye ebben az esetben az a cég, aki a webshop
0: mögött
1: áll.
0: Nem a számítógép
1: áll.
0: A vásárlás helye.
1: Így van, igen, hát ülhetünk a képernyő előtt, és mondogathatjuk neki, hogy javítsd meg, de lehet, hogy ő nem fogja. De a mögötte álló cég, tehát aki a webshop mögött álló cég, azt kell megkeresni. Nyilván egy külföldi webáruház esetében, azért az sem teljesen mindegy, hogy Szlovéniában, Szlovákiában, vagy pedig Franciaországban van.
0: Azt hiszem Csehországban
1: volt. De
0: vagy Pozsonyban, Bratislavából.
1: Az a lényeg, hogy mindenképpen fel kell venni ők a kapcsolatot, jelezni kell, hogy én itten Magyarországon székelek, ők pedig ottan. Milyen megoldást javasolnak erre? Nagyon sok webáruház, amelyik külföldre szállít, föl van erre készülve, és futárszolgálattal, kiküldött futárral, vagy akár csomagpontra történő feladással, akár téríti is, hiszen térítenie is kell, csendben mondom, az átküldési, az a szállítási költséget, hiszen ugye amennyiben meghibásodik egy termék és hibás teljesítés van, akkor a teljesítéssel kapcsolatos, tehát a kijavítással, kicséréssel kapcsolatos mindennemű költség mindig a kötelezettet, azaz a webáruház mögött álló céget terheli. Tehát, ha van kész megoldása, akkor emzően vagy azt fogja mondani, hogy adjuk föl, megvizsgálja, és hogyha jogos, akkor vissza fogja fizetni a feladás költségét is, ebbe szerintem még bele lehet menni, érthető, hogy ők is félnek attól, hogy földhöz csaptuk, és igazából ebből eredő hibája van a terméknek, akkor nyilván nem neki kell fizetni a szállítást, de alapvetően nagyon sok cég, mondom, föl van erre készülve, és eleve ki is fizeti a visszaszállítási költséget, be fogja vizsgálni, majd ki kell állítania ugyanúgy egy jegyzőkönyvet, ahogy minden más boltnak, amikor hibás teljesítésről beszélünk.
0: Mert Európai Unión belül vagyunk.
1: Így van, bár ez a jegyzőkönyv, ez kifejezetten egy magyar szabályozás, eléggé bonyolult is mondjuk az Európai Unió más országaihoz képest, de azt gondolom, hogy nem baj, mert így van egy bizonyítékunk, hogy mit adtunk le, mit szeretnénk, milyen hibát láttunk, és a boltnak pedig vissza kell jeleznie, hogy ő hogyan reagál a mi
0: igényünkre. Bocsánat, tehát, hogyha egy magyarral áll viszonyba, akkor neki úgy kell viselkedni, mint a magyarországi cégeknek. Magyarul ebbezzel azt akartad mondani?
1: Lehet, hogy ezeket volna kezdenünk. Igen, ezt mindig elmondjuk, és sosem szabad elégszer elmondani, vagy sosem lehet túl sokszor elmondani, hogy egy Róma 2 nevű szabályozás miatt a fogyasztó, tehát természetes személy vásárol terméket az Európai Unióban, akkor teljesen mindegy, hogy melyik országból vásárolta, a fogyasztó, azaz a vásárló lakóhelye szerinti ország joga érvényesül. Tehát ha a cseh, vagy szlovák, vagy svéd webshopból veszünk Magyarországra terméket, akkor neki meg kell felelnie a magyarországi fogyasztóvédelmi jogszabályoknak. Aha. Akkor is, ha ismeri őket, akkor is, ha nem.
0: Én ezen egy kicsit elgondolkodtam, viszont hogyha nem hajlandó, akkor hova, akkor az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz forduljunk, hogy nem hajlandó ezt ő így csinálni, mint ahogy te ezt elmondtad?
1: Igen, azért mondom, hogy nem mindegy, min akadunk ki. Azon ne akadjunk ki, hogyha nekünk ki kell fizetni egy elfogadható költséget, ez ugye jellemzően határon túl egy olyan 10 000 forint körüli összeg lesz visszaszállításért, vagy akár fogjuk és vigyük vissza neki. Ebben az esetben azt gondolom, hogy én még nem akadnék ki a magam részéről, de amennyiben elutasítja, amennyiben beveszi, és indokolatlanul, hogy mondjam, nem foglalkozik a kérdéssel, nem érjük el, akkor jön az Európai Fogyasztói Aha. Központ, amit mondjuk el, ugye, mert te már annyiszor kérdezted ezt, hogy te már profi vagy benne, de nem biztos, hogy mindenki használta már, vagy tudja, hogy ez egy olyan európai hálózat, amelynek minden országban vannak elemei, nálunk például csak egy, Szlovákiában is egyébként csak egy, de Németországban azt hiszem 10.
0: De miért?
1: Hát nagy az ország, nálunk meg kicsi az ország. Úgyhogy van itt
0: ez
1: egy.
0: Ez az efk.hu.
1: Magyar efk.hu. Magyar efk.gov.hu.
0: Nem, magyar efk.hu.
1: Oké, ezt meg fogjuk nézni, aztán legfeljebb még ki okosítjuk itt a hallgatókat még pontosabban. De a lényeg az, hogy mi magyarul fölvesszük a magyar Európai Fogyasztói Központtal a kapcsolatot. Ők, ha kell, lefordítják szlovákra, vagy angolul elküldik a szlovákoknak, ahogy éppen tudnak, ahogy éppen szeretnék.
0: Mert most egy
1: a szlovák olyan, központ fölveszi a kapcsolatot, majd a szlovák jogszabályoknak megfelelően megkeresi ezt a kereskedőt, és kötelezi arra, vagy felhívja a figyelmét arra, hogy tartsa be a jogszabályokat, hogyha nem tartja be, akkor pedig helyben a fogyasztóvédelmi hatóságnál bejelentést tesz, hogy legyen szíves, verje ki ebből a cégből a kötelezést.
0: Egyébként azt mondtad, hogy mindig annak az országnak a fogyasztóvédelmi szabályai vonatkoznak a dologra, tehát a meghibásodás módjának kijavítására, talán vagy cserére, amelyik országba megvásárolták. Tehát akkor mondjuk egy ilyen nagyobb, drágább műszaki cuccnál is úgy van, hogy akár háromszor is megfuthatja ezt a, ugye mondtam, Bratislava, tehát Pozsony-Budapestet, és háromszor ki kell fizetni a szállítási költséget, mire negyedszerre hajlandó vagy a pénzt visszaadni, vagy...
1: A vállalkozások nem buták, vagy egy nagyon nagy részük nem buta, főleg a nagyobbak. Láttam most a számlát ehhez kötődően, ez egy viszonylag nagy cég, tehát online viszonylag ismert, hangszereket, zene, alkatrészeket kezdtek el értékesíteni, aztán utána, a nevük is erre utal, aztán utána később egy kiszélesedett, lényegében teljes online portfóliót tudunk náluk elérni. Ez a cég nem kicsi. Ő náluk az... teljesen természetes, hogy ki fogják számolni, hogy potenciálisan mivel járnak jól. Csak a csúnyán visszaélő ilyen, bocsánat, kimondom, ez a klasszikus telesopos, tévésopos cégek azok, akik arra állnak be, hogy annyira értéktelen ócska cuccokat adnak el,
0: de
1: hogy ezeket a termékeket, igen, hogy ezeket a termékeket végtelen mennyiségben küldözgetik az újat, amikor valami hibát jelzel, és 26-szor is fognak küldeni egy újat, de biztos, hogy nem adnak pénzt vissza. Ezek a cégek pontosan tudják, hogy a szállítási költség, a panaszkezelési leterheltség, a minőségkifogáskezeléshez kötődő emberi erőforrás sokkal drágább, mint hogy ő azon szórakozzon, hogy most megúszza egy javítással, egy cserével, és ne a pénzt fizesse vissza. Pont, hogy az online minőségkifogáskezelésben, ezt ki tudom mondani, bizonyos méretet kivéve alapvetően mindig egyszerűbb a pénz, vagy a pénzér részének a visszafizetése.
0: Aztán még az is eszembe jutott, Máté, hogy ilyen esetben Magyarországon nem javíttathatja meg, ha egy éven belül van.
1: A jogszabályok változtak, és így egy ingóságot, ugye itt egy elektronikai műszaki cikkről beszélünk, ez ingóságnak számít. Ingóság esetében a polgári törvénykönyv már nem tartalmaz azt a lehetőséget a fogyasztók számára, hogy kijavíthatja, vagy mással kijavíthatja. Ez az ingatlanokra továbbra is érvényes, ingóságra nem. Ugyanakkor, ha egy kicsit okosan értelmezzük a polgári törvénykönyvet, van rá megoldás, hiszen azt mondjuk, hogy a vásárló megkérdezi az üzletet, hogy figyelj, én tudok itt egy szakembert, aki ezt meg fogja tudni oldani, kértem is tőle árajátot, 20 000 forintért megcsinálja. Vállod, hogy ahelyett, hogy oda turnézzünk, visszaturnézzünk, kifizeted ezt a 20 000 forintot, ha benyújtom a számlát? És ha ő azt mondja, hogy igen, abban az esetben elmehetünk és megcsináltathatjuk, ez technikailag, jogilag úgynevezett árleszállítás lesz, hiszen a termék nálunk marad, ő pedig ad nekem vissza valamennyi pénzt a hibáért cserébe, amiből én egyébként meg tudom javítani.
0: De ezt neten intézi, tehát e-mailben lelevelzi.
1: Így van.
0: A másik kérdés, ami felmerült még ugyanennek kapcsán, de szerintem minden, tehát ez nagyon aktuális, hogy például ha a Szlovákiából jön, de lehet, hogy más országból is, ugye mi hozzá vagyunk szokva a jótállási jegyhez, amit a köznép garancia jegynek hív, itt nem küldenek semmit, tehát itt az Európai Uniós szabályok szerint a számla számít a jótállásnak?
1: Nagyon jó a kérdés, és ugye a mondani valónk elejéhez csatoljuk vissza, bár nekik a magyarországi szabályokat kéne betartani Magyarországra a szállítás közben, de azért valljuk be, nem olyan borzasztó egyszerű még az AI korában sem felderíteni az összes ország összes ilyen kis szépségét, és mint ahogy többször is beszéltük, a jótállási jegy, kötelező jótállási jegy, kötelező formájú és tartalmú jótállási jegy, valamint önmagában a kötelező jótállás is egy magyar specifikum, amit csak Magyarországon érvényes.
0: De szokott ennek lenni ilyen garancia.
1: Azt önként adják. Azt ugye a gyártók önként adják maguktól, viszont annak a tartalma nem kötött.
0: Ja,
1: de
0: az,
1: hogy ő ad vagy nem ad, az teljesen rajta múlik. De Magyarországon kötelező lenne erre adni, ez egy műszaki cikk 50 000 forint körül, tehát ez ugye a 2 éves kötelező jótállás kategóriába esik Magyarországon. Ő ezt a jogszabályt láthatóan nem ismerte, nem küldött jótásjegyet, de ettől még nekünk semmilyen jogunk nem veszett el, nem kell aggódni, hiszen a szerződéskötést tudjuk igazolni a számlával, sőt a megrendelés visszaigazolással is, sőt, még a szállítólevéllel is akár. Aha. Tehát 3 olyan dokumentumunk van, amiből gond nélkül meg tudjuk mutatni, hogy ezt tényleg mi vettük, és ekkor vettük, és ezt vettük, úgyhogy ezekkel lehet a reklamációt intézni. Webshopokban egyébként ez amúgy is egyszerűbb, hiszen bejelentem a nevemre, vagy a vásárlási számra, visszaigazolási számra rákeres, és pontosan tudja, hogy mit vettem, ezzel nem szoktak ott vitatkozni.
0: Azért most sok embert megnyugtattál szerintem ezzel.
1: Én mindig ezért vagyok itt.
0: Köszönöm, vagy nem.
2: Facsipesz.
0: Ha már mindenkit meg tudsz nyugtatni, állítod, vajon meg tudod-e azokat nyugtatni? Nagyon tipikus eset az is, hogy veszel egy színházjegyet, egy koncertjegyet, vagy bármilyen programra befizetsz, aztán az elmarad, és akkor jön a körmérkőzés a bennmaradásért, vagyis azért, hogy hogy kapod vissza a pénzed, mert a kifizetted, az gyorsan elveszik, de már vissza nem akarják adni. Vannak-e erre valami szigorú szabályok, amiket nagyon meg kéne, hogy mi is tanuljunk ügyfelek?
1: Ugye emlékezzünk vissza a nem olyan kellemes, COVID? De azért bizonyos szépségében mégiscsak emlékezetes COVID-ra.
0: Nekem is az is.
1: Igen, mert ugye ez volt az az időszak, amikor olyan töménytelen mennyiségben maradtak el rendezvények, hogy ott ezt a kérdést már nem lehetett megkerülni. Ha emlékezzünk rá, ha visszaemlékszünk rá, akkor arra emlékezhetünk, hogy a cégek egy része a merev, kemény, antipatikus kommunikációban hit, senki nem válthatja vissza, később időpontban egy talán ideig megjegyezzük, igen, és pont. A szimpatikusabb és korrektebb helyek azt mondták, hogy figyeljetek, valószínűleg tönkre megyünk, nem fogjuk kibírni ezt a 2 hónapos bezárást. Ha gondoljátok, természetesen váltsátok vissza egyet, hiszen kötelesek vagyunk visszafizetni, de ha ezzel támogatni tudtok minket, akkor ne váltsátok vissza. Volt ilyen kommunikáció is, és végén azért perek voltak, állásfoglalt a fogyasztóvédelmi hatóság, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság is, és ezekből egyértelműen kimutatható volt, hogy hiába írja a saját általános szerződési feltételeibe a rendezvényhelyszín, vagy a rendezvényszervező cég, vagy a jegyárusító, hogy ő nem fizet vissza pénzt, mert majd később időpontban felhasználható kupont tud csak adni, ez nem jogszerű. Felajánlhat ilyet a fogyasztónak, de ha a fogyasztó ezt nem fogadja el, akkor jogosult a rendezvény elmaradása, és vagy más időpontra helyezése esetén elállni a szerződéstől és visszakapni a pénzt. De van ennek jó oldala is. Én például rettenetesen szomorú voltam, hogy lemaradtam, mert nem voltam elég gyors, és nem frissítettem elég jól, vagy nem tudom, a Pearl Jam koncertjéről, amit 2020-ban rendeztek volna, de végül ugye 2022-ben került megrendezésre. De 2 év várakozás alatt annyi ember adta vissza a jegyét, hogy a legnagyobb természetességgel vásároltam meg egyemet 2021-ben, és rendkívül boldog voltam tőle. Tehát, hogy látni kell, hogy ez azért akitől elvesz egy lehetőséget, más fogyasztóknak lehet, hogy visszaadja. Ugye ezt a kérdést azért is érdemes körülírni, mert ugyan a nagyobb cégek a tapasztalatunk szerint egy korábbi bírósági ügy miatt ma már nem zárják ki a pénz visszafizetést az ASF-jeikben, de most megint pont találtam, egy olyan céget éppen gondban van egyébként.
0: A múlt hónapban, arra gondolsz, a múlt hónapban volt.
1: Egy jazz rendezvényhez kötődően, igen.
0: Akik nem tartják meg.
1: Így van, akik kifejezetten azt írták az ASF-be, hogy ők nem kell, hogy visszafizessék a vételárat, csak ha elmarad, de hát az ugye, hogy elmarad, vagy később időpontban kerül megrendezésre, ez ugye egy eléggé képlékeny dolog, ez az ő őszinte kommunikációjukon múlik. Ráadásul még egy érdekes kérdés van, ez a csak 30 napon belül jelenthetem be a visszafizetési igényemet, és max 90 napon belül fizetik ők vissza. Tehát a vita ma már nem arról folyik jogi szinten, fogyasztóvédelmi szinten, hogy elállhat-e a fogyasztó, mert elállhat, mindig is visszakérheti a pénzét, akár elmaradás, akár elhalasztás esetén. A vita inkább arról szól, hogy van-e joga a cégnek 30, 60, 90, 120 napokra elhúzni a pénz visszafizetést.
0: Értem. Azért még egy eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ugye nyár, akkor fesztiválok vannak. Mi van akkor, ha meghirdetnek mondjuk egy fesztivált, és én azért váltok rá a méregdrága jegyet, mert egy bizonyos előadót akarok megnézni. De az az előadó nem jön el. És ez már megvan a jegyem. Ilyen indokkal nem adják vissza a pénzem, és nem is kártérítenek, igaz?
1: Alapvetően az ASF-ekben ilyen, ehhez hasonlókat tudunk olvasni. Hasonló egyébként például az útdíj használati jogosultság, ami mindig borzolja a tarajomat, hogy kifizetem a díjat, aztán lezárják az autópedig, meg átsorok sorba, tehát azt az utat, amiért fizettem, azt nem használtam 100%-osan. Ott nem kell aggódni, kellő jogszabályi háttérrel bebiztosították magukat, hogy ne kelljen visszafizetni semmit. A rendezvényszervezőknek azonban egy kicsit más a háttere. Itt azért arról beszélünk, ugye, hogy van egy polgári törvénykönyvünk, ami egy szerződés esetén, ugye veszek egy jegyet, kapok hozzá egy rendezvény használati jogosultságot, vagy rendezvény részvételi jogosultságot, azért vettem meg a jegyet, mert fellép rajta X és Y, és ha X és Y mégsem lép fel, erre is vannak egyébként jogesetek, ha fő előadóról vagy előadóról van szó, akit kicserélnek, akkor a fogyasztó jogosan kéri vissza a vételárát. Hogy most egy, nem akarok reklámozni egy fesztivált sem, mert sok van, és mindegyik jó, de ha most az egyiken nem egy headliner fellépő, hanem mondjuk egy második, harmadik színpadon fellépő együttes mondja le betegség vagy egyéb miatt a koncertjét, hogy ott vajon egy bíróság vagy egy békéltető testület megítélnie nekünk a pénzt, erre azért nem fogadnék nagyobb összegekkel, de azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi logika egyébként azt mondja ki, hogy igen, hát vagy legalább igen részben, hiszen nekem igenis lehet az az indokom és megalapozott hátterem, hogy én amiatt az együttes miatt jöttem volna erre a fesztiválra elsősorban, és nélkülük nem szeretnék menni.
2: venni.
0: Van-e biztosítás ezek mögött, a jegyek mögött? Ez engem már mindig is izgatott, mert most egy egészen más dolgot mondok, azt pontosan tudom, hogy a társasházaknál közös képviselő az, aki valamit ad magára, annak van viszont biztosítása. Tehát ha bármi baj üt be, akkor a biztosító helyette jót áll. Nem tudom, hogy jutott pont ez eszembe, de hogy ennek az analógián van-e a jegyek mögött biztosítás?
1: Hogy melyik mögött van és melyik mögött nincs, az nyilván üzleti titok, és nem tudom. Ritkán dicsekszenek egyébként vele, de tudom, hogy van, mert több biztosítót is ismerek, és több biztosítás közvetítőt is ismerek, aki színházak, filmek, rendezvények, koncertek mögé nyújt, vagy akár rendezvény helyszínek mögé nyújt felelősségbiztosításokat, vagy bármilyen más tartalmú biztosításokat. Tehát azt gondolom, hogy ez a szakma viszonylagosan biztosított, hogy ez most pontosan hova ér le, milyen produkciós szintre, és ki van inkább biztosítva, a rendezvényhelyszínek, vagy a rendezvény szervezők, vagy maguk az előadók, ezt nem tudom, ennyire sajnos nem látom át, de tudom, hogy jelen vannak ezek a biztosítások a piacon, és nagyobb produkcióknál teljesen biztos, hogy van, nem lehet bevállalni azt a rizikót, hogy érkezik. Pont most nemrégiben, bocsánat, zárójeles megjegyzés, adott interjút Magyarország legrégebbi és legnagyobb fesztiváljának a kiötlője, és ő írta meg, hogy brutális, lényegében milliárdos nagyságrendben emelkedett a gázsia a főfellépőknek, tehát az európai vagy világszinten ismert előadók föllépésének. Tehát ha ott véletlenül bedől valami bármelyik oldalról, az egy olyan összeg, amivel senki nem rendelkezik a bankszámláján, mm-hmm. vagy kevesen. És erre nyilvánvalóan kell valamilyen mértékben biztosítást kötni.
0: De maga pont. A jegy mögött is áll-e biztosítás? Tehát például azt, hogyha én elmegyek egy fesztiválra, én nem megyek, de aki elmegy egy fesztiválra, és ott mondjuk a fesztivál szervező hibájából eltörik a lába, mert mit tudom én, nem tudom miért, akkor kifizeti a révészt.
1: Erről nem tudok, hogy ilyen lenne. Ugye ez a nagy klasszikus a budapesti közlekedési vállalatnak az utastájékoztatója, hogy gyerekkorom óta tudom, hogy ha ők nagyot fékeznek a sofőr hibájából, eltöröm a kezem, akkor hány forintot fog kapni, egész kis iskolás koromban ezt néztem.
0: De ma már nincs.
1: De van, most
0: nem
1: is van.
0: Nem írják ki.
1: Az lehet, hogy nem írják ki, ezt nem tudom, de tudom, hogy megtendereztetik, és van mögötte, sőt, sajnos azt is tudom, hogy éppen legutoljára ki nyújtotta ezt a biztosítást, vagy biztosítás közvetítést, tehát hogy lehetett ezek a hírekben hallani és példát találni. Úgyhogy van ilyen, de a fesztiválokon nem tudok róla, és nem láttam még, hogy lenne.
0: Mindenesetre köszönöm szépen, mindjárt folytatjuk.
3: Facsipesz.
0: Nem ördögtől való, és volt már ilyen, meg lesz is nyilvánvaló, mert a világban egy biztos a változás. Szóval beszélgessünk még egy kicsit arról továbbra is Siklósi Mátéval, hogy mi van akkor, ha kivonul Magyarországról egy áruházlánc, vagy egy cég, mi lesz az ott vásárolt készülékekkel, mármint azoknak a szavatosság és jótállási helytállásával, úristen, ezt nagyon bonyolultan mondtam, tehát ilyenkor bukhatunk mindent, vagy kötelesek kijelölni valakit, aki átveszi ezeket a terheket, mert hogy ez most már, annak idején emlékszem, hosszú évekkel ezelőtt a Brikosztor volt az első, ami meg is ütötte a magyar fogyasztókat, mert egyrészt nem volt megszervezve ott se a jótállási helytállás semmi, de azóta remélem, hogy már legalább 15 éve volt, már azért kicsit fölnőttünk a feladathoz.
1: Nagyon-nagyon kedvemre való és jó a kérdés, főleg azért, mert hogy három példával menjünk szerintem az egészen jó. Végig, és ebből rásul kettőben részt vettem, a Brikosztorosban még fogyasztóvédőként.
0: Tényleg?
1: Pontosabban akkor lényegében mind a háromban részt vettem, ha számít, hogy fogyasztóvédőként részt vettem az egyikben. A Brikosztor a tragédia, tehát hogy ott az történt minden jogszabállyal szembe menve, hogy bár végelszámolással szüntették meg a céget és zárt be az áruházlánc, ugye ez a 2008-13-as válság idején volt. Ettől függetlenül ők nem rendelkeztek semmilyen segítségről, semmilyen jótárs és szavatossági kötelezettség teljességéről. Hát így, hogy nem tudom, ki mennyire lépett rá a lábukra, de úgy tűnt, hogy megtehetik, mert vagy legalábbis következmények nélkül megtehették, mert hogy tény, hogy tulajdonképpen bárki az üzlet bezárása után szeretett volna visszavinni egy meghibásodott, akár két hete vásárolt terméket, erre nem volt lehetősége.
0: Igen. És tehát akkor nagy botrány mondjuk, is volt ebből annak
1: így van.
0: Idején.
1: Botrány volt, jogsértő, most nem tudom, hogy konkrétan a bíróság, ugye a cégbíróságnak van joga fellépni, nyilván a károsultaknak van joga fellépni, tehát nem tudom én, hogy mennyire érvényesítették ezeket a jogokat, mert ez nem lett nyilvános. De ezzel szemben egy viszonylagos jó példa volt a Baumax pár évvel későbbi
0: úgy
1: bezárása.
0: Látszik, ezek a barkácsáruházak menekülnek tőlünk, mert ez egy másik barkácsáru.
1: Igaz, egyik egy francia, a másik egy osztrák, más volt a háttér. Az osztráknak a hátterét elég jól ismertem, ott egyébként én voltam annak a cégnek a vezető, akit megbíztak ezeknek az ügyeknek az intézésével.
0: Hát akkor tessék elmagyarázni.
1: Tehát láttam, az osztrákoknál szerintem egy rossz gazdálkodás, illetőleg a nagyon-nagyon sűrű osztrák piac. Tehát mi azt hiszük, hogy nálunk a csúcson sok barkácsáruház volt, Ausztriában egy 20 000-es kisvárosban van 4 barkácsáruház.
0: De a Baumax létezik még, vagy ott is megszűnt?
1: Nem, a Baumax mindenhol megszűnt, csak van, ahol átvette az Obi tulajdonosa, és más országokban pedig teljesen megszűntek, és később az áruház épületeket értékesítették másnak. A Baumax eléggé korrektül félre rakta, én 3 országot láttam, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon azt az összeget, ami kalkulálható volt, hogy emberek elromlott készülékekkel, jótánás. Szavatossági jótás igényekkel
0: és
1: a céghez fordulnak.
0: Magyarországon is céget, aki ezt...
1: Így van. Mi voltunk azok Ausztriában és Magyarországon is, Szlovákiában végül más csinálta, de ott is sokáig segítettük ezt a folyamatot, és ténylegesen az emberek írtak, jöttek a fúrógépekkel, jöttek a hidromasszás kádakkal, jöttek a lécekkel, és ezeket elbíráltuk, és amennyiben ezt alaposnak láttuk, akkor visszafizettük a vételárat, a panaszügyintézést pedig szintén toltuk alá, hiszen nyilván ez egy aktív levelezésről
0: hány
1: szól.
0: Hány év alatt bonyolódik le egy ilyen bezárás után? 2?
1: Fél egy év az igen erős, azt mondom, fél év nagyon erős volt, az első évben még azért számottevő feladatok voltak, fél év után is, a második évben még érkeztek, de jelentősen elcsendesült az igény, tehát azt kell látni, hogy ott azért már a fogyasztók talán kicsit elfelejtették, talán már nem figyeltek rá, talán már nem is gondoltak arra,
0: magába,
1: hogy nyugta.
0: Fölakta magába, azt mondta, már
1: nincs. Nincs nyugtám, nincs jótársjegyem, meg Baumax sincs, akkor most minek szórakozzak. És a harmadik egy fájóan aktuális kategória, ez ugye a fiz.hu, amiről igen. beszélgethetnénk.
0: Ami gyorsan jött, gyorsan megy.
1: Így van, lényegében 2 év működés után zárt be. Nagyon fontos
0: de
1: kiemelni.
0: De ez egy marketplace.
1: Az előző kettővel szemben, hogy ez egy marketplace. Tehát neki nem volt saját terméke, amit eladott volna, hanem az ő felületén értékesítettek kereskedők. Vagyis nincsen olyan szempontból nagy probléma, mert hogy nem az szűnik meg, vagy lesz kevesebb ügyfélszolgálati lehetősége, akinek vissza kéne fizetnie nekünk a pénzt, hanem ilyenkor nekünk mindig az egyedi kereskedőhöz kell fordulnunk, aki eladója a számlánkon, ugye föl van tüntetve ez a cég, vagy a visszaigazoláson, neki a számlánkon az eladó cég, vele kell rendezni a szavatosság és jótási problémákat, és teljesen függetlenül attól, hogy a fiz.hu mint értékesítési platform bezárt, ez az adásvételi szerződés él érvényes. A kereskedő és a fogyasztó között, vagyis neki a szavatossági jótási jogokat ugyanúgy kell teljesítenie, igényeinket ugyanúgy kell teljesítenie, mint hogyha nem történt volna semmi. A ügyfélszolgálat lesz egy kicsit nehezebb, mert a fiz.hu és a marketplace-ek nagy többségének az a hozzáadott értéke, hogy egy központi ügyfélszolgálaton segíti a fogyasztókat, és ez ugye nyilván a bezárás, vagy bezárás bejelentése utáni 1-2 hónapban még itt-ott jobbára működik, vagy teljes erővel működött az elején, utána viszont kénytelenek leszünk megkeresni azokat a boltokat, ahonnan igazából vettük a terméket.
0: Tehát akkor én egy kicsit összefoglalom, nagyon jó, hogy behoztál egy ilyen webest is, mert a mai világban már az sem ritka, hogy jön és megy. De szerencsére ez egy magyar volt, de egy külföldi webes áruház hal belesérüléseibe, azt először is mi nehezebben tudjuk meg, igaz?
1: Hát nyilván nem úgy jutnak el ide a hírek, bár azt gondolom, hogy nagyon hamar meg fogják találni az újságírók, a hírhozók és a véleményvezérek azt, hogy valami probléma van egy nagyobb Magyarországra is szállító külföldi áruházzal, de ettől függetlenül nyilván nehezebben tudjuk meg, nehezebben fogunk kommunikálni. Én elnézést kérek mindenkitől, hogyha ez nem igaz, de még mindig azt látom, hogy sajnos angolul, magyarul, még itt az AI-jal a kezünkben sem feltétlenül nagyon kommunikatív minden magyar ember, tehát nehezebb a reklamáció, hozzáteszem egyébként, tényleg az AI fantasztikusan fordít, és fantasztikusan lehet
0: levelet.
1: Zseniális. Tehát egyik ismerősöm pont a múltkor mesélt, hogy jogi szakcikket írt 16 oldalt, lefordítatta a Microsoft saját márkás AI-jával, majd utána kijavított két kifejezést, amit mindig elront az AI, hozzáteszem, ez a jótás és a szavatosság, csak hogy már saját körben mozogjunk, ezeket kijavította és helyreírta, majd átadta a nyelvi szaklektornak, aki 6 darab javítást eszközött benne, 16 oldalon.
0: Mindösszesen a 16
1: oldalon. A magyar-angol, azt mondom, hogy magyar-angol megy, nyilván nagyon jó minőségben tud szlovákra, németre, spanyolra is, de jobb és előrébb áll ebben az egészben az angol és bármilyen más nyelvre történő fordítás színvonala. Tehát az a lényeg, hogy akkor írunk neki, ő pedig valamilyen megoldást kínál, vagy nem kínál. A nehézség az, hogyha nem kínál, akkor ugye hogy rohangálok utána? Az Európai Fogyasztói Központ segíteni fog, amennyiben a kereskedő még elérhető az Európai Unión belül, de ha nem figyeltem, és egy Európai Unión kívüli helyről vásároltam, amire mindig figyelmeztetünk, hogy magam részéről csak akkor vásárolok, amikor nem zavar, hogyha nem jön meg, mert hogy lényegében ezzel sajnos számolni kell, vagy hogyha elromlik, és nem tudom kicseréltetni.
0: Meg ha van 5 euró most már arra, hogy távol-keleti cucc plusz 5 euró a filléres cuccoknál.
1: Amivel csendben kell mondjam, hogy azt figyelembe véve, hogy a távol-keleti országok egy jelentős része nagyon durván államilag támogatja ezeket a kereskedőket és cégeket, igen, abban, hogy piacot foglaljanak az Európai Unióban, hogy ezt ellensúlyozzuk, én ezzel kivételesen teljes mértékben egyetértek, nem szoktam szubjektív véleményalkotásokat nyomni itt a műsorban.
0: Ja, hogy az, hogy mi még, hogy aki tőlük rendel, az még 5 eurót fizessen?
1: Így van, hát tulajdonképpen tönkretesszük a saját kereskedőinket.
0: De nem ez lesz annak a vége? Na jó, erre azt mondom, hogy egy fogyasztó az nem tud kereskedői szemmel gondolkodni, vagy fejjel gondolkodni. Nem ez lesz annak a vége, hogy még 5 euróval olcsóban fogadni mindent, és egyszer nem lehet mit csinálni?
1: Kérdés, hogy tudja-e? Ugye, hogyha ő annyi szubvenciót kap Kínából, mondjuk, hogy olcsóban tudja adni a terméket egy szlovák, egy lengyel, vagy egy magyar kereskedőnél, akkor kérdés, hogyha ez a differencia beépül, akkor ad-e még támogatást? Hogyha ő támogatást kap, akkor a magyar kereskedő ennek a támogatásnak a hiány versenyhátrányba kerül, és így azt van. Gondolom, hogy az nem jó nekünk, fogyasztóknak, hogyha lényegében az összes hazai vagy régióbeli kereskedő elbukik.
0: De ezen
1: a
0: nem
1: versenyben
0: gondolkozik az, aki az például egy órát okot akar. Egyébként tudod, mi jutott még eszembe, nem ide tartozik csak egy kicsit, hogy a múltkor tönkrement egy 3 éve vásárolt sarok kanapé a barátnőmnek. Egy nagyon olcsó volt, a Jüszkbe vásárolta, és én nagyon okosan mondtam neki, hogy én ismerek olyan kárpitost, aki ragyogóan rendbe fogja hozni. El is szállította egyik városból a másikba, majd kárpitos felhívott, és azt mondta, hogy most mondok egy számot, 350 000 forint. A barátnőm része volt, és megnézte a Jüszkbe, mennyibe kell egy vadonatúj. 190 000-ért vett egy vadonatújat. Tehát most csak arra akartam kiukadni, hogy sajnáljuk a magyar kereskedőket, én a magyar szolgáltatókat, a mestereket, az iparosokat is sajnálom, mert most senki se hülye, és amit 190 000-ért meg tud venni, azt nem 350 000-ért fogja javítatni. Tehát mi másfele megy már sajnos, nagyon ez a világ.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, de azt azért látni kell, hogy akár mondjuk egy nekünk nem szimpatikus kereskedő, szolgáltató, vagy bárki más bezárása után az a 20-200-2000 ember, aki az utcára kerül, annak is kell valamit csinálni, ha ő nem termel, nincs lehetősége ugye vásárolni sem, a mi piacunk omlik egyre beljebb. Tehát azokat a folyamatokat, hogy nekünk jó-e vagy nem jó, hogyha magyar tulajdonú, Magyarországon dolgozó kereskedők, gyártók, cégek, szolgáltatók vannak, azt egy nagyon nagy marhaság úgy gondolom, hogy mellékes, ez nekünk egy borzasztó fontos kérdés.
0: Persze.
1: Ettől függetlenül én is azt is elfogadom, hogyha valaki nagy megszorult pillanatában egy távol-keleti termék mellett dönt egy európaival szemben, mert X-el olcsóbb, az persze
0: nekem,
1: az egy értelmezhető kérdés.
0: Engem egy dühít ebben az egészben, mindig megnézitek a telefonomnak, vagy mi az órámnak a széját, most speciál nincs rajta, és a múltkor is a Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivőjét, na Norbert mondta, hogy ezt a izén vetted, nem mondom ki, na azt mondja, lehet, hogy nem is olyan jó ez, mert de amikor ugyanezt a óra szíjat meglátom kiske, úgy mondták régen, kiskereskedőnél, GSM boltba, és éppen 10-szeres áron, akkor egyrészt elgurul a gyógyszerem, másrészt azt mondom, hogy figyelj, akkor én továbbra is innen fogom rendelni, én miért fizessek neki? Ő semmi más nem csinált, ugyanúgy megrendelte, mint én.
1: Ezért mondjuk ugye mindig, hogy a fogyasztói tudatosság az egyik legfontosabb lépcsőfok, hiszen mondjuk ki, számtalan kereskedő gazdagodott abból az elmúlt években, hogy a ma ezeken az óriás kínai szájtokon, Temun, Sinen található műanyag, elnézést, gazokat, kacatokat, egyebeket, el tudta itthon adni sokkal többért, mint amennyiért megvette. Tehát egy nagyon komoly margin tudott ráhelyezni. De ez azért volt így, mert azok a fogyasztóik ezt megvették, nem néztek szét azokon a szájtokon, akkor még Alibaba vagy egyéb más, ahol ezek megkaphatóak voltak ennyiért. Tehát azért mondom, hogy nyilván a tájékozott fogyasztónak nincs párja, úgyhogy próbáljunk meg mindig körbenézni, és mindig megnézni, hogy van-e olcsóbb, van-e másik alternatíva, és ezzel annyit akarok csak mondani, hogy szerintem akkor is volt magyar kereskedő, aki ezeket a termékeket nem extra profittal használjuk, bár gyűlölöm, hogy a politika elhasználta ezt a kifejezést, de egy visszafogottabb, korrektebb profittal értékesítette Magyarországon.
0: Igen, csak milyen alapon érted, ő ugyanúgy megrendelte, mint én, és ugyanúgy jött neki a zacskóba, nem tett érte semmit. Na jó, ez már messze vezet, és nem akarok ebbe elmélyülni, csak hogy azt akartam mondani, hogy a mai világban már nem lehet kibogozni ezeket, meg nyilván fogyasztói tudatosságról, meg hazai piacvédelemről kell beszélni, de az nem ez a műsor, de azért egyáltalán nem bánom, hogy erről beszéltünk. És köszönöm szépen, hogy eljöttél. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő volt, akit ma aztán tényleg alaposan kikérdeztem. Jövő héten folytatjuk.
2: Facsipesz.
0: Azt mondják, hogy az ördög a részletekben rejlik, és milyen igazuk is van. Én is azzal szoktam nyaggatni a hallgatókat, hogy olvassák el az általános szerződési feltételeket. Én tudom, hogy ez egy középkori kínzó módszer, mert sajnos ezek hosszúak, kisbetűkkel vannak írva, nagyon messze vagyunk még Amerikától, ahol ezt már nem tehetik meg, és ilyen véget nem érő apróbetűs listákat írnak, de mégis azt mondom, hogy olvassák el. Főleg a webáruházas vásárlásoknál nagyon-nagyon fontos, mert nagyon ráfizethetünk. Ezzel is kezdtem a műsort, és ezzel is fogjuk folytatni. Azt ígértem, hogy alaposan körbejárjuk. Vendégem Szújó Szandra, a Fébész munkatársa. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia!
3: Szervusz Krisz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Ti évek óta vizsgáljátok ezt a, hát hogy mondjam, ingoványos területet. Jól látom, ugye, hogy nagyon gáz ez az egész.
3: Igen, Fogyasztóvédelmi Egyesületként fontosnak tartjuk, hogy ezek a szerződéses feltételek ne tartalmazzanak elavult szabályokat, tehát hatályon kívüli jogszabályi
0: mi
3: kötelezettségeket.
0: Az például? Olyan is van még, ami 23-ban nagy tévíz ideje jó volt, és mindig
3: igen,
0: benne
3: még
0: van.
3: A tavaly-tavaly előtti vizsgálatunk során igen, találtunk még olyan webáruházakat, ahol még például a kötelező jótállás szabályainak a módosítását mondjuk nem vezették át. Ugye korábban egy év volt a kötelező jótállás, igen. Ugye most már 2, illetve 3 év, ugye a termékvételárától függően. Most ezek tekintetében nem tapasztaltunk már olyan kirívó problémákat. Itt ugye most legfőképpen arra fókuszáltunk, hogy az elmúlt hónapokban ugye mik azok a főbb változások, amik ugye itt érinthetnek bennünket fogyasztóként. Ugye itt meg is említenék egy nagyon fontos változást. Múlt hét péntektől, tehát június 19-től él az a módosítás, miszerint a webáruházaknak a honlapjukon jól látható helyen el kell helyezniük egy úgynevezett online ilyen elállási funkciót, vagy úgynevezett elállási gombot, ha úgy tetszik. Ez gyakorlatilag azt szolgálja, hogy
0: tehát egy külön ablakot, ugye? Jól látható külön ablakban.
3: Igen, vagy linként el.

0: gyakorlatilag 5 oldalán még nem volt elérhető ez a funkció, de gyakorlatilag ők nem tudom, hogy milyen formában, vagy mikor fogják ezt pótolni. Illetve ugye vannak még március óta hatályban lévő változások, ami ugye a kötelező jótállás szabályait érinti, itt is gyakorlatilag már azért eltelt több mint 3 hónap, és elég elenyésző arányban tudták ezt átvezetni, ezeket a változásokat.
1: Egyébként alapvetően az általános szerződési feltételekben azért sokan nagyon furcsa kikötés tud lenni, ti ezeket végigböngészitek, végigolvassátok? Tehát azon kívül, hogy nyilván figyelemmel kíséritek a prompt aktualitásokat, tehát amik változások, de azért amikor sok türelmem van, én szoktam ilyeneket olvasgatni, és néha felakad a szemem.
0: Igen, tehát alapvetően nyilván ezekre a szempont, arra a szempontrendszerre fókuszálunk első körben, ami ugye a vizsgálat alapját képezi, de természetesen persze végigolvasgatjuk, mert mindig találunk benne érdekességeket, tehát itt ki is gyűjtöttem párat, hogyha szabad
1: hogy
0: puskázni.
1: Azok, amiknek ne higgyünk, igaz?
0: Igen, mik azok, amiknek ne higgyünk. Mondjuk az, hogy a jótállási igény a termék eredeti csomagolásával érvényesíthető, ez egy klasszikus kikötés volt az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy ezt már, mivel ezt jogszabály is rendezte, tehát hogy nem köthető ki az, hogy én igenis rakjam el évekig mondjuk a hűtőszekrénynek a csomagolását azért, hogyha mondjuk majd egyszer mégis meghibásodik, akkor abba tudjam visszavinni.
1: Tehát ez nem igaz.
0: Ez abszolút nem igaz. Tehát most már egyébként ezt bele is veszik az ELSZEF-be, hogy nem köthető ki az eredeti csomagolásnak a megléte. De ugye voltak még olyan kikötések, például, hogy ugye mik nem tartoznak bele a garanciába. Tehát volt egy cég, akik nagyon szépen levezették azt, hogy mondjuk a kisebb hibák, ők úgymond kizárták a jótállási igényérvényesítésből, és nagyon szépen leírták azt, hogy például a 3 centinél kisebb, meg az 5 milliméternél nagyobb, meg a nem tudom milyen pici hibákra nem érvényesíthető jótállás. Tehát ugye ilyen kikötések, ezek tisztességtelenek, tehát hogy ez abszolút...
1: És tudod, mi a baj, hogy hány ember föl is ül ennek, mert nincs tisztában a fogyasztói jogaival. Egyébként ez... Tehát én mosolygok rajta, de azért felháborító. És ilyenkor mit tudtok tenni? Mint egyesület, vagy valahova tudtok fordulni? Tehát mondjuk,
0: persze, a hatóság
1: igen?
0: felé tudunk jelzéssel élni, igen, és ők pedig jogosultak ellenőrizni ezeket a webáruházakat, és adott esetben bírsággal sújtani, mert hogy ezek tisztességtelen kikötések, tehát gyakorlatilag nem is válnak ezáltal a szerződés részévé, hogyha mondjuk vásárolunk ezektől a webáruházaktól.
1: Tehát akkor játsszuk le. Mondjuk én veszek valamit ennél a webáruháznál, és mondjuk 2,5 centis hasadás van azon a nem tudom, mondjuk egy fürdőruhám, mert most nyár van, meleg van, és én ezt visszaküldöm, illetve érvényesíteni akarom a fogyasztói jogaimat, akkor ő hiába hivatkozik arra, hogy ez 3 centinél kisebb.
0: Nem, ilyen nincs. Tehát,
1: ilyen nincs. Akkor ilyenkor...
0: Tehát minden esetben kezelnie kell a minőségi kifogást, hogyha ezt jelezzük felé, és ugye megvannak azok a szavatossági jogok, ugye, amit ilyen esetben érvényesíthetünk, ugye akár javítás, csere, árleszállítás, vagy vételár visszafizetés, tehát elutasítani, így egy teljes mértékben nem utasíthat el, illetve nem tehet ilyen kikötést, hogy ez nem egy jelentős hiba, és ugye miatt mondjuk nem kezeli az én panaszomat.
1: De én azt gondolom, hogy ők ennél csavartabban gondolkodnak, és azt fogják mondani, hogy az általános szerződési feltételekben az ASF-ben benne van. Erre mit kell mondani?
0: Az teljesen mindegy, mert ha a jogszabállyal ellentétes az általános szerződési feltétel, akkor ugye az gyakorlatilag semmi is. Tehát ők nem határozhatnak meg olyan kikötéseket, ami az adott kormányrendelettel vagy egyéb jogszabályokkal ellentétes.
1: Általában most ugorjunk vissza a ti vizsgálódásotokra, ugye ezt minden évben csináljátok.
0: Igen, most már 6. éve.
1: Hogy mennyit változott? Jobb lett, vagy, hogy mondjam, romlott? Én élek a gyanúval, hogy főleg ott a COVID környéke után, hát hogy fogalmazok, merészebbek lettek a webáruházak. Jól gondolom?
0: Én azt gondolom, hogy rengeteg jogszabály módosult az elmúlt időszakban, és én nyilván azt is látom, hogy a vállalkozásoknak nehéz ezt nyomon követni, mert most már nem azt az időt éljük, hogy elkészítettek egy ASF-et. Bár Volt ilyen példa egyébként, 2015 óta hatályban lévő ASF van feltöltve az egyik baba áruház.

0: a honlapjára. Hozzáteszem egyébként, egy szempontnak sem felelt meg, amit mi vizsgáltunk. Tehát ez már nem elfogadható, hogy egy 10x éve elkészített dokumentumot feltöltenek, és akkor az gyakorlatilag nem nyúlnak hozzá, és nem is tájékoztatnak bennünket a jogszabály változásokról.
1: De gyakorlatilag minden évben fölül kéne vizsgálniuk önként és dalolva a saját általános szerződési feltételeiket a webáruházaknak? Hogy gondolod?
0: Hát amikor jogszabályváltozás történik, akkor igen, kötelességük ezeket átvezetni és frissíteni, persze. Azért vannak olyan országos bolthálózattal rendelkező mondjuk műszaki áruházak, barkácsáruházak, akiknek én azt gondolom, hogy van erre szokosodott jogász kollégájuk, aki ezeket felül tudja vizsgálni. Tehát volt ilyen negatív példa talán a 2 évvel ezelőtti vizsgálatnál, egy ugyanilyen barkácsáruháznál, és gyakorlatilag semmilyen feltételnek nem tettek eleget, tehát egy 2 vagy 3 éve már nem hatályos ASF volt közzétéve a honlapjukra, és ahogy elkészítettük a vizsgálatot, nyilván ebben mi ezt ki is emeltük, hogy ők milyen rosszul teljesítettek, élen jártak, igen, és pozitív példa egyébként ugyanakkor, hogy a tavalyi évben már tökéletesen hozták a változásokról szóló tájékoztatást, tehát ez javították a hibákat. Ez a pozitívum, igen.
1: És ez a cél, nem?
0: Igen, abszolút. Igen.
1: Egyébként készültem én erre a beszélgetésre, és ezzel szórakoztam, hogy ASF-ekbe belenéztem, hogy nagyjából tudtam, mit kell nézni. Hangosan felnevettem, mert az egyik ASF-be az volt, hogy én elküldhetem telefaxon is, jó, hogy nem galampostával, szóval azért az ma már nem létező elem, tehát én nem vizsgáltam meg alaposan, tehát én nem néztem meg, hogy miben felel meg miben nem. Délek a gyanúval, hogy ez még 2015-nél is öregebb.
0: Hát lehetséges. Igen. Mondjuk ilyennel nem találkoztam.
1: Na majd akkor átküldöm nektek, hogy vizsgálódjatok, vagy nevessetek, de az az igazság, hogy én tényleg nevetek rajta, de ez azért egy nagyon szomorú tény, mert egyre többen ugye a weboldalakról vásárolnak, főleg én már emlegettem a Covid óta, aztán meg még jobban. Ez is volt a céljuk, ezt is szerették volna, hogy üljünk a fotelbe és költsük a pénzt, de akkor tisztességesnek kellene lenni. Egyébként külföldi, tehát unión belüli webáruházaknak nem szoktátok vizsgálni az ASF-jét, mert hogy ott aztán...
0: De ezek között van jó több külföldi székhelyű is, igen.
1: Tehát,
0: akik a magyar piacon működnek, de ugye nem magyar székhelyen rendelkeznek, tehát van bőséggel.
1: Azt a saját tapasztalatom, illetve van nekünk egy e-mail címünk, ahova küldhetik a hallgatók a kérdéseiket, észrevételeiket, ez a 2025facipesz2025@gmail.com, és tudod, melyik ország irányába panaszkodnak a legtöbbet webáruházas vásárlásnál? Csehország. Nem lepődtél meg?
0: Nem lepődtem meg, mert ez a baba áruház is cseh. Úgyhogy igen, ahol 2015 óta hatályos a ASF, ami fel van tűntve. Igen, de egyébként azért én a beérkező panaszokból egyértelműen kijelenthető, hogy nagyon sok a probléma a külföldi cégekkel. Ami még probléma, és ezt így szeretném kiemelni, meg ezt próbáljuk így hangsúlyozni a fogyasztók irányába is, amikor bennünket felhívnak, hogy az, hogy interneten vásároltam, az kevés információ ahhoz, hogy mondjuk ha problémám van, akkor tudjunk igényt érvényesíteni. Tehát nagyon sokan random Facebookon felugró hirdetésre kattintva adnak le rendelést. Ugye nem tudják, sajnos van, hogy visszaigazolás sem kap a megrendelésről, tehát rengeteg ilyen probléma van, és ugye sajnos én nem tudok neki akkor tanácsot szolgálni, hogy hová forduljon, ha azt sem tudjuk, hogy honnan vásárolt. Ugye a másik kör pedig az, ahol meg tudja nevezni a web áruház oldalát, viszont azon semmilyen információ nincs a vállalkozásról. Tehát rengeteg ilyen kínai, vélhetően kínai áruház, vagy hát nem is tudom, oldal működik, tehát nem is tudom megállapítani róla, hogy vállalkozás működteti-e, vagy ki áll mögötte, mert semmilyen információ, csak mondjuk egy kínai cím van az oldal alján. Tehát, hogy azzal szemben, kínai céggel szemben pedig Tehát nem fog tudni sajnos igényt érvényesíteni.
1: Tehát akkor el lehet mondani, hogy először is a Facebookon fölugró ablakokkal nagyon óvatosan, nagyon nekünk óvatosan, is rengeteg igen. panasz érkezik ezzel kapcsolatban, mert azt hiszik, tehát a fejükbe analóg a hivatalos webáruházakkal, pedig nem. Ugye? Jól gondolom.
0: Igen, illetve ami még megtévesztő, félrevezető, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogyha a webcímben webcím.hu-ra végződik, akkor az mindenképpen magyar cég, holott abszolút nem. Tehát, hogy nem. Tehát tökéletesen le tudják már fordítani ezeket a weboldalakat, ezek a külföldi cégek, és nyilván ez is egy picit félrevezető, de azért, aki egy kicsit is szemfüles, meg alaposabb végigböngészi, azért látszódik a magyartalan megfogalmazás, meg az, hogy ugye milyen a termékkínálat is sokszor árulkodó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor egy volt egy ilyen idősebb panaszos, aki szegény porszívót akart rendelni, és ami pár ezer forintba került, és ugye egy játékporszívót kapott meg a néni, és ugye behozta az ügyfélszolgálatra hozzám, hogy hát mit csináljon ezzel. Tehát, hogy ez is egy tipikus példája annak, és ő is egy ilyen kínai áruházból rendelt ezt a terméket. Aha. Tehát, hogy azért itt a termékeknek a minőségével is ugye nagyon sok a panasz. Ugye ezért is próbáljuk minél többször elmondani, hogy magyar cégtől. Tehát első körben magyar cégtől, vagy ha külföldi is, legalább ismert webáruház legyen az. Mert azért tudunk a köztudatba, sajtóból ismerünk azért jó olyan webáruházakat, akik tényleg jól teljesítenek. Tehát, de alapvetően azért ezeket az ismeretlen cégeket érdemes elkerülni.
1: Igen, és azt mondtam ugye, hogy nincs is egyszerű, mint otthon a fotelból ülve rendelgetni, de hát ha az ember otthon a fotelból ül, akkor legyen arra ideje, hogy alaposan körül néz, megvizsgálja az adott webáruházat, és csak utána rendel, csak sajnos az emberek java meglát valamit, és akkor, akkor már kattingat is, és aztán megszaladgál fűhöz, fához. Egyébként jövőre is meg fogjátok csinálni ugyanezt, és mindig más cégeket is vizsgáltok, mert azt mondtad, hogy vissza is tértek arra, ahol nagy probléma volt.
0: Igen, de... vissza is térünk mindig, tehát hogy azért az elmúlt években, akiknél jelentősebb problémát érzékeltünk, azokat mindig újra-újra megvizsgáljuk, de vannak igen most is újak a kalapban.
1: De szoktál webáruházból vásárolni?
0: Persze.
1: De már megvannak a bevált rutinjai, tehát igen. Újból nem mersz?
0: Nem, nem, mert nekem tökéletesen elegendő, illetve megfelelő az a szolgáltatás, illetve az a termékkínálat, amit ezek a egyébként külföldi webáruházak kínálnak.
1: Sokan azt mondják, hogy a magyar webáruházakból, marketplace-ekről érdemes vásárolni, mert ott nagyobb biztonságban vagyunk, de azért tudjuk, hogy az Európai Unión belül az Európai Fogyasztói Központ is aktívan tud nekünk segíteni. Azért örülök, hogy te is vásárolsz, és itt a sok rosszat látva, meg tapasztalva nem rémülsz meg attól, hogy website-on keresél magadnak terméket. Ezt ugye utána úgy lehetne összefoglalni a hallgatóknak, hogy vásárolj okosan.
0: Vásárolj tudatosan.
1: Tudatosan, jó? Igen.
0: És akkor megragadhatom még az alkalmat, hogy a Facebook oldalunk, ami Megfontolt Vásárlók Klubja néven fut, nagyon hasznos információkat tartalmaz, és ugye minden elkészült, havi rendszerességgel elkészült tesztünket, illetve szakmai anyagunkat ide feltöltjük, és az ingyenesen bárki számára elérhető. Illetve a megfontoltvásárlók.hu weboldalunkon szintén elérhetik ezeket a szakmai anyagokat visszamenőleg is.
1: Érdemes tehát ezt böngészni, megfontoltvásárlók.hu, illetve megfontoltvásárlók klubja a Facebookon. Én meg megfontoltam, nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttél, nem utoljára vagy itt, várlak majd a következő témákkal is. Szújó Szandra, a Fébész munkatársa volt a műsor vendége. És ezzel a mai műsorunk végére is értünk. Gyorsan elmondom, még facipesz2025@gmail.com, ez az a cím, e-mail cím, amire várjuk panaszaikat, észrevételeiket, illetve megoldandó problémáikat, és hogy látom, nagyon sokan várakoznak az elmúlt hetekben, dömping érkezett, ígérem, folyamatosan föl fogjuk dolgozni, szakértő vendégeim segíteni fognak önöknek. A mai műsort is, mint eddig mindegyiket Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, viszlát a jövő héten!
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
4: 100%-ban garantált a Paksi atomerőmű biztonsága. Nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezést áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott, és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, még máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
3: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 4-én köszöntjük Dominika, valamint Domonkos nevű kedves hallgatóinkat. A Dominika női név latin eredetű, jelentése a Dominus szóból származik. Úrhoz, Istenhez tartozó, vagy vasárnapot is jelenthet ez a név. Ünnepelnek még a Dominikák július 6-án is. Becézése Domi, Domika, Nika, Nikácska, Niki, valamint Nikike, jeles viselői ennek a névnek. Dominika Paoletta, mexikói lengyel színésznő, valamint ön, kedves Dominika. Szintén ezen a napon köszöntjük Domonkos nevű férfi hallgatóinkat. A latin eredetű néve a Domincius névből ered, jelentése az Úrhoz tartozó, valamint Istennek szentelt. Augusztus 4-én kívül ünnepelnek még a domonkosok március 9-én és október 14-én is. A név becézése Domi, Domika, Domácska, Domokos, Domos, valamint Domoska. Jeles viselői Domonkos, első esztergomi érsek, valamint ön, kedves Domonkos. Ezen a napon ünnepeljük még Dominik, Domos, Döme, Dömös, Indra, Kerubina, Nedda, valamint Törtel nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1306. augusztus 4-ével kezdünk. Olomouczban 16 éves korában megölték Vencel magyar királyt, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként, majd Ottó bajor herceg javára mondott le a magyar trónról. Folytassuk a 19. századdal. 1875. augusztus 4-én halt meg Hans Christian Andersen, dán meseíró, költő, regényíró és elbeszélő. Leghíresebb mesei a Kisabb leány, a Rút kiskacsa és a Rendíthetetlen ólomkatona. Folytassuk 1884. augusztus 4-én megszületett Balázs Béla, költő, író, filmesztéta. Most pedig lépjünk a századfordulóra. 1900. augusztus 4-én Skóciában megszületett Erzsébet brit anyakirályné Strathmore grófjának 9. gyermekeként. A brit királyi család tagjaként 6. György, Nagy-Britannia és Észak-Írország királyának felesége és 2. Erzsébet királynő édesanyja volt. 1923-ban kötött házasságot Albert herceggel, 5. György király kisebbik fiával. A király halála után idősebb fia, 8. Edward lépett a trónra, aki azonban hamarosan lemondott, hogy a kétszer elvált amerikai állampolgár Wallis Simpson asszonyt vegye feleségül. Így 1936. december 11-én az új király Albert herceg lett, 6. György néve. A II. Világháborúban a királyi család példamutatóan viselkedett, még London bombázása idején sem hagyták el a fővárost. 1952-ben meghalt 6. György és leánya, 2. Erzsébet követte a trónon. Az anyakirályné rendkívüli tiszteletnek örvendett alattvalói körében hosszú élete során. A Windsori kastélyban hunyt el 101 éves korában, Londonban temették el. Egy évet lépünk előre, 1901. augusztus 4-én született Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. 40 évet ugorjunk előre, 1941. augusztus 4-én halt meg Babits Mihály, költő, író. És végül, de nem utolsó sorban, 1948. augusztus 4-én Szegeden született Dinnyés József, énekes, gitáros és zeneszerző, aki 1967 óta énekel és zenésít meg verseket. Lemezen és kazettán több mint 100 dala jelent már meg, 1989-ben kiadták Dalaim könyve című művét. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu

0: Üzenet a példabeszédek második részéből.
1: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bálnák által kifújt levegőnek van egy igen erős szaga, amely a romlott hal és az állatok olajkeverékének tűnik? Emiatt az erős szájszag miatt régen a bálna vadászok azt gondolták, hogy a belégzés agykárosodást okoz.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy mézes mustáros csirke mellett hoztam önöknek ananásszal párolva. A hozzávalók 4 szemére csirkemell 60 dekagram, mustár 2 evőkanálnyi, méz 2 evőkanálnyi, olívaolaj 1 deci, ananász 30 deka, sóból 1 csipetnyi. Serpenyőben a felhevített olívaolajon hirtelen megsütjük a csirkemell mindkét oldalát. Miután mindkét oldala megsült, mustárral megkenjük, mézzel megcsepegtetjük. Majd a kockára vágott ananásszal és annak levét felhasználva ráöntjük, és hirtelen átpároljuk. 10 perc alatt gyorsan, könnyen elkészíthető étel. Köretként párolt rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottam.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby.

0: Ted Moonshaw.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Letterless Duplánó. Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Próza jelenet. Előadás hangjáték.
12: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottam.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot, a tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is, enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagy szabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, míg máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Kamu reklám.
1: Mondja, Pista bácsi, a hallása milyen?
2: Micsoda? Mondom, a hallása milyen? Ja, római katolikus.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
1: Műsorajánlót hallottak.